0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
1: Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. Megkezdte az MVM a Dunába jutó mérgező anyagok elleni kárelhárítást, még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A változások a debreceni, a gödi, az iváncsai gyárat is érintik. Vitézi Dávid miniszter szerint az új szabályok célja, hogy a kiemelt státusz többé ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi előírások betartására. Alól. Az MVM megkezdte az egykori óbudai gázgyár területéről a Dunába jutó mérgező szennyezőanyagok elleni kárelhárítást. A probléma nem új keretű, az egykori gázgyár 1984-es bezárása óta a szennyezés folyamatosan terheli a talajt és a talajvizet, de a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre kerültek a veszélyes anyagok. A területen mintegy 200 ezer tonna szennyezett talaj található, amelyben egyebek mellett cianid, arzén és más veszélyes vegyületek vannak. Az állami tulajdonban lévő cég egyelőre a mostani havária helyzetet kezeli, nem a végleges kármentesítés kezdődött meg. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Ne csütörtökre tervezzük a bevásárlást, zárva lesznek a boltok. 4 napos hosszú hétvége áll előttünk, de ebből csak augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek. Augusztus 21-e péntek egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a máskor szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, szombaton országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. A méhek is fintorognak, ha rossz ízt éreznek. Ausztrál szakemberek és kínai kollégáik posztméheket vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, van-e kapcsolat az állatok nyelvének mozgása és a tapasztalt ízélmény között. Az édes íz hatására a méhek öltögették a nyelvüket, mintha csak a szájukat nyalogatnák. Amikor viszont sós cseppet kínáltak nekik, az első nyalás után visszarántották nyelvüket és heves szájtisztogatásba kezdtek. Több ezer éves maradványokra bukkantak egy elmerült településnél. Az olaszországi Bolzánai tóban található lelőhely évtizedek óta ontja a leleteket. A mostani ásatás során a régészek a késő bronzkorra található edényeket, gabonamaradványokat és nagyméretű faszerkezeteket is találtak. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.

0: Kamu reklám.
1: Felejtse el a Titanicot. Már a mozikban a világ legkatasztrofálisabb katasztrófa filmje, a Habci. Minden idők legkisebb hajója, a Habci elindul a Jászai Mari térről, hogy átszelje a Dunát.
2: Ó, Béla, látod, azok már ott a Margit sziget partjai.
3: Igen, Irénke, föl, föl.
1: De ekkor bekövetkezik, amitől mindenki rettegett.
4: Kapitány, egy kenú, vigyázz!
1: A hajó Kőbán Rita kenújának ütközik. Szerelem, utazás, kalandok, tragédia. Dráma az alsó rakpart és a Margit sziget között. Habci, új magyar katasztrófafilm. A főszerepekben Dunai Tamás, mint Béla, Vizi András, mint Irénke, és Rózsa Norbert, mint Kőbán Rita.
5: Mától a mozikban, Habci. A zsebkendőjét ne felejtse otthon.
0: Kamu reklámot hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
9: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter. A kormány több beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja. Még marad a frissebb idő, de melegedés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök. Mint mondta, a mai nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Estétől kezdődhet vízszint emelkedés a Dunán, a következő hétre 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és addig már a fenékküszöb építésével is haladnak majd a szakemberek, így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Többek között a Láng gépgyár, a Klubaliga Tihany Sukoró, a Margit szigeti tenisztadion, a Soroksári gyári ipari fejlesztés és a Pázmány kampusz jelenlegi terveinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint igaz, a tűzijáték rövidebb lesz, de utána hajnali fél kettőig óriási utcai bulik lesznek Budapesten. Rengeteg lezárás lesz a fővárosban az ünnep miatt, ezért ott érdemes metróval közlekedni majd. Ha pedig vége lesz a bulinak, akkor hajnalban indul vonat, busz az ország minden tájára, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba. Mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számos hőszigetelő polifóm alátétett törölközőt, párnát, asztalt szállítottak el a hajógyári sziget területéről. Az idén is összegyűjtés a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszínen hagyott sátrakat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Önök, van egy kis probléma!
1: Engem, mi a baj?
0: Letört a visszapillantó tükröm!
1: Még mi van? Cserélje ki!
0: Nem lehet, rajta van az egész kamion!
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide.
2: Mit szeretnél a születésnapodra kapni?
3: Egy Libres betétet.
1: Libres be... Minek szeretnél azt?
3: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamu reklámot hallottak.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Közhang, elindult az ország első interaktív társadalmi egyeztetési platformja. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, folytatódik a változékonyabb idő, de melegedés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a Közhang, jelentette be Radnai Márk. A működés emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos az oldalt Magyarország első interaktív társadalmi egyeztetési platformjaként mutatta be. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A kezdeményezés szerint a résztvevők arról gondolkodhatnak közösen, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben. A részvételhez nem feltétlenül szükséges regisztráció, azok is bekapcsolódhatnak, akik nem szeretnék megadni nevüket vagy e-mail címüket, és anonim módon vennének részt az egyeztetésben. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, hangzott el az RTL híradóban. Ez több, mint tavaly az egész évben. 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. Hazánkban 10 év alatt megduplázódott a szifiliszes megbetegedések száma. A prevenció hiányosságai, a késői vagy nem megfelelő szexuális felvilágosítás, valamint az online térben szerveződő alkalmi kapcsolatok is nehezítik a fertőzések visszaszorítását. A kormány emiatt a második trimeszterben is kötelezővé teszi a kismamák szűrését. Kevesebb tapasztalatot várnak el a jövőben a tankerületi igazgatóktól. A rendelet szerint felsőfokú végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat az elvárás azok felé, akik pályázni szeretnének a tankerületi igazgatói posztok valamelyikére, viszont csak 5 évig tölthetik be a pozíciót. A rendelet szerint továbbá az iskolai igazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló, idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyékben, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Szivárvány.
4: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Abbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Játék ez, vagy valami más? Választhatok. Egyre közelebb az időn keresztül hozzád. Ne bánts, ha mindez így kívánom.

0: Kamu reklám.
1: Hogy változik a világ? Tegnap még egy csodálatos éjszakán volt egy kannibál lánnyal. Ma meg már valahogy nem érdekel a szex.
2: Nem.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-ason történt buszbaleset érintettjei közül. Még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Még 2 napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül, amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadság megvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu weboldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig, így a Kossuth téren is, szabadtéri zenés buli zárja majd a programokat. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: lovaglás.
1: Hobby rádió.
0: Fogalmai mélyen egy ki a busztába.
2: Hey girl. Love is not a game for me.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű még működő két turbináját. Letartóztatták az M3-ason balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Napos meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Kermán Márton vagyok. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így ez nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A magyar egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később lápcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet. Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős időnk lesz, elszórtan esővel, napközben pedig 27-38 fokig melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma augusztus 20-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló, naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 23,2 fok van. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 20-án az István nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentésebb koszorú, görög, latin, német, magyar eredetű névről van szó, mely olyan személyiség kialakulását támogatja, aki sokat és keményen dolgozik, szereti a rendet maga körül, sokkal inkább reál, mint humán beállítottságú, az életre sokszor szkeptikusan tekint. Becézése Istvánka, Isti, Pistike, Pistike, Pityu, Pityuka, Pistuka, valamint Petya, jeles viselői ennek a névnek, Bátori István, erdélyi fejedelem, Betlen István, erdélyi fejedelem, Bocskai István, szintén erdélyi fejedelem, Bujbik István és Bújtor István, színész, Csukás István, író, költő, Dobó István, várkapitány, Fekete István, író, Örkény István, író, Pálfi István, híradós, író, Szent István, király, Széchenyi István, politikus, Tömörkény István, író, Vágó István, műsorvezető, kvízmester és zenész, valamint Verebes István, színész és ön, kedves István. Ezen a napon köszöntjük még Vajk, Bernard, Bernát, Eliot, Eliel, Elton, Filibert, Ozmin, Samu, Samuella, Stefi, Stefán, Stefánia, Sámuel, valamint Éliás nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy...
1: Augusztus 20-a a magyar államalapítás és a kenyér ünnepe. Állami ünnepünk, amelyen az 1000 éves magyar államiságot köszöntjük, Szent István királyra emlékezve.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1083. augusztus 20-án szentté avatták első István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában. Erre a napra emlékező ünnepeljük minden évben Szent István királyt és a keresztény magyar államalapítást. Szent László uralkodása idején az első István által minden évben Nagy Boldogasszony napján tartott törvénynapokat áttette augusztus 20-ára István király szentté avatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar egyházi ünnep volt. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvetette a naptárakba, elhozatta a Szentjobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította. Folytassuk 1245-tel, augusztus 20-án 4. Béla magyar király fiát, 5. Istvánt még gyermekként királlyá koronáztatta. A 14. század elejére ugrunk, 1310. augusztus 20-án Székesfehérvárot harmadszor, és már teljesen jogszerűen királlyá koronázták első Károly Róbertet, az Anjou-ház magyarágának megalapítóját. Folytassuk a 19. század végével, 1897. augusztus 20-án megszületett Asher Oscar, színész, szavalóművész. És lépjünk át a 20. századba, 1901. augusztus 20-án megszületett Salvatore Quasimodo, Nobel-díjas olasz költő, kritikus, műfordító. Folytassuk 1920-szal, augusztus 20-án Detroitban megkezdte adását a 8MK rádióadó, az első kereskedelmi rádió. 1941-jel folytatjuk, augusztus 20-án megszületett Elizabeth Ashley, amerikai színésznő, aki 1962-ben Tony díjat nyert. És végül, de nem utolsó sorban, 1973. augusztus 20-án megjelent a boltokban a Rolling Stones Angie című kislemeze, mely pályafutások legnépszerűbb dala lett. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet. Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
1: Jézus mondja: Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön, mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. augusztus 20-a csütörtök Szent István király ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 24-től 29. vers. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt és nagy romhalom az lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Elmélkedés. A keresztény király öröksége. Aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Olvassuk az evangéliumban Jézus szavait. A sziklára és a homokra épült ház példázata a hegyi beszéd lezárása, Jézus tanításának összefoglalása. Nem elég hallani az igét, hanem a hallottak szerint kell élni. Az élet legmélyebb biztonságát nem a látható eredmények, hanem az Isten szavára alapozott döntések adják. Az ilyen életállapot az, amit Jézus sziklára épített háznak nevez, és a történelemben ritkán ragyog ez olyan tisztán, mint Szent István király életében, aki a sziklára építő ember példája. Szent István nem csupán államot alapított, nem csak törvényeket hozott, nem csak hadvezér vagy diplomata volt, hanem hitvalló, és országában a hit terjedését előmozdító uralkodó, aki a magyar nép sorsát az örök sziklára, Krisztus tanítására akarta alapozni. István király tudta, hogy egy újonnan megkeresztelkedett nép jövője csak akkor biztos, ha nem a múló politikai érdekekre, hanem az evangélium maradandó értékeire épül. Ezért nem volt elég neki az, hogy népe megkeresztelkedett, ő valódi evangéliumi életet akart Magyarországnak. Szent István nem választotta szét a hitet és az életet. Számára a kereszténység nem dísz volt, hanem iránytű. Az államalapítás nem pusztán jogi cselekmény, hanem lelki alapvetés is volt nála. Krisztus tanítása az a szikla, amely minden vihart kibír. Ez az a biztos alap, amely elviseli az évszázadok változásait, a történelem próbáit. Az István király által írt intelmek fia Imre herceg számára nem csak korának egyedülálló politikai és vezetői iránymutatása, hanem személyes hitének tanúságtétele is. A bátorító szavak mögött ott van egy olyan ember tapasztalata, aki tudja, az uralkodás felelőssége semmi a lélek kormányzása nélkül. Jogosan érezte, hogy az egyház nélkül nem maradt fenn az ország, és ez prófétai szó volt részéről. Nem csak magánemberként, hanem közösségként, nemzetként is sziklára kell építenünk. Ez napjainkban különösen is időszerű üzenet. Szent István király példája arra hív, hogy ne csak visszatekintsünk örökségére, hanem élő alapnak tekintsük azt. István király nem félt rábízni országát a szűzanyára. Ez a felajánlás nem csupán legendás gesztus, hanem mély teológiai cselekedet. Elismerése annak, hogy az emberi bölcsesség kevés, ha Isten vezetése hiányzik. És valóban, amit István felépített, nem csupán történelmi állam volt, hanem keresztény közösség, amely máig élő identitást hordoz. A kérdés ma is aktuális. Mit építünk? Mit tekintünk alapnak a saját életünkben? A családban, a hivatásunkban, a társadalomban? Kősziklára vagy homokra építünk? Ez a jelen és a jövő kérdése. István király nem azért lett szent, mert őrizte a meglévőt, hanem mert hittel merte formálni a jövőt. Ez a mi feladatunk is. Nem elég a keresztény hagyományra, a keresztény gyökerekre hivatkozni, ha a krisztusi igazság nem válik belső meggyőződéssé, cselekvő hűséggé, nem válik szilárd alappá. Nem elég megőrizni a hitet, hanem tovább kell adni a következő nemzedékeknek. A jövő szilárdsága attól függ, mennyire épül be Isten igéje a családokba, az iskolákba, a közéletbe. Szent István király és Jézus úgy állnak előttünk a mai ünnepen, mint két szikla. István életpéldája összhangban van Jézus példabeszédével. Nem csak hallotta az igét, hanem meg is valósította. És a ház, az ország, amit épített, nem omlott össze a viharban. Ez a keresztény király öröksége, és ez a mi reményünk is. Ha életünket Krisztus szavára alapozzuk, bármilyen vihar támad, megmaradunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked Szent István királyért, aki magyar népünket sziklára, Jézus tanítására építette, és országunkat a szűzanya oltalmába ajánlotta. Segíts minket, hogy ne csak ünnepeljük őt, hanem kövessük hitét és bátorságát. Add, hogy személyes életünk és közösségünk is sziklára épüljön az evangélium igazságára. Erősítsd meg bennünk a hitet, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói is legyünk igédnek, és így részesüljünk a te örök országodban. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
5: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit és tudni hogyan két különböző dolog. Tudni a kettőt hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy-két éve folyó 6000 kismamára terjedő vizsgálatból az derült ki, hogy még Nagy-Britanniában átlagosan több fiú jön világra, mint kislány, 106 fiú újszülöttre jut 100 kislány, az alapvetően növényi táplálékon, illetve a tejtermékeken és növényeken élő anyukák átlagosan mindössze 85 fiú gyermeket hoznak világra 100 kislányonként.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Kolozsvári töltött káposztát fogok készíteni. Az ismert módon elkészítjük a húsos rizses tölteléket. A császárhús helyett szalonnát használunk hozzá. A sanyúvanyított káposztafejeret leveleire szedjük. A levelek közepén végighúzódó vastag erezetet éles késsel levágjuk, úgy, hogy a levél könnyen betölthető, hajlítható legyen. A káposztaleveleket ezután betöltjük. A szétterített leveleket egyenlő arányban elosztjuk a töltelékeket, a leveleket összecsavarjuk, két végét benyomkodjuk. Ezután pörkölt alapot készítünk, amelyhez hozzáadjuk az előkészített savanyú káposzta kétharmad részét. A betöltött káposztákat ráhelyezzük, majd a tetején szétterítjük a káposzta egyharmad részét. Ezután felöntjük annyi csontlével vagy vízzel, esetleg füstöltlével, hogy majdnem ellepje. Ez utóbbi esetben a sózást óvatosan, többszöri kóstolás után kell végezni. Fedővel letakarva, lassan puhára főzzük. Főzési idő körülbelül 1 óra 20 perc. A puhára főtt töltelékeket másik lábosba szedjük, lapátkanál segítségével. A savanyú káposztát tejfölös habarással sűrítjük, és lassan kiforraljuk. Kóstoljuk, szükség szerint utána ízesítjük sóval. A tölteléket visszahelyezzük a káposzta tetejére, óvatosan rázogatva összeforraljuk. Ezután debreceni kolbászt főzünk bele. Az elkészített ételbe kiemeljük a debrecenit, tároláskor a debrecenit hosszában félbevágjuk, sűrűn beidaljuk, és egy kevés zsírban pirosra, ropogósra sütjük. A sertésbordát az ismert módon roston vagy natursütéssel megsütjük, kakastaréjal együtt. A forró apró káposztát az előmelegített tálba merjük, ráhelyezzük a tölteléket. Mellé támasztjuk a roston vagy naturon sütött bordákat, tetejére helyezzük a debrecenit, a fűszerpaprikába mártott kakastarét. Tejfölel és paprikaszínnel megöntözzük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Ma augusztus 20-a van, és István, Vajk és állami ünnep hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Magyarországon 23,2 fok van. Ma augusztus 20-a van, ma az államalapítás ünnepe van. Nemzeti ünnep és hivatalos állami ünnep az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére. Szent István király szentéavatásának 1083 évfordulója. Egyházi ünnep is. Nézzük a mai történelmi eseményeket. Szent István első ünnepélye. A Rómában szentté kanonizált István király földi maradványait Székesfehérvárott a sírból nagy ünnepéllyel fölvették, mely alkalommal Salamon király is kibocsáttatott a fogságból, ki előző évben azért záratott el Visegrádon, mert fondorkodott László király élete ellen. A szentté avatási célból megírják Szent István király legendáját, valamint Szent Gellért püspök első legendáját, a későbbi legendák közös ősét. 1952. megkezdődött a hajdúsági gyógyszergyárban Debrecen az antibiotikumgyártás. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbyradio.hu.

0: És jól vagyok, jól vagyok.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap 8 órakor indul a Mentők, Tűzoltók, a T-Rádió műsora, majd 9 órakor hallgathatják a média válogatott sztártitkokat, melynek műsorvezetője Tandari Ági. 10 órától Berta István autós és kütyüs magazinja, a Begurulva kíséri a hallgatókat. Délben 12 órakor a déli hírösszefoglaló következik, ezt követi 13 órakor a Geriszó Gerival. 15 órakor a délután szól, benne interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor a művészarcok, Anonymous műsora kerül a levegőbe, majd 17 órakor a Nekem 80, zenék a 80-as évekből. 18 órától az esti hírösszefoglaló szól, benne a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sport. 19 órakor vers, esti mese kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás kerül a műsorba, ezt követi 20 órakor újra a Mentők, Tűzoltók, a T-Rádió műsora. 21 órakor újra hallhatják a média válogatott sztártitkokat Tandari Ági műsorvezetésével, végül 22 órakor zárja a napot Berta István autós és kütyüs magazinja, a Begurulva. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a nap legfontosabb fejleményei egyaránt a költségvetési nyomás és a pénzügyi piacok ingadozása köré összpontosulnak. Zidey Viktor közgazdász szerint a hatalmas államháztartási hiányok, melyeket a mesterséges intelligencia által felgyorsult beruházási láz is felerősít, komoly veszélyt jelentenek, ha a pénzügyi fegyelmet nem szigorítják, brutálisan pórul járhat az ország gazdasági helyzete. Ezzel párhuzamosan a forint árfolyama vegyes képet mutat, a szerdai reggeli jegyzések szerint a valuta a főbb devizákkal szemben csak részben tudta megtartani a korábbi szintjét, miközben a nemzetközi devizakereskedelemben is változások figyelhetők. A piaci bizonytalanságot tovább fokozza, hogy Magyarország klímája az elmúlt évtizedekben jelentősen melegebbé és szárazabbá vált, ám az éves csapadékmennyiség alig változott, ez a környezeti átalakulás hosszú távon befolyásolhatja a mezőgazdasági termelést és ezzel a kereskedelmi mérleg alakulását. Végül a politikai szintéren is történt változás. Baka András, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke, titkos szavazás útján 140 igen és 6 nem szavazattal Magyarország közöttes elnökévé választották, ami új irányt ígér a gazdaságpolitikai döntéshozatalban. Mindezek a tényezők együtt alakítják a jelenlegi gazdasági környezetet, ahol a költségvetési stabilitás, a valuta mozgása, a klímaváltozás hatásai és a politikai vezetés egyaránt meghatározó szerepet játszanak. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Jövő héten újra ülésezik az országgyűlés, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, visszatér a kánikula, 35 fok is lehet napközben. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli javaslatot tett, jövő héten újra ülésezik az országgyűlés. A kormányfő szerint az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását egyebek mellett a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentése, Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben szükséges kapcsolódó törvényre rendelkezések megfelelő módosítása, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása, valamint a szakképzéstől szóló törvény módosítása indokolja. Már hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke, akit múlt kedden választott meg az országgyűlést. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Összesen 96-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójára, míg a 4 elnök helyettesi posztra 68-an. Hétfőn megkezdődik a pályázatok értékelése, közölte Hantolysi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tízes elnöke. A bizottság várhatóan augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatásra meghívott pályázókról. A személyes meghallgatásokat tervek szerint augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak. Majd a hivatal elnökét és elnök helyetteseit az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány. Derül ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Kiderül belőlük, hogy sok gyerek kénytelen volt elfogadhatatlan körülmények között, penészben, sötétben, balesetveszélyes bútorok között élni. Volt olyan megye, ahol a napvilágra került bántalmazások után magukra maradtak a gyerekek a traumáikkal, máshol a kortársak közti szexuális bántalmazások terjedését derítette ki a vizsgálat. A Tisza frakció szerint több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítást fogadott el az országgyűlés az első 100 napban. Felidézték, hogy egyik legfontosabb vállalásuk a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt. A több ezer milliárd forintnyi EU-s pénz hazahozatalának érdekében az országgyűlés átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadott el. Csökkentették a parlamenti kiadásokat és a képviselői fizetéseket, miközben döntöttek az iskolakezdési támogatástól, a vényköteles gyógyszerek 0%-os áfájáról és az Erasmus programok újraindításáról is. A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Ma a legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos lökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A napban 14-22, délután 31-36 fok várható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
0: Reklám.
3: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
0: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Ez a reggeli műsorunk második órája. Ma István, Vajk és Állami Ünnep nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánkban 23,3 fok van. Ma augusztus 20 van, ma az államalapítás ünnepe van. Nemzeti ünnep és hivatalos állami ünnep, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére. Szent István király szentéavatásának 1083 évfordulója. Egyházi ünnep is. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
6: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 20-án az István nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentésebb koszorú, görög, latin, német, magyar eredetű névről van szó, mely olyan személyiség kialakulását támogatja, aki sokat és keményen dolgozik, szereti a rendet maga körül, sokkal inkább reál, mint humán beállítottságú, az életre sokszor szkeptikusan tekint. Becézése Istvánka, Isti, Pistike, Pistike, Pityu, Pityuka, Pistuka, valamint Petya, jeles viselői ennek a névnek, Bátori István, erdélyi fejedelem, Betlen István, erdélyi fejedelem, Bocskai István, szintén erdélyi fejedelem, Bujbik István és Bújtor István, színész, Csukás István, író, költő, Dobó István, várkapitány, Fekete István, író, Örkény István, író, Pálfi István, híradós, író, Szent István, király, Széchenyi István, politikus, Tömörkény István, író, Vágó István, műsorvezető, kvízmester és zenész, valamint Verebes István, színész és ön, kedves István. Ezen a napon köszöntjük még Vajk, Bernard, Bernát, Eliot, Eliel, Elton, Filibert, Ozmin, Samu, Samuella, Stefi, Stefán, Stefánia, Sámuel, valamint Éliás nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: A mai nap is különleges.
1: Augusztus 20-a a Magyar Államalapítás és a kenyér ünnepe. Állami ünnepünk, amelyen az 1000 éves magyar államiságot köszöntjük, Szent István királyra emlékezve.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
4: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1083. augusztus 20-án szentté avatták Első István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában. Erre a napra emlékező ünnepeljük minden évben Szent István királyt és a keresztény magyar államalapítást. Szent László uralkodása idején az Első István által minden évben Nagy Boldogasszony napján tartott törvénynapokat áttette augusztus 20-ára István király szentté avatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar egyházi ünnep volt. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvetette a naptárakba, elhozatta a Szentjobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította. Folytassuk 1245-tel, augusztus 20-án 4. Béla magyar király fiát, 5. Istvánt még gyermekként királlyá koronáztatta. A 14. század elejére ugrunk, 1310. augusztus 20-án Székesfehérvárot harmadszor, és már teljesen jogszerűen királlyá koronázták első Károly Róbertet, az Anzsúház magyarágának megalapítóját. Folytassuk a 19. század végével, 1897. augusztus 20-án megszületett Asher Oszkár, színész, szavalóművész. És lépjünk át a 20. századba, 1901. augusztus 20-án megszületett Salvatore Quasimodo, Nobel-díjas olasz költő, kritikus, műfordító. Folytassuk 1920-szal, augusztus 20-án Detroitban megkezdte adását a 8MK rádióadó, az első kereskedelmi rádió. 1941-jel folytatjuk, augusztus 20-án megszületett Elizabeth Ashley, amerikai színésznő, aki 1962-ben Tony díjat nyert. És végül, de nem utolsó sorban, 1973. augusztus 20-án megjelent a boltokban a Rolling Stones Angie című kislemeze, mely pályafutások legnépszerűbb dala lett. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
5: A rádiót.

0: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
1: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. augusztus 20-a csütörtök, Szent István király ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 24-től 29. vers. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt és nagy romhalom az lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Elmélkedés. A keresztény király öröksége. Aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Olvassuk az evangéliumban Jézus szavait. A sziklára és a homokra épült ház példázata a hegyi beszéd lezárása, Jézus tanításának összefoglalása. Nem elég hallani az igét, hanem a hallottak szerint kell élni. Az élet legmélyebb biztonságát nem a látható eredmények, hanem az Isten szavára alapozott döntések adják. Az ilyen életállapot az, amit Jézus sziklára épített háznak nevez, és a történelemben ritkán ragyog ez olyan tisztán, mint Szent István király életében, aki a sziklára építő ember példája. Szent István nem csupán államot alapított, nem csak törvényeket hozott, nem csak hadvezér vagy diplomata volt, hanem hitvalló, és országában a hit terjedését előmozdító uralkodó, aki a magyar nép sorsát az örök sziklára, Krisztus tanítására akarta alapozni. István király tudta, hogy egy újonnan megkeresztelkedett nép jövője csak akkor biztos, ha nem a múló politikai érdekekre, hanem az evangélium maradandó értékeire épül. Ezért nem volt elég neki az, hogy népe megkeresztelkedett, ő valódi evangéliumi életet akart Magyarországnak. Szent István nem választotta szét a hitet és az életet. Számára a kereszténység nem dísz volt, hanem iránytű. Az államalapítás nem pusztán jogi cselekmény, hanem lelki alapvetés is volt nála. Krisztus tanítása az a szikla, amely minden vihart kibír. Ez az a biztos alap, amely elviseli az évszázadok változásait, a történelem próbáit. Az István király által írt intelmek fia Imra herceg számára nem csak korának egyedülálló politikai és vezetői iránymutatása, hanem személyes hitének tanúságtétele is. A bátorító szavak mögött ott van egy olyan ember tapasztalata, aki tudja, az uralkodás felelőssége semmi a lélek kormányzása nélkül. Jogosan érezte, hogy az egyház nélkül nem maradt fenn az ország, és ez prófétai szó volt részéről. Nem csak magánemberként, hanem közösségként, nemzetként is sziklára kell építenünk. Ez napjainkban különösen is időszerű üzenet. Szent István király példája arra hív, hogy ne csak visszatekintsünk örökségére, hanem élő alapnak tekintsük azt. István király nem félt rábízni országát a szűzanyára. Ez a felajánlás nem csupán legendás gesztus, hanem mély teológiai cselekedet. Elismerése annak, hogy az emberi bölcsesség kevés, ha Isten vezetése hiányzik. És valóban, amit István felépített, nem csupán történelmi állam volt, hanem keresztény közösség, amely máig élő identitást hordoz. A kérdés ma is aktuális. Mit építünk? Mit tekintünk alapnak a saját életünkben? A családban, a hivatásunkban, a társadalomban? Kősziklára vagy homokra építünk? Ez a jelen és a jövő kérdése. István király nem azért lett szent, mert őrizte a meglévőt, hanem mert hittel merte formálni a jövőt. Ez a mi feladatunk is. Nem elég a keresztény hagyományra, a keresztény gyökerekre hivatkozni, ha a krisztusi igazság nem válik belső meggyőződéssé, cselekvő hűséggé, nem válik szilárd alappá. Nem elég megőrizni a hitet, hanem tovább kell adni a következő nemzedékeknek. A jövő szilárdsága attól függ, mennyire épül be Isten igéje a családokba, az iskolákba, a közéletbe. Szent István király és Jézus úgy állnak előttünk a mai ünnepen, mint két szikla. István élet példája összhangban van Jézus példabeszédével. Nem csak hallotta az igét, hanem meg is valósította. És a ház, az ország, amit épített, nem omlott össze a viharban. Ez a keresztény király öröksége, és ez a mi reményünk is. Ha életünket Krisztus szavára alapozzuk, bármilyen vihar támad, megmaradunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked Szent István királyért, aki magyar népünket sziklára, Jézus tanítására építette, és országunkat a szűzanya oltalmába ajánlotta. Segíts minket, hogy ne csak ünnepeljük őt, hanem kövessük hitét és bátorságát. Add, hogy személyes életünk és közösségünk is sziklára épüljön az evangélium igazságára. Erősítsd meg bennünk a hitet, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói is legyünk igédnek, és így részesüljünk a te örök országodban. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy-két éve folyó 6000 kismamára terjedő vizsgálatból az derült ki, hogy míg Nagy-Britanniában átlagosan több fiú jön világra, mint kislány, 106 fiú újszülöttre jut 100 kislány, az alapvetően növényi táplálékon, illetve a tejtermékeken és növényeken élő anyukák átlagosan mindössze 85 fiú gyermeket hoznak világra 100 kislányonként.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Lássuk a mai történelmi eseményeket. Szent István első ünnepélye. A Rómában szentté kanonizált István király földi maradványait Székesfehérvárott a sírból nagy ünnepéllyel fölvették, mely alkalommal Salamon király is kibocsáttatott a fogságból, ki előző évben azért záratott el Visegrádon, mert fondorkodott László király élete ellen. A szentélyavatási célból megírják Szent István király legendáját, valamint Szent Gellért püspök első legendáját, a későbbi legendák közös ősét. 1952. megkezdődött a hajdúsági gyógyszergyárban Debrecen az antibiotikum gyártás. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. A Hobby Rádió legfrissebb hírei között a személyes dráma és a közösségi összefogás egyaránt helyet kap, ahogyan beszámoltunk róla, hogy Herceg Dávid és felesége, Bianca a ritkán látott Szárá kislányuk születése után mély aggodalommal néztek szembe, ám a másfél éves gyermek már jelentős fejlődést mutat bal szemével, ami reményt ad a szülőknek. Ezzel párhuzamosan a Dantri újság és a Vakok Tartományi Szövetsége által szervezett ünnepségen Bacninban 209 egészségbiztosítási kártyát és két közel 20 millió VND értékű ösztöndíjat adtak át hátrányos helyzetű vakgyermekek családjainak, amelyet portálunkon részletesen olvashatnak. A Jász Nagykun Szolnok megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének kezdeményezésére szeptember 6-ig a szolnoki Tesco vásárlói zsetonokkal támogathatják a látássérült emberek önállóságát, miközben a szavazásról szóló információk a honlapunkon is megtalálhatók. Székesfehérváron a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete és a Baranya megyei Egyesület tagjai egy vakvízi evezésre vállalkoztak, amelyet a Vital Club Sport Egyesület biztosított biztonságos körülményekkel, és a képek a galériánkban tekinthetők meg. A Délalföldi Rehabilitációs Központ új mozgásfejlesztő programja a frissen felvett szakemberek bevonásával a felnőttkori látásvesztés okozta korlátok enyhítését célozza, amelyről részletes elemzést olvashatnak a portálunkon. A teljes képet, a háttérinformációkat és a további részleteket mindenképpen a hobbirádió.hu oldalon találják meg. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbirádió.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kezdjük a napot 8 órakor a Mentők, Tűzoltók című műsorral, amely a T-Rádió kedvenc műsora, majd 9 órakor jön a média válogatott Sztártitkok, ahol Tandari Ági köszönti a hallgatókat. 10 órakor a Begurulva hangzik, Berta István autós és kütyüs magazinja, ezt követi a 12 órás délutáni szünet, amikor a déli hírösszefoglaló érkezik. A 13 órától Gerizó szórakoztat, Geri műsorvezetésével, majd 3 órakor a délután indul, melyben interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről hallhatók. 6 órakor a művészarcok következik, az Anonymous műsora, aztán hetente 77 órakor a Nekem 80, ahol a 80-as évek zenéi szólalnak meg. 8 órakor az esti hírösszefoglaló szól, benne a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sport, majd 9 órakor egy változatos blokk következik verssel, esti mesével, kabaréval, a nap érdekességeivel, riportokkal és interjúkkal. 20 órakor ismét a Mentők, Tűzoltók hangzik, a T-Rádió műsora ezt követi 21 órakor a média válogatott Sztártitkok Tandari Ági vezetésével, végül 22 órakor a Begurulva zárja a napot Berta István autós és kütyüs magazinjával. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. A reggeli órákban már derült ég, a hőmérséklet 23 fokra állt, a szél délfelől 9 km per óravel fújt. Ma a napkelte hajnal 5 óra 46 perckor lesz, a naplemente pedig este 7 óra 47 perckor. A nappali időszakban mérsékelt eső várható, a csapadék valószínűsége 18%, a teljes mennyiség 4 mm. A hőérzet 22-37 fok között mozog, a maximális hőmérséklet 36 fokra emelkedik, míg a minimum 23 fok. A napfény összesen 9,5 órát öleli majd át, az UV-index 6-ra emelkedik. A szél dél felől erősödik, maximum 26 km per óra, de időnként akár 81 km per óra erősségű szélcsúcsok is előfordulhatnak. A páratartalom 26-84% között változik. Holnapra, 2026-8-21-re, a napkelte hajnal 5 óra 48 perckor, a naplemente este 3-4-8-kor lesz. A nap folyamán ismét mérsékelt esőre számíthatunk, a csapadék valószínűsége 35%. A várható mennyiség 6 mm, a csapadék intenzitása 5 mm. A hőmérséklet 22-32 fok között alakul, a hőérzet 24-33 fokra emelkedik. A napsütés 6,6 órát tesz ki, az UV-index 5. A szél továbbra is dél felől fúj, legfeljebb 25 km per óra, de szélcsúcsok akár 62 km per óraig is erősödhetnek. A páratartalom 42-88% között mozog. A holnap utáni 2026-8-22-i napra borult ég lesz, a napkelte hajnal 5 óra 49 perckor, a naplemente este 7 óra 44 perckor. Nincs csapadék, a csapadék mennyiség 0 mm, a csapadék valószínűsége 12%. A hőmérséklet 19-29 fok.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Kamu reklám.
1: Andi Andrással a konyhában. Nézzük a nap receptjét. Bőfszedi fonott kalács, hozzávalók. Három darab tért kalács, egy csipet só és egy pisilő kisfiú. Távolítsa el a három darab tért kalácsot a lábszártól, majd fonja be őket. Andi Andrással a konyhában. Legyen ön is részese egy lefőzhetetlen élménynek. Már kapható.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Stem, baby.
1: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvéd tisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagykeresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős időnk lesz, elszórtan esővel, napközben pedig 27-38 fokig melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.
1: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
8: Az Életrádió. T-Rádió.
9: Jó napot kívánok! Rendkívüli tudósítást hallanak itt a T-Rádióban. Bontás alatt álló 4 emeletes épület dőlt össze Székesfehérváron. Egy ember rekedt a romok alatt. Jelent meg a híradásokban röviden, tömören összefoglalva, hogy mi minden történt Fejér megye központjában. Adás munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, ennek a műsornak a házigazdája. Természetesen nem hagyhattuk ki ennek az eseménynek a mentőhátterét sem. Megkerestük, megtaláltuk és megszólaltattuk azt az orvost, dr. Már Csabát, a Hunor mentőszolgált orvos szakmai vezetőjét, aki megpróbálta megmenteni az ismeretlen életét.
10: Egy nagyon
0: furán álló ház volt. Földrengéses helyszíni videókon, illetve képeken már hasonlót azt láttam. Az ugrott be egybe, hogy oda nekünk be kell menni.
9: Akkor már lehetett tudni, hogy van valaki a romok alatt?
0: Igen, az első riasztást azt úgy kaptuk, hogy egy személy a romok alatt rekedt. Ehhez mentünk le. Nyilván a speciális szaktudásunk, felszerelésünk, illetve az, hogy védőruházatunk van, illetve olyan eszközeink, amikkel biztonságosan meg tudjuk őt közelíteni. Ezért kellettünk mi. Illetve nyilván a csapat védelmére is, akik a mentést végezték.
9: Ilyenkor, hogyha az ember szolgálatban van a mentőknél, akkor leváltják, vagy hogy kell elképzelni?
0: Ez egy utasítás, hogy ha a hunornak riasztása van, akkor a szolgálat alól mentesülünk. Nyilván az az érdek, hogy ilyenkor az a néhány személy, aki esetleg alkalmas a mentésre, azok elhagyják a szolgálatot, a váltás pedig majd később érkezik itt az autóra.
9: De még tudtál beszélni ezzel az emberrel?
0: Közvetlenül én nem, de a közelében távolból igen. Kérdésekre válaszolt, felmértük így az állapotát.
9: Van valami speciális eljárás itt végül, és nem tudom én, hogy hány kiló, tonna, nem tudom mi van egy emberen, ami nyilván leemelésre kerül, és akkor teljesen más lesz a testnek a kiterjedése. Van valami eljárás, ami speciálisan ezekre a helyzetekre érvényes?
0: Tűzoltók tudnának nyilatkozni pontosan orvosi szemmel. Nyilván, amit nagyon számít az egészben, hogy nagy testfelületen és több órán át keresztül össze van nyomva. Súly van rajta, ami annyira összenyomja az izmot, illetve a csontokat, egyrészt, hogy vagy eltörnek. Az izom, az pedig gyakorlatilag kiszorítódik belőle a vér, illetve nem is tud belemenni, mert ugye nagyobb a külső nyomás, mint a vérnyomás. Ez azt jelenti, hogy keringés nélkül fog maradni egy nagyon nagy testfelület, a bőr, izom, illetve az alatta levő további lágyszövetek is. Ezáltal ott oxigén hiányos terület fog keletkezni. Most az izomnak azért nagy az oxigén igénye, hogyha több órán keresztül nem kap oxigént, meg vérellátást, akkor ezek a salakanyagok felgyülemlenek, anaerob keringés lesz, és ez tovább romlik, akkor megkezdődik az, hogy elkezdenek szétesni a sejtek. Ha ez a betemetődés, illetve összenyomatás, ez véget ér, akkor ismét keringeni fog az a rész, viszont olyan rész fog keringeni, ami gyakorlatilag elindult az elhalás felé. Amint ezek a metabolitok, salakanyagok felszabadulnak, illetve a sejtek újra oxigént kapnak, ezek károsodott részeket fognak eredményezni, mivel kálium is szabadul fel a sejtelhalás során, ez pedig a szívhez érve gyakorlatilag pár percen, illetve órán belül halált is okozhat. Ezek a metabolitok az izom szétesése okán, ezek a keringésbe fognak kerülni, amik eltömítik például a vesét, és ezáltal a vese elégtelenség, illetve több szervi elégtelenség is ki fog alakulni igen hamar.
9: Nyilván a mentőorvosnak a feladatköre az ritkán mondható, hogy olyan egyszerű, de azért ez jóval súlyosabb probléma halmaz, amivel ott meg kell küzdeni egy ilyen helyen.
0: Igen, ezt végig kell gondolni, hogy nagyjából mennyi idő lehet, hogy tudjuk menteni az állapotát, milyen szupportív terápiával tudunk ezen segíteni, támogató eljárásokkal tudjuk segíteni. Gondolok itt arra, hogy folyadékot adunk neki, infúziót, hogy azzal is pótoljuk a több órán át azt, hogy folyadék hiányban van. Nyilván, hogyha nagyobb a folyadék, akkor ez a sok metabolit jobb, nagyobb víztérben fog elosztani, illetve azzal, hogy esetleg adunk a savbázis háztartás kompenzálására. A nátrium bikarbonátot, ami egy bázikus hatású szer, ugye itt az, hogyha a metabolitok felszabadulnak, ez savas közeget fog eredményezni, vagy savasabbat, inkább azt mondom, akkor ezt próbálja kompenzálni. Erre vannak egyébként nemzetközi eljárásrendek is, azt mi adaptáltuk a magyarhoz.
9: Van olyan a világban, ahol abszolút gyakorlottak az ilyen problémák, mert nyilván földrengés sújtott a területek jöhetnek szóba elsősorban.
0: Én azt gondolom, hogy gyakorlott senki nem lehet, mivel minden egyes sérültnek a mechanizmusa, illetve maga a probléma más. Az, hogy nagyjából van egy olyan szindróma, ami tünetegyüttest jelent, az viszont igen, abban ezek a mentőcsapatok jobban gyakorlottak, mint bárki más, mert több ilyet látnak.
9: De miért lettél hunoros? Nincs elég bajod?
0: A csapat jelenlegi operatív vezetője kért fel engem. Korábban érdekelt, kacsingattam már felé, de nem tudtam pontosan mivel jár, illetve nem is voltam tisztában minden részletével. őkért meg arra csatlakozok a csapathoz. Nagyon nagy lelkesedéssel vágtam neki, amint ő részletesebben tájékoztatott, hogy miket csinálunk, mik a feladatok. És nyilván a közösség is egyébként egy nagy vonzerő.
9: Közösség megvan a mentőknél is. Feladat megvan a mentőknél is.
0: De ez egy picit más közeg. Mi nyilván az egészségügyi ellátása vagyunk, illetve az a fő feladatunk, de mellette azért vannak olyan feladatok is, amik a tűzoltóság kötelékébe tartozó kollégákkal közösen kell megoldani. Ez még izgalmasabb, hogy olyanokat meg tudunk csinálni, amit egyébként más mentősként csak a kárhelyen kívül, mert ugye ez egy veszélyzóna. És hogy veszélyzónán belül azt a minimálisat viszont meg tudjuk csinálni, ami a legszükségesebb ahhoz, hogy jól ki tudjuk őt menteni. Nyilván ezt úgy hívják, hogy kompromisszumos medicina, csak azt, ami éppen a legszükségesebb, vagy ami hosszú távú állapotjavulást tud eredményezni a gyors beavatkozással.
9: Tanultál ebből az ügyből bármit?
0: Igen, több tanulságunk is volt, így az egészségügyi csapattal ezt mind levontuk, és arra jutottunk, hogy az a fájdalomcsillapítási technika, amit alkalmaztunk, az jó volt, a tűzoltókkal nagyon jól együtt tudtunk ismét működni. Nagyon jó volt az, hogy konkrét időt szabtunk az újratervezésre. Tudni kell a tűzoltókról, hogy ők hadsz egy időkorlátot nekik, azt gyakorlatilag biztos, hogy az alatt meg fogják oldani a helyzetet, ez működött is. A másik oldalról pedig, hogy milyen ellátási stratégiát végezzünk egy egyéb helyszínen a jövőben, azt nagyon módosította a mi szemünkből.
9: Az, hogy te nagyon hosszú időt dolgozol a rohammentően, az mennyiben segített téged ebben a helyzetben?
0: Az észszerű döntések meghozásában, illetve abban, hogy mit milyen sorrendben, szerintem abban nagyon sokat hozzá tudott tenni. Ne heroizáljuk túl, amivel esetleg a mentési vagy kimentési időt el tudnánk húzni, ugyanakkor a legszükségesebb és legalapvetőbb dolgokat viszont meg tudja kapni. Ebben azért igen jelentős, sem mérvadó volt számomra a korábbi tapasztalat, illetve az is, hogy az irányelveket nyilván napra készen kell tudni. De leginkább az, hogy hogyan priorizáljuk a teendőket, abba segített, illetve nyilván a gyógyszerválasztás is, mert hogy ez egy különleges helyszín, mások a lehetőségek. Ez is egy példa volt számomra, hogy mindig alázattal legyünk, mert nagyon kicsik vagyunk, az életmentéshez pedig továbbra is alázatosak kell, hogy maradjunk a beteg számára. Még egy szakmai tapasztalat, vagy ilyen korábban még itthon nem történt, és megtapasztaltuk, hogy működik a magyarországi helyszínen történő mentés. Társszervekkel együttműködés, az is egy plusz tapasztalat volt, hogy nagyon-nagyon határozottan kell a beteg ellátás részét végezni.
9: A reménytelenség, vagy kilátástalanság, vagy a esélytelenség érzése az nincs ilyenkor?
0: Kevésbé éreztem. Volt az utolsó időszak, volt akkor már az, amikor már nagyon-nagyon hosszú ideje alatt a romok alatt volt, és akkor már felmerült más megoldási lehetőség is. Megnevezve ez a végtagamputáció, ami csak nagyon súlyos esetekbe jöhet képbe. Ugyanakkor meg olyan szinten be volt temetve, összenyomva a teste, hogy nem volt olyan lehetőség, hogy ezt megtegyük. Se hely nem volt, se lehetőség rá. Így ezt elvetettük.
9: Lesz ebből dolgozat, tanulmány, elemzés?
0: Egy rövid elemzést csináltunk a csapatunk számára, a konklúziókat levontuk. Azt gondolom egyébként, hogy belül a helyszíni egészségügyi munkát nem lehetett volna ennél jobban összehozni. Közös munka, ez kiváló volt.
9: Már Csabával beszélgettünk, a Hunor mentőszolgálat orvos szakmai vezetőjével. Egy székesfehérvári házomlás kapcsán hozott bennünket össze a történések sora. Adásmunkatársa Ányos Gábor volt. Marosi Antalt hallották itt a rendkívüli tudósításban.
10: T-Rádió, ami feltűzel.
11: A T-Rádió műsorát hallották.
12: Kamureklám.
13: A pénz beszél. Azt mondja, viszlát.
12: Kamureklámot hallottak.
14: Az utolsó. sorsa.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: Nálunk nem az a félcipő, amit a villamos ketté vág.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Ősszel tárgyalhat az országgyűlés az Európai Ügyészséghez való csatlakozástól. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tártak fel hazai gyermekotthonokban, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy épp az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarot hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijedés elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Fóti logisztikai központ feldolgozási kapacitását. A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos tökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A napon 14-22, délután 31-36 fok várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Augusztus 20-a, csütörtök. Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között pénteken hajnali 6 óráig. Ezt követően hétfő hajnalig ismét a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra számítani. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint péntek éjfélig a Kóskároly sétányt. A Margit hídon Buda felé lezárták a külső sávot és a híd járdáit pénteken délig. Ma délután 4 órától este 10:30-ig lezárják a hidat, de este 7 óráig a BKK járatokat és a gyalogosokat átengedik. A belvárosban a korlátozások miatt a BKK felszíni járatai módosított, rövidített útvonalon közlekednek, ezért a metróhálózat igénybevételét ajánljuk. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távfővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni.
8: Hobby rádió!
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fánteremes, köszönöm.
11: Hobby rádió, a hangadó.
8: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
12: Rippel Ferenc a vendége a média válogató sztár titkok műsorának. Én Szép Bence vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Különös szeretettel köszöntelek téged, akinek egy hihetetlenül izgalmas gyerekkora volt, hiszen egy nagyon színes, nagyon inspiráló családban nőttél fel, és hát egy közismert tény rólad, hogy te korábban tanultál meg bukfencezni, szaltozni, mint járni. Ez a legenda része, vagy ez tényleg így volt?
13: Szóval a gyerekkorom még mindig tart, úgyhogy ezt fogalmazzuk át, mert nem sikerült felnőni, hiszen artista, művész vagyok, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bohókás játékos sportoló, aki a sportból, a művészetből összekovácsolt egy ilyen munkát. És igen, ez nem mendemonda, ez nem városi legenda, mint hogy ezt sokan kell feltételezik, hanem ez tényleg így volt, hogy otthon volt egy gumiasztalunk, ami 70-es években nagy ritkaság volt, édesapám önmaga heggesztette, úgy volt megcsinálva a gumizata, hogy autógumi belsőből voltak ilyen hosszú csíkok kivágva, és azt tartotta ezt a középső hálót, amit ők fontak. Szóval
12: el sem még... képzelni, mennyi munkája volt.
13: Hát ez egy több évnyi ilyen munka volt, igen, egy ilyet megcsinálni, de hát akkor ez különlegesség volt, és hát ugye ez meg is állta a helyét, mert a cirkuszban is használták a fellépéseiknél. Na hát ez állt az udvarunkban. Most gondolj bele, hogy van egy gyerek, akinek már a szeme elkezd kinyílni a világ felé, és felrakják erre az asztalra. Lehet egyébként az asztalon készültem, ezen a gumiasztalon, csak ugye ez nem ennek a műsornak a része, mert hogy annyira különlegesség egy ilyen asztalon lenni a mai napig. Márki, gyerek, felnőtt, kicsi, nagy, teljesen mindegy, az imád gumiasztalozni, mert egy nagyon különleges élmény. Na hát nekem, amikor így felraktak erre, mondták, hogy nem az volt, hogy elkezdtem sírni, hanem kimondottan élveztem. És ugye apukám meg anyukám a gumiasztal két oldalát elkezdett ringatni, és én éreztem, hogy így megemelkedek, és ezt ugye elmondták, de nyilván belém lett kódolva. És ahogy a levegőben voltam, mondták, hogy csináltam egy ilyen, így összeúztam magam, és így átfordultam, majdnem, még nem voltam 2 éves. És épp, hogy csak a fejemelés, meg egy kicsi totyorgás volt ma az életemben. Úgyhogy igen, hát és akkor utána jött a gyerekkoromban az, hogy na hát akkor a gumiasztalra kiköltöztünk. Minden nyáron ott aludtunk, de nem volt nap, amikor a saját ágyamban aludtam. Apu épített fölé egy ilyen csodálatos kis nylon takarót, hogy az eső akkor megvéd minket, meg a hajnali párától. Éjszaka megnéztük a csillagos eget, meg hát rugózik, ez milyen egy fiatalnak. Aztán azon éltem az első szerelmes életemet, minden. Szóval így követtem a családi hagyományokat, de nyilván egy csodálatos gyerekkorunk volt, ami mondom, még mostanáig tart.
12: Emlékszel még arra a gyerekkorodból, hogy milyen volt az első fellépésed?
13: Hogyne, hiszen mi a Viktorral már nagyon hamar rájöttünk, hogy apukánk vizualizálta nekünk ezt az artista létet. Ők is artisták, igen, voltak, a Trio Cortez produkcióikkal utazták az országokat, világokat, a különböző csodálatos előadó művész helyeket, és mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, igazából játszotok, persze koncentráltam figyelemmel, és ezzel tudtok a világban utazni, ezért még fizetnek nektek, ezért még híresek lesztek, ismertek, és csak azt kell csinálni, amit szerettek a legjobban. Kézen állni, szaltózni, mindenféle ilyeneket, és hát egy gyereknek mi kell több? ennél nem kell több, hogy egy olyan jövőképet vizualizál az apukája, amiben maradhat gyerek, játszhat. És ez a mai napig tart, és bizony ebben rengeteg játék volt, ebben rengeteg csodálatos gyerekkori élmény volt, és ugye az első fellépésünk pont ebből jött, mert apukánk már abba hagyta az artistáskodást, elkezdett a mi képzésünkkel foglalkozni, viszont mi megtaláltuk az ő régi jelmezeit, és felvettük magunkra, és már ugye hát a szertornászkodni is mentünk, meg atlétizálni, és egy nagyon komoly bázistudásunk volt, hogy felvettük apukánk jelmezeit, kimentünk ott nálunk a térre, kiraktunk egy ilyen kis kalapot, és elkezdtük a Viktorra produkálni magunkat, és hirtelen egy ilyen 50-100-an gyűltek körénk, és ilyen 5-6-7 évesek lehettünk, már ott gyűlt a kalapban a pénz, amit így ilyen utca zenészként vagy utcai performerként előadtunk. És az onnantól kezdve belénk kódolódott. Megszerettük, és ez azóta 38 éve, mint hivatalos artista, de hát ugye már lassan 50 éve, mint artisták csináljuk.
12: Köszönöm, most egy picit zenélünk, és innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Műsorajánló.
6: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet. Mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
14: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
14: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Trippel Ferenccel folytatjuk a beszélgetést. Milyen volt az első professzionális fellépésetek, amikor már fizetős közönség előtt, mondjuk cirkuszban léptetek fel, arra emlékszel?
1: Természetesen, hát azért a gyerekkoromban nagyon sok fellépés volt már. Az artista iskolában jártunk, azért 9 évig állandóan kaptunk tőlük próbafellépéseket, gyakorlásokat. A Madách Színház leszerződtetett, és 3 évig a Madách Színházban, a Macskákban szerepeltünk.
0: Hát akkor kaptatok ilyen rövid időszakokat, tehát szép fokozatosan vezetett be a szakma
1: fel. Így van, úgy épített fel minket, de rengeteg új lehetőség is jött közben. Viszont ugye akkor még mindig szocializmusról beszélünk, és akkor kicsit centralizálva volt ez a szakma, és kötve voltunk egy adott ügynökséghez. És hát ahogy az artista iskolában végeztünk, onnantól kezdve azonnal az ügynökség olyan alternatívát kínált fel, amit nem lehetett nem kikerülni, és el kellett vállalnunk azokat a munkákat. De nyilván a környező szocialista és kommunista országokat kellett végigjárnunk, először Bulgáriába 6 hónapig, és utána jött a többi 10 hónap Szovjetunióba, még akkor Szovjetunió volt, azért is így mondom. Viszont nem mentünk nagy nehézségek árán, mert tudtuk, hogy ott rengeteg jó artista van. Igaz, hogy a körülmények akkor még nem voltak olyan jók, nagyon sokat kellett éheznünk, böjtölnünk, ott tanultuk meg a böjtölés alapjait, de ott tanultuk meg tulajdonképpen a mostani jelen munkánknak az alapját, mert az orosz artisták a világ legjobb artistái például, és tőlük tanultuk meg az összes ilyen kis nüanszot, ami ahhoz kellett, hogy a világ legjobbjai közé sorolják.
0: Ezeket már a fellépések közben lested el tőlük, vagy oda mehettél hozzájuk, és azt mondtad, hogy menjünk le egy terembe, és mutassátok meg, hogy ti hogy dolgok.
1: Felléptünk együtt, és ők jöttek oda, hogy látják, hogy milyen jók vagyunk, és ők szívesen segítenének nekünk. Uh-huh. Ezek ilyen önzetlen artista együttműködések voltak, és belénk investálták a tudásukat. Nagyon izgalmas volt, mert tényleg ebből a mai napig úgymond profitálunk. Na de hát aztán innen, ahogy ezek az úgymond első profi előadásaink elindultak, azért rögtön 2 év cirkuszturnéval telt el, utána belecsöppentünk egy bahamai egy évbe, ahol a Bahamákra mentünk ki, éles váltásból, a Szovjetunióból a Bahamákra. Ott már a saját produkciókkal mentünk, ott már önmagunk fényében tudtunk továbbfejlődni, és nyilván ebből jött rögtön utána Amerika, aztán vissza Európa, és itt az európai munkáink közül talán bármelyiket ki tudom emelni, mert nagyon-nagyon színes skálán mozgott a Wintergarten Varietétől, a Friedrichstadt Palaszig, a párizsi Moulin Rouge-ot 10 évig léptünk fel. Ezért az egy nagyon komoly állomás volt, úgyhogy Párizst is legalább annyira ismerjük, mint a tenyerünket. 10 éven keresztül szórakoztattuk a közönséget a párizsi Moulin Rouge-ban, de többször visszajártunk Amerikában, a Ringling Brothers Barnum & Bailey cirkusznál, a Cirque du Soleil nevű ilyen mega cirkusz egységnél rengeteget gáláztunk, és aztán rákaptunk erre az ízére, hogy nagyon-nagyon szeretünk ugyan fellépni, de már 300 fölötti előadás számunk volt egy évben.
0: Az azt jelenti,
1: hogy minimum napi egy, de nem lehet napi egyet, mert egy-két szünnapunk volt, hanem inkább napi 2, napi 3, aztán egy-két nap szünet. Volt olyan előadás évünk, ahol 450 előadásunk volt egy évben. De hát ez azóta is tart, úgyhogy most így egy picit lecsökkentettük, és szeretünk egy ilyen 200 előadás per évnél megállni, mert azért a testünk öregszik, még hogyha úgymond küzdünk ellene akkor is, de igazából másfelé alakultunk. Ezeket a gála műsorokat nagyon szeretjük csinálni, ezzel utazunk, most is megyünk Indiába, nem sokára, egy pár hét múlva bele kell állni a dolgokba, mert az emberek igényt adnak erre, hogy úristen, ezt szeretnék látni, hogy ezek a modernkori gladiátorok, mert mi áthoztuk az ókori Rómából ezt a gladiátor stílust egészen mostanáig, ezt élőben látni, ez egy nagyon különleges dolog. Én magam is imádok olyan artistát nézni, illetve az artisták többsége az mind élőben dolgozik, és ez azt jelenti, hogy egy csodát varázsolunk oda arra pár percre.
0: Nagyon röviden, csak rengeteget jártok külföldre, de Magyarországon is meg lehet nézni benneteket?
1: Valami? Magyarországon is vagyunk, igen, többségében ilyen privát eladásokra hívnak minket nagy cégek, de nagyon kevés időnk van, és ezt a kevés időt, amit be tudunk táblázni, azt igen, a magyar közönség is. Most például vidéken voltunk egy párszor, különböző ilyen szuper kis eladásokat tudunk, de ezt így nem tudok egyet se kiemelni, ezt figyelni kell a médiát, és hát, hogyha itt nálatok is elhangzik majd, hogy hol lehet látni minket.
0: Köszönöm, most egy picit zenélünk, de hamarosan jövünk vissza.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió.
3: Sziasztok, én Lukács László vagyok a Tankcsapdából. Amit hallgattok, az a Hobbi Rádió.
4: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyel.

0: Piper Ferenccel beszélgetünk, és nagyon izgalmas, hogy járod a világot, itthon is vannak fellépéseid, egy elképesztően elfoglalt ember vagy, de közben tanítasz is, van iskolád. Kik csatlakozhatnak az iskoládhoz?
1: Én amikor engem kérdezel, akkor általában mindig kettesbe fogok válaszolni. Igen, tehát igen, mi ketten igen, vagyunk igen. Egy egység a Viktorral,
0: a testvéremmel,
1: éppen Viktorral, igen. Akivel közösen alkottuk meg a Ripper Brothers Akadémiát, ami tulajdonképpen ennek a csodálatos műfajnak a bemutató iskolája. Hiszen mindenki azt hiszi, hogy az artista művészet ez valami csillámporral beszórt, ilyen kis izgalmas dolog, és tényleg az, de nem övezi akkora misztikum, tehát mi ezt a csodakaput kinyitottuk, és áramlanak be rajta a fiatalok. Egy évben 1000-1500-an járnak hozzánk körülbelül, és már 17. éve csináljuk az akadémiánkat, és ezen a képzésen belül, ahol tulajdonképpen a kapu úgy nyílt ki, hogy bárki kipróbálhatja ezt, és ha tetszik, akkor visszajárhat hozzánk, nincs semmi előképzettségi megkötés, korban sem. Azt szoktuk kérni, hogy ilyen 5-6 éves múljon már el a gyermek, ha a gyerek jön. De van, hogy a gyerek helyett az anyuka maradott és jár vissza. Vannak nagymamáink, akik bakancslistáznak és szaltozni akar életébe.
0: Óriás.
1: Eljön hozzánk, megtanul szaltozni, utána ad egy nagy ölelést és megy tovább a bakancslistáján. De van, aki ott marad, mert egy edzésformának is csodálatos. Itt zsonglőrködünk, légtornászkodunk, egyensúlyozunk, akrobatikázunk, páros emeléseket csinálunk, rippel, bradereskedünk, szóval nagyon sok mindent tudunk, és ugye mi ezeket megtanultuk az iskolában, meg főként édesapánktól, már úgy mentünk az iskolába, hogy tudunk zsonglőrözni 3-4-5 eszközzel, labda, karika, buzogány, de nagyon jó egyensúlyozunk, felrakok bármit az orromra vagy a fejemre, azt meg tudom egyensúlyozni. És ennek nagyon komoly fiziológiai oka, tehát hozatala is van, mert aki nagyon jó egyensúlyozik, meg bírja a forgást, annak az idegrendszere, az agyi működése nagyon jó lesz. Ha valaki sokat van fejjel lefelé, mondjuk kézen áll, vagy lóg, vagy fejen áll, akkor ez a megnövekedett agyi tulajdonképpen vérbőség, ez jobb tanulmányi eredményeket hoz. Tehát bárki, ki hozzánk jár, az mindenki jobb tanulási eredményről számol be. Jó, hát sok izomlázról is, mert ez egy kemény dolog, de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és ezt a sulit nagyon szeretjük csinálni, mert amikor itthon vagyunk, na itt meg lehet minket találni, aki eljön a Ripper Brothers Akadémiára, az rögtön ott lát minket, mert mi személyesen is ott vagyunk az edzőink.
0: Helyileg hol vagytok?
1: Mi Rákospalotán vagyunk, a Dózsa György Gimnáziumnak a táncművészeti főiskola részén.
0: És amikor éppen külföldön tartózkodtok Viktorral, a testvéreddel, akkor vannak helyettesítő tanárok?
1: Persze, akik, most már az elmúlt évek alatt annyi csodálatos artistát neveltünk ki, meg tanulóból lett tanár, hogy igen, sokan vannak. A testvérem felesége is ott van, ő vezeti az intézményt. Nagyon sok tanárunk van, és nagyon széles a spektrum, mert tényleg a légtorna, a tissú, a karika, a trapéz és mindenféle egyéb nyalánkságon keresztül ilyen populáris modern sportokon keresztül, a rúttánccal, a gumiasztallal, mindennel foglalkozunk. Úgyhogy olyan, mint ezek a gumiasztal parkok, csak nem csak gumiasztal van, hanem mindenféle ilyen ninja eszközünk is van. Na például a Ninja Warrior-ra is itt készültem fel a saját sulimba. Én azon is indultam, és többször is, és majdnem meg is nyertem őket, de nyilván, ha lesz még, akkor azonnal fogok menni rajta megint.
0: Egy nagyon rövid kérdésre van időm. Említetted, hogy szerepeltetek 10 éven keresztül a Moulin Rouge-ban, Párizsban. Egy sztorit mondjál el, ami nagyon kedves emlékeket. Gondolom, hogy rengeteg van így a 10
1: év. Hát ha több óránk van, akkor nagyon szívesen mesek, de az egyik, és ebből talán mindenki le tudja szűrni azt, amit le akar, hogy a párizsi Moulin Rouge-ban nagyon sok táncos van. Táncos lányok, táncos fiúk. És a táncos lányok ilyen 100 fölötti létszámmal vannak, és van egy 30 fős fiú létszám, amiből mindenki, tehát a táncos fiúk azok a saját nemüket szeretik. Ezáltal csak mi voltunk, úgymond heterók, az egész csapatban, és hát az összes táncos lány igazából minket imádott, mert hát egy természetes evolúciós folyamatnak voltunk a részei. Na hát ez így minden napra megadta a lehetőséget, hogy nagyon jó társaságban, nagyon jókat szórakozzunk. Persze az előadásra koncentrálva, mert ott szigorúan 2 előadás minden nap szünet nélkül 10 éven keresztül, és hát éjjel 2-kor végeztünk. Utána nem lehet rögtön lefeküdni, aludni, És aztán innentől most pont nem részletezik.
0: A többit a nézők, hallgatók fantáziára bízzük, most egy picit zenélünk és folytatjuk a beszélgetést.
2: Hobbi Rádió.

0: Folytatjuk a beszélgetést Ripper Ferenccel, és nem tudom kihagyni azt az ígyszert, hogy megkérdezzem tőled, mi a titkod, hogy ennyi idősen még ilyen jó kondid van, és még mindig csinálod, hiszen nagyon sok élsportoló már a 30-as évei elején ugye a szögre akasztja a csizmát, a focicipőt, stb. Mi az a titok, ami téged életben tart, amitől ennyire jó neked a kondíciód, a testi szellemi energiáid ennyire rendben vannak?
1: Ez egy komplex felfogás kell ehhez, mert ezt csak úgy lehet csinálni, és ilyen aktívan artistáskodni, hogyha maximális odafigyelünk az egészség minden egyes aspektusára. És ez tényleg komplex. Itt az étkezéstől, a mozgáson át, az alváson át mindent össze kell rakni, hogy jól működjön.
0: Mondjál néhány tippet. Tehát gondolom nem iszol alkoholt, nem dohányzol. Nem tudom, olvastam valamit, hogy nem iszol koffeint. Nem tudom, zöld teát az például azt szoktál lefogyasztani.
1: Én nem tippelek, én rippelek. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy én tulajdonképpen biohackerkedem, biohacker vagyok. Ez a másik titulusom, amit itt szeretek kihangsúlyozni, mert ennek a biohackerkedésnek köszönhető az, hogy az 55 éves testemben egy 34 éves fizikai erő rejtőzik. Ez kimutatható már életkortesztekkel. Én is így néztem meg, és csodálatos érzés az, hogy tényleg összehangoltan ezt át lehet látni, és bizony a gerinc egészségével kellett kezdenem. Mert addig az életmódváltásomban volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy meg vagyok telítődve mindenféle étellel, és rögtön a glutént kivettem, meg a tejtermékeket, meg mindenféle olyan nagyüzemi, ipari előállított szemetet, amitől a szervezetem elkezdett hibásan működni. Ezeket a hidrogénezett olajokat, margarinokat, minden ilyen műt dolgot kivettem, és innen jött a következő lépés, hogy átléptem ebbe a paleoketogén irányba. A paleolit táplálkozás az egy őskori rendszer, amit egy kicsit modernizáltam, és ráhoztam ezt a ketót, a ketózist, ami annyit jelent, hogy a szénhidrát megvonástól a szervezet elkezd a saját zsírraktáraihoz nyúlni, és a zsírraktárokat lebontva azokból a zsírmolekulákból szénhidrát hiányában ketontesteket gyárt, az úszkál a véremben a cukor helyett, és ebből a szervezet kétszer annyi energiát kap, mert a zsírsejthez, meg a ketontesthez 9 kalória tartozik. Hogyha ebből a szempontból nézem, akkor ez egy nagyon jó dolgot hozott az életembe, viszont még kevés volt ahhoz, hogy elérjem azt az optimális állapotot, és hozzá kellett raknom a gerinc állapotát. Így elkezdtem csontkovácskodni, hivatalosan is csontkovács vagyok, van praxisom, ezzel dolgozom, mert másnak is tudok segíteni, akinek ilyen problémái vannak, hogy fáj a derek, a fáj a háta, nem hoz nagy változást, az étrendi változás. Lehet profán oka, például a gerincben egy szubluxált kimozdult csigolya mondjuk pont a gyomor vagy hasnyálmirigy ideget nyomja, és hogyha a gerincvelőnkből kilépő ideget nyomja egy kimozdult, rossz helyen lévő csigolyacsont, akkor az a hasnyálmirigy nem biztos, hogy jól fogja értelmezni az agytól érkező jelet. Adjon inzulin, ne adjon inzulin, glukagon, ne adjon, mit termeljen, mit ne termeljen, mikor. És ezeket a csont kimozdulásaimat helyre raktam. Úgy kezdtem, hogy összeírtam, hogy úristen, mind fáj. Hát most már 40 éves vagyok. Fájt a térdem, fájt a könyököm, golfkönyök, teniszkönyök, fájt a nyakam, alig tudtam elfordítani egyik irányba. Másikba még ment, de ott lehajtani nem tudtam. Recsegett, homokszerű zúgás. Elkezdett a fülem sisteregni, csomó ideig sipolt, zúgott, a látásom romlott, fájtak az ujjaim, már nem tudtam rendesen kinyújtani. Ezeket fellistáztam, összeírtam, és elkezdtem egyesével ezeket megcsinálni.
0: De ezeket magadtól? Jöttél, hogy mit, vagy kértél szakembertől segítséget?
1: Nem, hát amikor ezt elkezdtem, még annyira az internet sem volt nagyon ismerte. Persze volt már, de nyilván nem volt ennyi dokumentáció, nem volt ennyi publikáció róla, és most viszont már van általam is, és nagyon sok olyan dolgot hoztam be így a biohackerkedésbe most már, amitől tudom, hogy a gerincet rendbe raktam, tehát az étkezési dolgok is hatékonyak, rendbe raktam a testemet, minden egyes fájdalmat el tudtam tüntetni, és úgy kellek feregni, hogy nem keresi az agyam, mert már fájdalomnak az emlékét is elfelejtettem, és ez a kulcs. Nem szabad emlékezni a régi fájdalmakra, hogy mi volt eltörve, mi volt régen, az tök mindegy. A szervezet, amíg élünk, meggyógyítja magát. És erre jöttem rá, és ez a biohackerkedés lényege. Egy kis szaunával, egy kis jegesfürdővel bekísérve, szerintem ez mindenkinél hatékony.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, aki bővebben érdeklődik a téma iránt, azt kérem, hogy keresse fel.
1: Megkeresett persze.
0: Köszi szépen a beszélgetést.
1: Én is.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbit.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csák a világ.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
5: Megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV. Csütörtökön és pénteken ülésezik majd az országgyűlés, a jövő héten visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozó hatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapított azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsimban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős időnk lesz, elszórtan esővel, napközben pedig 27-38 fokig melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.
3: Hobby Rádió.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Augusztus 20-a, csütörtök. Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között pénteken hajnali 6 óráig. Ezt követően hétfő hajnalig ismét a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra számítani. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint péntek éjfélig a Kóskároly sétányt. A Margit hídon Buda felé lezárták a külső sávot és a híd járdáit pénteken délig. Ma délután 4 órától este 10:30-ig lezárják a hidat, de este 7 óráig a BKK járatokat és a gyalogosokat átengedik. A belvárosban a korlátozások miatt a BKK felszíni járatai módosított, rövidített útvonalon közlekednek, ezért a metróhálózat igénybevételét ajánljuk. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távfővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

És már is kezdődik a mai adás is, ahol egyébként nem mellesleg ugye befejezzük a Honda prelüdet belülről menet közben, és ennél sokkal fontosabb, még mielőtt elkezdenénk, hogy ne felejtsétek el, még a héten nevezhettek arra bizonyos termoszra, ami ugye a Honornak köszönhetően érkezett hozzánk, de ne aggódjatok, az augusztus végi sorsolás után a következő hónapban, azaz szeptemberben azonnal jön a következő ismételteni termosz, de arról majd a jövő héten, hogy mi is, hogyan is, meg miért is. Most pedig prelüd. Beültem a Honda prelüdbe, induljunk el szerintem. Ugye gyújtás rajta van, menjünk a D-gombot, közben a klíma miatt az ablak már elkezdett itt párásodni. Amint elindulunk, ezúttal bekapcsolja ugye a belső égésű motort, hiszen most az energia az már nem sok. Elvégre egy csomót egy tát, amiközben felvettem az autót kívülről, belülről. Ablaktörlőnek szép hangja van, szép csendes. Az autóban hallod és érzed a motornak a zúgását. Nekem ez tetszik. Irányézőnek jó hangja van. Komfort fokozatban ilyen hangja van, GT fokozatban továbbra is ilyen hangja van, egy kicsit emelt a fordulatszáma. Sportban még egy picit emelt a fordulatszáma, és individuálban pedig ugye te fogod tudni beállítani, hogy mégis mit szeretnél. És hogyha megnyomjuk ezt a Sport Plus gombot, akkor is emelt egy picit a fordulatszáma. Nem mérhető, vagy nem ilyen nagyon hangos, de mégis emelt egy picit a fordulatszáma. És így kezd el gyorsulgatni Sport Plus-ban. Na de ennek a Sport Plus-nak igazából ugye hol lenne a legnagyobb értelme? Hát sportban. Sport. Sport Plus. Yeah. Szép hangja van. Jó, a Sport Plus-t kikapcsoljuk és visszavárjuk. Komfort üzemmódban. Szép hangja van az autónak, és egyébként nem csak a hangja szép, hanem harap is, tehát amikor odalépsz neki, akkor azért el is indul az autó, nekem ez tetszik. Egy picikét gondolkodik, tehát hogy nem az lesz, hogy odalépsz, és azonnal érzed az, hogy elindult, hanem kicsit megpörgeti a motor, de onnantól kezdve aztán már szépen szágodozik és indul. Ahogy említettem, nagyon jó az oldaltartása az ülés meg, tehát mind combban, mind derékban, most nyilván azért hiszicik, mert a 30-as tárgát ezelőtt nagyon sokkal felismertem, most pedig már 41-en megyek. Az ülésnek az oldaltartása mind combban, mind derékban szerintem nagyon jó. Kipróbáltam most korán reggel az ülés fűtését, és kíváncsiak volt, hogy fűti fel, nagyon gyorsan reagál, nagyon gyorsan elkezdi melegíteni a kis popódat, meg a derekadat is. Ez is jó. Én mondtam, hogy ez a fekete kialakítás, ez nekem, vagy a belső kialakítás, ez nekem nem a kedvencem, ez továbbra is így van, viszont jó pofa az autó, viszonylag lentülsz, ugye egy sportautó, alacsonyan vagy, azért ezt így érzed. Most viszont ki fogjuk próbálni, pont az ellenkező irányba, mint amerre szoktuk, de azért ki fogjuk próbálni, hogy milyen az, amikor itt a happy és hupás úton megy az ember, ami jó, az az, hogy a tempomatot azt ugye egy gombnyomással szépen lefelé meghúzod, és akkor annyival fog menni az autó, amivel te éppen akkor mentél. Ez szerintem jó. A ebben upás úton most mindjárt megtapasztaljuk azt, hogy milyen az, amikor csörög, zörög, csattog, minden ilyesmi. Most azért hisztizik, mert 51-en megyek 50 helyen, mert semmi más nem hisztizik, ezért hisztizik. Hallani azért azt, hogy így a felnik, a nem kicsi babucsok, úgymond találkozunk az úttal, hallani az autónak a zaját, tehát hogy nem lesz halk nagyon az autó, de egy sportautótól nem is azt várja az ember.

Egyébként nem érzem azt, hogy nagyon durván felül, de nem érzem azt, hogy ilyen nincs, szét akarni esni, már nagyon nagyon csúnyogat adna. Csak arra leszek kíváncsi, hogy átváltam a sport szemmódba, akkor a futóműve keményedik-e, vagy érezhetően keményedik-e, vagy nem érezhetően keményedik-e. Picit talán, de nem rossz, tehát ő nem az, hogy felült meg, ki akarja látni a versét, de picit ez talán keményebb, picit veszesebb ez, de amikor visszaváltottam, most azért érezhető, tehát igen, azért érezhető a különbség a sportnak a komfort futás között. Szerintem egy élhető autó, szerintem egy szeretett autó, egyetlen egy baj van, hogy ő tényleg családomnak nem. Családoknak biztos nem, tehát hogy a családi autó akkor ez a második. Ha egyedül vagy és szereted a sportosabb autókat, szereted a sportossága mellett csinos, elegáns megjelenést, akkor ez simán. És azért azt se felejtsük el, hogy mondtam rá, hogy árban biztos, hogy olcsóbb lesz, mint a hasonló kialakítású sport vagy sportos autók. Ez egészen biztos. És azért ezzel a hibrid hajtással, figyeljetek, én azért tennap, amikor elhoztam, vagy tennap elhoztam, nem is tudom, mindegy, amikor elhoztam, akkor azért kétszer-háromszor odaléptem neki, kétszer-háromszor azért ugye az autópályán a sport, illetve a sportbusz fokozatokat kapcsolgattam. Most ugye egy csomót alapjáraton, egy órát legalább alapjáraton itt jártunk, ezben megcsináltam a felvételeket, amiket akartam, és így sikerült feltornázom a fogyasztását 5,7-re. Azért az nem rossz egy ilyen élményautóhoz képest, és szerintem, hogy tényleg egy élményautó. Na, erről ennyit szerintem fölöslegesen ne beszélgessünk továbbiakat, meg többet. Tudjátok, augusztus végéig még tart a Honor nyereményjáték, tehát most gyorsan azonnal keresetek rá a Begobóba a Facebook oldalán arra a posztra, aminél meg kell adnod, hozzá kell szólnod, hogy melyik rádióban hallgatod a Begobóba autós kütyű mostra adását. És hát ahogy már említettem, meg ahogy kérlek benneteket, nyugodtan szóljatok hozzá, írjatok e-mailt, mutassátok meg, hogy aktívak vagytok, és egyébként szóljatok hozzá, hogy mit mutassunk meg, hogyha nektek van olyan járművetek, bármitek, bringátok, motorotok, autótok, buszotok, teherautótok, repülőtök, helikopteretek, amiket gondolt, hogy szeretnétek, hogyha a világ is megismerne, akkor nyugodtan keresetek bennünket, itt a rádióban elmeséljük, hogy mit kell róla tudni, de akár még egy videófelvételt is csinálunk róla. Csak itt, csak most jelen, vagy csak ott, ahol hívtok bennünket. Na, ne menjétek messzire, muzsika, és aztán tudjátok, folytatjuk hamarosan, hiszen van még itt, ugye, végre az autós műsornak a címe, tehát autós kütyű mostra, tehát autós kütyűs műsornak a címe, autós kütyű mostra, ez a lényeg, tehát, hogy ne menjétek messzire, na, csak sikerült ki, ebegnem, csak sikerült kihabognom, jó, jöjjön a muzsika.

0: Olyaj, azt kell mondanom, hogy ez az előző hangblokk, ez, hát ez borzasztó volt. Figyeljetek, ez szörnyű volt, egyszerűen én kérek elnézést saját magam miatt, vagy az miatt, hogy ez így sikerült. Az van, hogy a telefonokkal próbálom meg mindig fölvenni hangot, és ugye 3-4 telefon tesztelgetek, hát ez a mostani legutóbbi, ez be kell, hogy valljam, ez nem sikerült jól. Az, hogy ez melyik telefon volt, erről majd a jövő héten fogok beszélni, nem most a héten, hanem jövő héten fogom elmondani nektek, hogy melyik telefonnak volt ennyire borzalmas a hangja, még egyszer elnézést kérek. Viszont itt hívom fel a figyelmet arra, hogy ajánljatok már nekem olyan mikrofonszettet, bluetooth-ost, vagy internetest, vagy bármilyen mikrofonszettet, amit ugye fel tudnék csiptetni magamnak ide a kis államhoz, a kis pofámhoz, a kis számhoz, és a telefonnal összekapcsolva, akkor ugye nem a telefon saját mikrofonját használnám, hanem a mikrofonnak ugye a hangja érkezne bele, és akkor nyilván sokkal szebb és sokkal profibb hangot tudnék nektek itt prezentálni. Arra kérlek benneteket, hogy írjátok meg nekünk a tesztelelkemindennek@gmail.com címre, tehát tesztelelkemindennek@gmail.com címre írjátok meg nekünk, hogy melyik mikrofon szettet, vagy milyen mikrofont, vagy mit ajánlátok annak érdekében, hogy profi, élvezhető, hallható és tiszta hang legyen itt a rádióban, ne ilyen borzasztó, mint az első kettő megszólalásban. Ne menjetek sehova, hiszen most is felhívom a figyelmet, hogy még a héten tart az a bizonyos nyereményjáték, amivel tudjátok, Honor Thermost lehet nyerni, augusztus végén sorsolunk, és hogy ehhez mit kell tenned? Hát csak annyit kell tenned, hogy a begurulva Facebook oldalán megkeresed azt a kiemelt posztot, amin ott van, hogy szóljál hozzá, hogy te melyik rádióban, melyik webrádióban, melyik csatornán hallgatod a begurulva autós kütyű mustra adásait hétről és hétre. Vagy hétről hétre? Inkább legyen az, hogy hétről hétre. Szóval, muzsika, aztán jövünk egy következő valamivel, de előbb várd meg a zenét szépen végig.
1: And we go a little something like this. Hit it.

Durusol, morog, ő nem más, mint a Fiat 500 Cabrio, és amikor a Fiat 500 Cabrio-ra ránézel, most ezúttal kivételesen hátulról kezdtem el ránézni elsőként, akkor azt fogod észrevenni, hogy hát természetesen a teteje, hiszen Cabrio-ról van szó, a teteje az teljesen másképp van kialakítva, mint az alap Fiat 500-asnak, a lámpája ugyanaz lesz, a csomagtér ajtónak az az alsó része, ugye, ami egyáltalán van, az is hasonló kialakítású, már mint formavilágra, mint a sima alap Fiat 500-as. Itt is alul van a ködlámpa, alul van a tolatólámpa, az irányjelző az ebben az esetben is egy ilyen kis vízszintes téglalap, és a maga a világítása az itt is ilyen C, illetve D betűre hajazó ledes világítás lesz, több kis vonalból mélységet adva így a lámpatestnek. A Fiat felirat itt is megtalálható, természetesen a rendszám fölött, ugye azon a részen, ahol az a csomagteret nyitod, illetve a világítás van a hátsó rendszámtáblának, és a csomagtér ajtónak a jobb alsó sarkán itt is van egy hibrid felirat. És ha már itt vagyunk hátul, akkor én gyorsan bel is nyitok a csomagtartóba, legalábbis megpróbálok benyitni a csomagtartóba, ez sikerült. Itt is fölfelé nyílik a csomagtartó, nem lesz nagy a nyírás, és nem lesz nagy a csomagtartónk se, de hát valamit valamiért, Cabrio életérzés, itt nem az a lényeg, hogy te óriási csomagot pakoljál bele, hanem az, hogy a tetőt letekert, vagy hogy hívek ezt, te tekert, vagy... Miért? Nem tekert, de tekert, na egyefene legyen tekert, lenyisd vagy ilyesmi, és a csomagtér ajtó az majd elég érdekesen fog csukódni, ilyen két teleszkóp nyomja fel ezt a kicsi kis ajtót, és így elég markánsan meg kell nyomni lefelé, hogy ez bizony becsukódjék. A tetőről majd egy kicsit később, mert arról akarok videót csinálni, a lényeg az az, hogy egy vászontetőt kapott, és a vászontető tetejénél, ott a legfelső részen, ott van egy spoiler kialakítva, és ebben a spoilerben természetesen benne van az a bizonyos pótféklámpa is a Cabrio autónál is. Oldalon, amikor ránézel, akkor viszont szinte tényleg már teljesen ugyanaz lesz, mint az alap Fiat 500-as, azzal a különbséggel, hogy a tetőt azt itt is fogod látni, hogy ez egy vászon tető. Egyébként az első szélvédő tetejénél kapott egy ilyen kis merevítést, de onnantól kezdve ugye vászon, és ami nagyon fontos, hogy itt nem az, hogy az egész tető lenyílik, hanem ebben az esetben a Fiat 500-asnál úgy oldották meg, hogy magának az ajtónak a váza, a kerete, ez a felső keret az egész végig megmaradt, a C-oszlop is megmaradt, az A-oszlop is megmaradt, a tető vonala is teljesen megmaradt, ugyanúgy, mint a kis Fiat 500-asnál. A különbség az annyi, hogy itt maga a tető lemez, az lett kicserélve egy vászonra, és ott van egy sín, ami ez a kis vászon darab, ez csúszik föl le.

egyszerű a képlet. A Fenli ezúttal is csodaszép, nem hanem csak simán csodaszép. A kilincs az ezúttal is ugye elektromosan nyílik, mind kívül, mind belül. Itt is megvan az első irányjelző, ugye egy külön kis körben szerepel, a világításunk az pedig ugye ebben a kis tényleg szemrehajazó szempilla, szemöldök, alsó szemhely, minden ilyesmi, és az irányjelző az ezúttal sem a külső visszapillantó tükörbe lett elhelyezve, hanem az első kerék fölött, ott, ahol a motorháztető szépen lekanyarodik, és elkezd vízszintesen előrefelé futni, oda helyeztek egy ilyen kis kiálló, hát majd, hogy nem spoilerként is üzemelő kis műanyag lemezt, és az, abban van benne a ledes irányjelzőnk. Ami jó pofa, itt is az első ajtó, hiszen nincsen hátsó ajtó, tehát itt is az ajtónak a kilincse fölött, hát nem vízszintesen, mert hátra egy kicsit enyhén emelkedik, egy kromcsik fut végig, valamint az ajtó felső éle az ablakoknál, amit az ajtó ablak, illetve a hátsó ülésnél az oldalsó ablaknak a felső része az króm, és a hátsó résznél visszakanyarodik egy kicsit a vízszintes vonal előrefelé, és oda egy 500-as felirat lett elhelyezve. Ez a szín, amiben pompázik ez a kis 500-as, ez pontosan az a szín, amivel ugye megjelent, amivel reklámozzák, ez a kis úgymond ilyen bevezető színe. Hát nem is tudom, hogy ez mi, rózsaszín, vagy pezsgő, vagy... Szóval ilyen nagyon érdekes, amikor süt rá nap, akkor teljesen más, amikor esik az eső, akkor teljesen más, amikor süt rá nap, akkor a különböző éleknél teljesen más. Na de mindegy is, és ennél az autónál is ugye elől a Fiat 500-as felirat fog nagyon markásan szerepelni króm színben, két vízszintes csíkkal, ugye az 500-asnál az 500, meg a, illetve az 5-ös meg a nullák, a 2 darab nulla, azok így egybe folynak, és a közepük az ki van harapva, mármint így vízszintesen, ez jó pofa. Ez alatt van egy nagyon vékony, vízszintes kis mosolygó szájra hajazó, vagy ilyen széthúzott szájra hajazó légbeömlő, illetve alulra rendszámtábla alatt vannak ezek a kis nagyon összepréselt, majdhogynebb mélysej, de inkább ilyen függőleges téglalaprokra hajazó, tényleg nem tudom másképp mondani, tehát arra utaló, légbeömlő, alul jobban ömlik a levegő, és alul inkább látszik a hűtő, és itt is van kettő darab kis műanyag betét az irányjelző alatt még, ami ugye az, hogy át van-e törve, vagy nincs, azt én most innen meg sem tudom állapítani, ezért közelebb jövök, és megállapítom, hogy nincs át törve, ez csak design elem. Nekem ez a szín, ez baromira tetszik, mondom még egyszer, hogy ez az a szín, amivel egy csomó helyen láthatjátok az összes plakáton, megjelenésen volt nyereményjáték, pont egy ilyen színű autót lehetett nyerni, azt már át is adták a Duna autónál. Összességében egyébként jó pofa az autó, és igazából a lényege ennek az autónak az tényleg nem más, mint ez a kábrió életérzés, hogy letekered a tetőt, és ömlik be a fény, ömlik be a napsütés, ömlik be az eső, hogyha mondjuk esőben tekered le a tetőt. Na de, most mindjárt még mielőtt beleülnénk, szépen megnézzük ezt a tetőt, hogy ez hogyan is működik, és mit kell róla tudni. De előtte jöjjön egy kis muzsika. Even a duck

Lenyitottam a tetőt, és ez furcsa lett, hogy itt jár az autónak a motorja, de nem akarom, hogy lemerüljön a hibrid erőforrás, és ami nagyon fontos, hogy amikor lenyitottad a tetőt, hát akkor ne próbáld meg kinyitni a csomagteret, mert így pont rányílik, ugye erre az egész kis csomagtér ajtó nyitó, illetve nem a nyitó, hanem ahonnan nyílik, ugye erre a kis felső részre. Ha nem akarod összekarcolni az autót, meg összegyűrni, akkor inkább ne nyisd fel ilyenkor a csomagteret, én meg nem próbálom. A tetőt azt ilyen szépen hajtogatja egymásra, tehát tényleg látványos ez az egész, ahogy kinéz, de egy nagyon fontos dolog, ugye most vízes az autó, vízes a tetej, azért ez sokáig nagy díj, mert ugye ilyenkor azért az a víz ott, hát hogyha napokig így hagynám, miután így beállok a garázsba, akkor ott szépen berohadna, nyilván nem tenne hosszú távon jót. Viszont azt is lehet látni a videón, mert hogy videó is készült, hogy azért ez a tető, ez nagyon szépen van, hogy szokták ezt mondani, impregrálva ez az, mert hogy a vízcseppek azok szépen így megállnak magán ezen a vászon tetőn még így összehajtogatott állapotában is. És akkor most jön a trükk, most jön az igazi trükk, az pedig nem más, mint hogy említettem, hogy ha hátra van nyitva a Fiat 500 Cabriónak a vászon tetej, akkor ugye rányílik, illetve rácsukódik, vagy hogy van ez, ráhajtogatódik a csomagtér ajtóra. Ami ugye fölfelé nyílik, ezért azt mondtam, hogy hát itt ne is nyiss ki, mert össze fogod karcolni. Na de mi van akkor, hogy annyi csomag van nálad, hogy éppen be akarod rakni abba a pici kis csomagtérbe? Hát most ezt mutatom, de ahhoz, hogy ezt lássad, ahhoz itt a rádiót el kell engedned, és hát meg kell nézned, méghozzá a Begurulva Autó és Kütyümustra Instagram, Facebook, illetve TikTok csatornáján, hogy mi van akkor, amikor te ki akarod nyitni a csomagteret lenyitott vászontető mellett. Figyelj! Megnyomtam a gombot, amivel nyílik. A tető szépen felnyílt, illetve felcsukódott egész addig, amíg a szélvédő helyére nem állt, illetve a tető vonal az már szépen fel is futott, tehát kb. Addig, ahol a nyitáskor elsőre megáll ez a kis tetőcske, és már is nyitva van, hiszen lehetett hallani, meg lehet látni is a videón, hogy már is nyitva van a csomagtér ajtó. Ez egy zseniális és okos megoldás, mert így megelőzzük a mérnökök, megelőzték, nem megelőzik, hanem megelőzték a mérnökök, hogy te összezúzd a kis Fiat 500 Cabriónak a csomagtér ajtaját, vagy esetleg a vászontetőt.

de mindegy, hogy hányas dobsz, mert úgyis lenyomunk, érted? A kocsi súlya üresen csak 1000 kiló, a teljesítménye meg 75 ló. Az a lényeg, bazeg, kibaszott jó, mert 6000-es fordulati kihúzható. Nyomjuk is vele a gyorsulásokat, de széria motorral nem érünk el sokat a tuningolt gépek ellen.

Fiat 500 Cabrio, a tető az be van húzva, szépen elindulunk az autóval, irányjelzője az ugye tök jó pofa, és igazából nem fog sok mindent beszélni az autóról, hiszen nagyjából ugyanaz, mint a Fiat 500-as. Hát annyi, hogy ugye a tető megoldás, mert egy kicsit más mások a zajok. Most egy kis rezgést hallhattatok, az nem volt más egyébként megint, mint a föltett kamerának a kis tapancsa, viszont azért ebben az autóban nem sok az erő, finoman szólva. Hát lehet hallani, hogy itt szegényke próbálkozik, itt erőlködik arra, hogy be tudjak sorolni majd itt az autópálya fölhajtót. Szegény szenved, de hát ilyen ez. Szóval az eleje az nem sok. Viszont hát legalább hangosít a motor, de amikor fölváltasz, akkor azért sokkal halkabb lesz a motor, viszont ilyenkor semmit nem fogsz tudni gyorsulni, sőt egyébként ilyen gödörű emelkedő, emléletes emelkedőnél vissza is kell egyet-egyet váltanod, hogy ne hagyjon cserbe az autó, ne lassuljon az autó. Na, nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha kinyitjuk a tetőt, ilyen hát 90 nem egyiket a kamion mögött, kinyitjuk a tetőt félig. Szélzajaszban, méghozzá annyira, hogy a hajamat is fújja a szél, hát én ezt nem fogom előtetni. Tehát autópályánál nem az igazi lehajtott tetővel közlekedned, vagy pedig akkor azt kell csinálni, hogy teljesen le kell hajtani a tetőt, ugye én csak a felé nyitottam ki. Volt azért nagy volt az zaj, nyilván ha teljesen lehajtom, akkor is nagy lesz a zaj.

de igazából egy cabrio életérzés nem is biztos, hogy az autópályás közlekedésről szól, szerintem legalábbis, mert ugye vannak, akik ezt megcáfolják. Amit viszont szeretek ebben a kis autóban, azért az az, hogy oké, hogy ez a motor ez nem egy erős

0: 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Jövő héten újraülésezik az országgyűlés, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, visszatér a kánikula, 35 fok is lehet napközben. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli javaslatot tett, jövő héten újraülésezik az országgyűlés. A kormányfő szerint az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását egyebek mellett a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentése, Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben szükséges kapcsolódó törvényrendelkezés megfelelő módosítása, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása, valamint a szakképzéstől szóló törvény módosítása indokolja. Már hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke, akit múlt kedden választott meg az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Összesen 96-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójára, míg a 4 elnök helyettesi posztra 68-an. Hétfőn megkezdődik a pályázatok értékelése, közölte Hantolysi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tízes elnöke. A bizottság várhatóan augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatásra meghívott pályázókról. A személyes meghallgatások a tervek szerint augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak. Majd. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, derül ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Kiderül belőlük, hogy sok gyerek kénytelen volt elfogadhatatlan körülmények között, penészben, sötétben, balesetveszélyes bútorok között élni. Volt olyan megye, ahol a napvilágra került bántalmazások után magukra maradtak a gyerekek a traumáikkal, máshol a kortársak közti szexuális bántalmazások terjedését derítette ki a vizsgálat. A Tisza frakció szerint több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítást fogadott el az országgyűlés az első 100 napban. Felidézték, hogy egyik legfontosabb vállalásuk a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt. A több ezer milliárd forintnyi EU-s pénz hazahozatalának érdekében az országgyűlés átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadott el. Csökkentették a parlamenti kiadásokat és a képviselői fizetéseket, miközben döntöttek az iskolakezdési támogatástól, a vényköteles gyógyszerek 0%-os áfájáról és az Erasmus programok újraindításáról is. Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős időnk lesz, elszórtan esővel, napközben pedig 27-38 fokig melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Ryan vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Most kezdődik a 13 óráig tartó déli hírműsorunk. Ma augusztus 20-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 31,8 fok van. Ma István, Vajk és Állami ünnep hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Ma augusztus 20-a van. Ma az államalapítás ünnepe van. Nemzeti ünnep és hivatalos állami ünnep az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére. Szent István király szenté avatásának 1083 évfordulója. Egyházi ünnep is. Zene után folytatjuk.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 20-án az István nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentésebb koszorú, görög, latin, német, magyar eredetű névről van szó, mely olyan személyiség kialakulását támogatja, aki sokat és keményen dolgozik, szereti a rendet maga körül, sokkal inkább reál, mint humán beállítottságú, az életre sokszor szkeptikusan tekint. Becézése: Istvánka, Isti, Pistike, Pistike, Pityu, Pityuka, Pistuka, valamint Petya. Jeles viselői ennek a névnek: Bátori István, erdélyi fejedelem, Betlen István, erdélyi fejedelem, Bocskai István, szintén erdélyi fejedelem, Bujbik István és Bújtor István, színész, Csukás István, író, költő, Dobó István, várkapitány, Fekete István, író, Örkény István, író, Pálfi István, híradós, író, Szent István, király, Széchenyi István, politikus, Tömörkény István, író, Vágó István, műsorvezető, kvízmester és zenész, valamint Verebes István, színész, és ön, kedves István. Ezen a napon köszöntjük még Vajk, Bernard, Bernát, Eliot, Eliel, Elton, Filibert, Ozmin, Samu, Samuella, Stefi, Stefán, Stefánia, Sámuel, valamint Éliás nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: A mai nap is különleges.
1: Augusztus 20-a a Magyar Államalapítás és a kenyér ünnepe. Állami ünnepünk, amelyen az 1000 éves magyar államiságot köszöntjük, Szent István királyra emlékezve.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1083. augusztus 20-án szentté avatták első István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában. Erre a napra emlékező ünnepeljük minden évben Szent István királyt és a keresztény magyar államalapítást. Szent László uralkodása idején az első István által minden évben Nagy Boldogasszony napján tartott törvénynapokat áttette augusztus 20-ára István király szentté avatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar egyházi ünnep volt. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvetette a naptárakba, elhozatta a Szentjobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította. Folytassuk 1245-tel, augusztus 20-án 4. Béla magyar király fiát, 5. Istvánt még gyermekként királlyá koronáztatta. A 14. század elejére ugrunk, 1310. augusztus 20-án Székesfehérvárot harmadszor, és már teljesen jogszerűen királlyá koronázták első Károly Róbertet, az Anjou-ház magyarágának megalapítóját. Folytassuk a 19. század végével, 1897. augusztus 20-án megszületett Asher Oscar, színész, szavalóművész. És lépjünk át a 20. századba, 1901. augusztus 20-án megszületett Salvatore Quasimodo, Nobel-díjas olasz költő, kritikus, műfordító. Folytassuk 1920-szal, augusztus 20-án Detroitban megkezdte adását a 8MK rádióadó, az első kereskedelmi rádió. 1941-jel folytatjuk, augusztus 20-án megszületett Elizabeth Ashley, amerikai színésznő, aki 1962-ben Tony díjat nyert. És végül, de nem utolsó sorban, 1973. augusztus 20-án megjelent a boltokban a Rolling Stones Angie című kislemeze, mely pályafutások legnépszerűbb dala lett. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
1: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. augusztus 20-a csütörtök, Szent István király ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 24-től 29. vers. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalom az lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Elmélkedés. A keresztény király öröksége. Aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Olvassuk az evangéliumban Jézus szavait. A sziklára és a homokra épült ház példázata a hegyi beszéd lezárása, Jézus tanításának összefoglalása. Nem elég hallani az igét, hanem a hallottak szerint kell élni. Az élet legmélyebb biztonságát nem a látható eredmények, hanem az Isten szavára alapozott döntések adják. Az ilyen életállapot az, amit Jézus sziklára épített háznak nevez, és a történelemben ritkán ragyog ez olyan tisztán, mint Szent István király életében, aki a sziklára építő ember példája. Szent István nem csupán államot alapított, nem csak törvényeket hozott, nem csak hadvezér vagy diplomata volt, hanem hitvalló, és országában a hit terjedését előmozdító uralkodó, aki a magyar nép sorsát az örök sziklára, Krisztus tanítására akarta alapozni. István király tudta, hogy egy újonnan megkeresztelkedett nép jövője csak akkor biztos, ha nem a múló politikai érdekekre, hanem az evangélium maradandó értékeire épül. Ezért nem volt elég neki az, hogy népe megkeresztelkedett, ő valódi evangéliumi életet akart Magyarországnak. Szent István nem választotta szét a hitet és az életet. Számára a kereszténység nem dísz volt, hanem iránytű. Az államalapítás nem pusztán jogi cselekmény, hanem lelki alapvetés is volt nála. Krisztus tanítása az a szikla, amely minden vihart kibír. Ez az a biztos alap, amely elviseli az évszázadok változásait, a történelem próbáit. Az István király által írt intelmek fia Imre herceg számára nem csak korának egyedülálló politikai és vezetői iránymutatása, hanem személyes hitének tanúságtétele is. A bátorító szavak mögött ott van egy olyan ember tapasztalata, aki tudja, az uralkodás felelőssége semmi a lélek kormányzása nélkül. Jogosan érezte, hogy az egyház nélkül nem maradt fenn az ország, és ez profétai szó volt részéről. Nem csak magánemberként, hanem közösségként, nemzetként is sziklára kell építenünk. Ez napjainkban különösen is időszerű üzenet. Szent István király példája arra hív, hogy ne csak visszatekintsünk örökségére, hanem élő alapnak tekintsük azt. István király nem félt rábízni országát a szűzanyára. Ez a felajánlás nem csupán legendás gesztus, hanem mély teológiai cselekedet. Elismerése annak, hogy az emberi bölcsesség kevés, ha Isten vezetése hiányzik. És valóban, amit István felépített, nem csupán történelmi állam volt, hanem keresztény közösség, amely máig élő identitást hordoz. A kérdés ma is aktuális. Mit építünk? Mit tekintünk alapnak a saját életünkben? A családban, a hivatásunkban, a társadalomban? Kősziklára vagy homokra építünk? Ez a jelen és a jövő kérdése. István király nem azért lett szent, mert őrizte a meglévőt, hanem mert hittel merte formálni a jövőt. Ez a mi feladatunk is. Nem elég a keresztény hagyományra, a keresztény gyökerekre hivatkozni, ha a krisztusi igazság nem válik belső meggyőződéssé, cselekvő hűséggé, nem válik szilárd alappá. Nem elég megőrizni a hitet, hanem tovább kell adni a következő nemzedékeknek. A jövő szilárdsága attól függ, mennyire épül be Isten igéje a családokba, az iskolákba, a közéletbe. Szent István király és Jézus úgy állnak előttünk a mai ünnepen, mint két szikla. István életpéldája összhangban van Jézus példabeszédével. Nem csak hallotta az igét, hanem meg is valósította. És a ház, az ország, amit épített, nem omlott össze a viharban. Ez a keresztény király öröksége, és ez a mi reményünk is. Ha életünket Krisztus szavára alapozzuk, bármilyen vihar támad, megmaradunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked Szent István királyért, aki magyar népünket sziklára, Jézus tanítására építette, és országunkat a szűzanya oltalmába ajánlotta. Segíts minket, hogy ne csak ünnepeljük őt, hanem kövessük hitét és bátorságát. Add, hogy személyes életünk és közösségünk is sziklára épüljön, az evangélium igazságára. Erősítsd meg bennünk a hitet, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói is legyünk igédnek, és így részesüljünk a te örök országodban. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobbi rádió.
5: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés! Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy egy-két éve folyó 6000 kismamára terjedő vizsgálatból az derült ki, hogy míg Nagy-Britanniában átlagosan több fiú jön világra, mint kislány, 106 fiú újszülöttre jut 100 kislány, az alapvetően növényi táplálékon, illetve a tejtermékeken és növényeken élő anyukák átlagosan mindössze 85 fiú gyermeket hoznak világra 100 kislányonként.
8: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Lássuk a mai történelmi eseményeket. Szent István első ünnepélye. A Rómában szenté kanonizált István király földi maradványait Székesfehérvárott a sírból nagy ünnepéllyel fölvették, mely alkalommal Salamon király is kibocsáttatott a fogságból, ki előző évben azért záratott el Visegrádon, mert fondorkodott László király élete ellen. A szentélyavatási célból megírják Szent István király legendáját, valamint Szent Gellért püspök első legendáját, a későbbi legendák közös ősét. 1952-ig megkezdődött a hajdúsági gyógyszergyárban Debrecen az antibiotikumgyártás. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a napokban több fontos fejlemény is érinti hazánk helyzetét. Zidai Viktor közgazdász a közelgő államháztartási hiányok mélységéről és a mesterséges intelligencia által fellendülő beruházási lázról szólva komoly figyelmeztetést adott, a jelenlegi figyelmetlenség brutálisan pórul járhat, ha nem lépünk időben a költségvetési egyensúly helyreállítása felé. Ezzel párhuzamosan a forint árfolyama is vegyes képet mutat a szerdai reggeli jegyzések szerint, a fő devizákkal szemben a korábbi keddesti szinthez képest ingadozások jellege változott, ami a nemzetközi devizakereskedelemben is bizonytalanságot szül. Mindeközben a klímaváltozás hatásai is egyre nyilvánvalóbbá válnak, az elmúlt évtizedekben Magyarország éghajlata jelentősen melegebbé és szárazabbá vált, miközben az éves csapadékmennyiség alig változott. Ez a brutális átalakulás új kihívásokat jelent a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás terén, és hosszú távon a gazdasági stabilitásra is hatással lehet. A pénzügyi szektorban a forint sorsa továbbra is változékon.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
5: Sziasztok, mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. A legutóbbi adásunkban beszámoltunk arról, hogy Herceg Dávid és felesége Bianca megosztotta a világgal kislányuk, Szárá különleges történetét, akinek csak bal szeme fejlődött ki, ám már másfél évesen is jelentős előrelépéseket mutat. Ezt követően olvasható portálunkon a Bac Ninhi Vak gyermekek szülői számára kiosztott 209 egészségbiztosítási kártya és a két közel 20 millió VND értékű ösztöndíj ismeretét, amelyet a Dantri újság és a Vakok Tartományi Szövetsége közösen szervezett. Kiemelték továbbá, hogy a Jász Nagykun Szolnok megyei vakok és gyengénlátók egyesülete által indított zseton alapú kampány lehetővé teszi a szolnoki Tesco vásárlóinak, hogy egyszerű gesztussal támogassák a látássérült emberek önállóságát. A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületének és a Baranya Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének közös vállalkozása a vakvízi evezés Székesfehérváron egyedülálló élményt nyújtott. A Vitál Klub Sport Egyesület szakmai felügyeletével és biztonságos vízi sporteszközökkel. A Délalföldi Rehabilitációs Központban indult mozgásfejlesztő program pedig a felnőttkori látásvesztés következményeit kívánja mérsékelni, új szakemberek bevonásával segítve a mindennapi aktivitás megőrzését. Ezzel a sorozattal a hobbyradio.hu oldalunkon átfogó képet nyújtunk a látássérült közösség életminőségének javítására irányuló kezdeményezésekről, melyek a személyes történetektől a regionális programokig terjednek. A részletekért és a teljes riportok megtekintéséhez kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobby Rádió.

megy ahonnan, és mellől. Most már velem én akarom,

0: Folytatjuk műsorunkat. Jelenleg derült ég, a hőmérséklet 33 fok, a szél enyhe, 3 km per óra nyugati irányból. A nap ma hajnal 5 óra 46 perckor kell fel, este 7 óra 47 perckor nyugszik le, és a napfény várhatóan 9,5 órát ölel majd körül. A nappali időjárásra zivatarra számíthatunk, a csapadék valószínűsége 5%, a várható mennyiség 5 mm és akár 3 mm óra intenzitással is megjelenhet. A hőmérséklet 23-36 fok között mozog, a hőérzet 22-36 fok, a szél legnagyobb sebessége 30 km per óra, de a szélviharok akár 90 km per óráig is felbukkanhatnak. Az UV-index 6. Holnapra gyenge eső várható, a csapadék. Ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk. 13 órakor a Geriszó következik, ne hagyja ki. Hamarosan 13 óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzet ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvéd tisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4G átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos lökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: A magyar emberek többsége tart a lakásában gyógyszereket, de csak nagyon kevesen hallottak már arról, hogy hogyan kell azokat helyesen megsemmisíteni. A legtöbben a szemetesbe dobják a fel nem használt pirulákat, pedig ez nem lenne szabad. Éppen ezért indult el a Szedd, Vidd, Védd kampány, amelynek az a célja, hogy tudatos gyógyszerfelhasználók legyünk. A kampányról és arról, hogy hogyan bánjunk a patikaszerekkel, dr. Kulcsár Nikol egy gyógyszerészt, a program egyik megálmodóját, Balázs Zsanett kérdezte.
1: A Szedd, Vidd, Védd kampány 2018-ban indult így teljes valójában, viszont hozzátartozik a dologhoz, hogy egyik még egyetemi hallgatót már 2015-ben kitaláltuk ezt, mert úgy gondoltuk, hogy nagy hiányosságok vannak ezen a téren, és egyetemi keretek között akkor rendeztünk is egy ilyen gyógyszer visszavívős napot, és sajnos beigazolódtak az akkori félelmeink, mert még egy ilyen egyetemi gyógyszerész hallgatói körben is nagyon-nagyon kevesen hozták vissza a lejárt készítményeket. Ez volt az a pont, amikor elhatároztuk, hogy valamit a jövőben szeretnénk ezzel a témával kezdeni. Volt egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, van az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, és ők minden évben megszervezik a Nekem Szól egészségértés díjat, és úgy gondoltuk, hogy akkor idén ezen szeretnénk indulni, és akkor ez nekünk egy nagyon jó alkalom lesz arra, hogy végre belevágjunk ebbe a kezdeményezésbe.
2: Miért fontos az, hogy visszavigyük a gyógyszereket?
1: Azért nagyon fontos, mert főleg azoknál a családoknál, ahol kisgyermekek vannak a családban, ezek a gyógyszerek potenciálisan veszélyforrást jelentenek. Most nem egy sima köptetőről beszélek akár, hanem antibiotikumokról, vagy esetleg több generációs családokban lévő magas vérnyomásra való szerekről, például, vagy cirkadiánus szabályozó szerekről, mivel ezekből akár egy-két tabletta is nagyon-nagyon nagy veszélyt jelenthet a kisebb gyermekekre.
2: Ezek szerint a köptetőket nem mindig kell visszavinni?
1: A köptetők esetében ez pont egy gyakori kérdés szokott lenni. A köptetőket nagyon nagy százalékban ki lehet önteni a lefolyóban, mivel ezek általában növényi alapúak, illetve amit a patikákban készítenek, azok növényi alapok, azok kienthetőek otthon.
2: Mi történik akkor, hogyha mégis betesszük a hulladékba a gyógyszereket? Miért káros?
1: Azért káros, mert ezeknek a gyógyszereknek, gyógyszerkészítményeknek van egy speciális megsemmisítési módjára, van egy külön hálózat kiépítve, és akkor ők úgy semmisítik meg őket, hogy ne károsítsák a környezetet. Viszont, hogyha ezt a koronális szemét közé dobjuk, akkor sajnos ez a lépés kimarad, és nem lesznek megfelelő módon megsemmisítve, ezáltal pedig kerülhetnek a környezetbe, a talajba és akár a felszínvizeinkbe is.
2: Hány havonta kell, vagy érdemes átnéznünk a gyógyszeres fiókunkat?
1: Mi azt javasoljuk, hogy mindenki nagyjából fél évente, hogyha tudja, akkor nézze át a házi patikáját, de hogyha ez évente egyszer megtörténik, szerintem már az is nagyon nagy haladás.
2: Meg lehet azt fogalmazni, hogy kiknek szól elsősorban ez a kampány?
1: A legnagyobb százalékban a felnőttekhez, azon belül is a felnőtt nőkhöz, anyákhoz szeretnénk szólni, mivel hogy úgy gondoljuk, hogy őket fogja leginkább érinteni ez a téma, ők gondoskodnak leginkább a család egészségéről, úgyhogy őket szeretnénk leginkább elérni.
2: 2018-ban indult el ez a kampány. Mik az eddigi tapasztalataik?
1: Abszolút jó tapasztalataink vannak. Azt látjuk, hogy igenis érdekli ez a téma az embereket, igenis elindulnak beszélgetések, és mi is kapunk privátban üzeneteket és kérdéseket. Van igény erre, és nagyon érdeklődőek az emberek. Negatív tapasztalatot még nem kaptunk. Folyamatosan jutnak eszünk be új ötletek, illetve jutnak eszünk be még olyan rész ötletek, amiket szeretnénk megvalósítani. Mindenképpen szeretnénk egy gyógyszer visszavívős napot rendezni, ahol egy kitelepüléssel Budapesten, de akár egyébként vidéken is elképzelhetően szeretnénk megjelenni, és akkor ott helyben elmondani azoknak, akik oda jönnek hozzánk kérdéseikkel, illetve a lejárt készítményeikkel, hogy ez miért fontos.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
10: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladányban a 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Komu reklám?
1: A világnak több szerény zsenire lenne szüksége. Olyan kevesen maradtunk.
0: Komu reklámot hallottak?

0: gentlemen. You wouldn't want to call me gentleman.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Ősszel tárgyalhat az országgyűlés az Európai Ügyészséghez való csatlakozástól. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tártak fel hazai gyermekotthonokban, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. A büntető eljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy épp az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarot hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijedés elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Fóti logisztikai központ feldolgozási kapacitását. A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos lökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A napban 14-22, délután 31-36 fok várható.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk. Minden álmunk.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Máj Kriszta, elfelejtett álom.
1: Visszahoz a harmad, ajkamhoz az ajkon. Oly közel hozzád.
0: Már elérhető a legnagyobb zenei megosztókon.
1: Mit

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
1: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Szüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV. Csütörtökön és pénteken ülésezik majd az országgyűlés a jövő héten. Visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsimban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Kifekszel napozni a jó időbe, hogy szívj magadba egy kis D-vitamint, és közben mondjuk lepirul a vállad, de hát mi baj lehet? Elég sok. A napozás ugyanis nem csak 1-2 napig tartó bőrpírt, meg kellemetlenséget, vagy égési sérülést tud okozni, hanem hosszú távú károsodást is a bőrödben. Amikor kifekszel a napra, akkor kétféle UV-sugárzás éri a bőrödet, az UVA és az UVB. Ezek különbözőképpen hatnak a bőrödre eleinte, az egyiktől most leégsz, a másiktól meg pár év múlva ráncos leszel, de mind a kettőre igaz, hogy hosszú távon elég súlyos károkat okoz a bőrödnek a mélyebb rétegeiben. A kutatások szerint már 5 leégés is megduplázza a bőrrel kialakulásának a kockázatát, és ezt a rizikót csak emeli, hogyha gyerekként vagy fiatalon égtél le. A sorozatos leégés ráadásul a melanóma egyik kiváltó oka is lehet, ami az egyik leggyakoribb rákos megbetegedés a fiatalok körében. A melanómáról azt kell tudni, hogy korai stádiumban elég jól gyógyítható, később viszont nagyon agresszív betegség. Jó, akkor majd lassan fogok lebarnulni, vagy elmegyek szolizni nyaralás előtt, hogy ne égjek le. Na most az van, hogy ezek se lesznek megoldások a problémára, ugyanis mind a kettő, a lassú barnulás vagy a szoláriumozás ugyanúgy DNS károsodást okoz a bőrödben, és éppen ezért a bőrgyógyászok megegyeznek abban, hogy biztonságos barnulás nincs. Nyilván nem fogod tudni 4 fal között leélni az életedet, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elővigyázatos legyél, amikor napra mész. Ez azt jelenti, hogy naponta többször kent fel a fényvédőt a bőrödre, illetve ha strandra mész, akkor hagyj egy kis időt a naptejnek, hogy beszívja a bőröd, mert különben egyből lemossa rólad a víz. Viszont a legfontosabb, hogy pár évente menj el bőrgyógyászati szűrésre. Ez egy tök gyors és fájdalommentes vizsgálat, ami viszont életet ment.
2: Hobbi Rádió!

0: A mikrofonnál Rózsa Dezső, Helling Géza Nullás, Elemér Károly. Kérek tőled egy nevet és egy hívójelet.
1: Hogy mondjam, magyarul vagy trágárul?
0: Trágárul.
1: Gazi.
0: És egy hívójelet is hozzá?
1: H-A-6-Q-E.
0: Valamikor régen, vagy 30 évvel, hanem 40 évvel ezelőtt találkoztunk először.
1: Így van.
0: Azóta ismerjük egymást. Általában rádiomatőr találkozókon szoktunk összejönni. Most is. Hol találkozunk?
1: Most is rádiomatőr találkozón Szolnokon. Engem piszkál mindenki, hogy mélykéstem, de mindig mondom neked is. Nem lóversenyre jöttem rádiomatőr találkozóra, és mivel már ittunk, én már máma biztos, hogy itt fogok aludni, és rádiózni fogok, ki fogok települni.
0: Miért fontos az, aki rövid hullámon és ultra rövid hullámon dolgozik, hogy személyesen is találkozzon rádiomatőrökkel, azokkal, akikkel amúgy az éteren keresztül szinte minden nap összejön?
1: Így van, hát ebben az az élmény, ugye, hogy van, akivel az ember úgy találkozik, hogy nem is látta még, és akkor itt ugye csak az éteren keresztül ismeri, és akkor itt személyesen lehet beszélni. Azért teljesen más, mint kötötten a sávokba rádiózni. Szabad a gazda, hogy így mondjam.
0: A készfogás ereje mit jelent?
1: Készfogás a barátságot, nem?
0: Remélem, igen.
1: Azért.
0: Te azon egyike vagy, akit nem csak Magyarországon, nem csak Európában, hanem azért a világban is ismernek hívójeled okán. Merre jártál? Merre volt szerencséd rádiózni?
1: Kint nem voltam külföldön. Egyszer voltam életemben külföldön, ezt most nagy titkot árulok el, nem fényezni akarom magam. Amikor Romániában volt, én voltam a rádiós a kocsin, amikor vittük a segélyt, ugye amikor a határon átmentünk, először megfogtak a határon, Csengersimánál, akkor nem engedtek át, mert kellett a rádiós. Nulla macilaciék voltak ott, ugye, azt nem engedett át a parancsnok, de a következő alkalommal már sikerült átmenni, de hát odakintű nem lehetett rádiózni, mert amikor átmentünk a határon, akkor le kellett kapcsolni a rádiót, akkor az volt a helyzet, sajnos.
0: Legközelebb hol találkozunk?
1: Lesz Bordányba, következő hétvégén, de Csongrádon ott kell lenni, elő van írva, fel van írva orvosilag. Tudod, a receptre.
0: És természetesen Debrecenben.
1: Ja, persze, meg a debreceni rádiómat találkozó 30. évforduló. Így van.
0: Köszönöm, még egyszer kérek egy nevet és egy hívójelet.
1: Nagy Gáspár, Helin Antal 6-os Kvelle Elemér, alias Gazi, ahogy mindenki ismer, mert ezt nem sokan használják a sávok.
0: Kérek tőled is egy hívójelet.
2: Hotel Alfa 3-os Ferenc Ubul vagyok, Tibor.
0: Honnan érkeztél?
2: 60-ba van a QTA-m, onnan jöttem át.
0: Én azt gondolom, hogy a szolnoki rádiómatőr találkozó az már azért majdhogy nem legenda. Mióta jár? Ide.
2: Igazán nem tudnám megmondani, de még Tiszaligeten is voltam. Szerintem egy olyan 20 éve biztos, amióta Szolnok létezik. Azóta részt veszek mindig a szolnoki találkozón. Ez az éves programomnak az egyik része, a másik volt a Burabus, sajnos az most már elmaradt, és természetesen a 60-i és lőrinci találkozókra ugyanúgy elmegyek. Az oszlopáni találkozóra, amelyet valamikor én szerveztem, amikor még a hármas körzetben Somogyországban éltem, oda ritkán jutok el, hogy pontos legyek, 6 éve nem volt, de most tervezem, hogy augusztus 20-án lesz a második, amit a hármas Ferenc Viktor barátom szervez, hogy elmegyek és megnézem a régi amatőröket.
0: Itt most kikkel találkoztál, akikre szívesen emlékszel, és akikkel újra jól esett kezet fogni?
2: A dunajvárosi amatőrök itt vannak, itt van Pécsről. Tulajdonképpen mindenkivel szívesen fogok kezet. Nagyon sok olyan hívójeles amatőrrel találkoztam, akivel nap mint nap az éterben összefutok, de amúgy meg nem ismerem. Akiket személyesen ismerek, azok közül a dunajvárosi rádióamatőrök itt voltak, a Jóska, a Néta, és hadd ne soroljam tovább, illetve pécsiek közül 3 MD. Karcsi barátom, szívesen beszélgetek velük, és ma láttam egy új színfoltot, Péter, 8-as körzetben, aki rádióamatőr segédeszközök fejlesztését végzi, és árul, amúgy meg nagyon aktív, elsősorban az URH munkában.
0: Ez mit jelent, hogy rádióamatőr segédeszköz?
2: Önálló alapjában véve automata hangoló, antenna hangoló tunert láttam saját fejlesztésűt. Láttam nála kialakított pneumatikus árbócot, amit akár pumpával, vagy pedig len kompresszorra ki lehet nyomni. Ezen kívül hozott olyan antenna hangolót is, amely kimondottan a húzalantennákhoz készült, és kint lehet elhelyezni az antenna betáplálásának tövébe.
0: Na hát ez volt a műszaki, engem az emberi kapcsolatok érdekelnek. Fontos dolognak tartod-e azt, hogy aki az éteren keresztül rádió és rádió közötti kapcsolatot létesít, és tulajdonképpen lehet jó ismerős, akár ismeretlen ismerős, vagy ismerős ismeretlen, mert mind a kettő jó, személyesen is találkozzon.
2: Igen. Én úgy gondolom, hogy a személyes találkozás nem pótolja semmi se. Főleg ebben a mai világban én nem vagyok a technológia és a technika fejlődésének a ellensége, hisz nem is lehet egy rádióamatőr mindig próbál haladni a műszaki fejlődéssel, nem csak a rádióamatőr technikában, hanem úgy összességében, de én egyre aggasztóbbnak tartom azt, hogy egyfajta elidegenedést látok, akkor, amikor két ember leül beszélgetni, és akkor a telefonjukon keresztül küldenek egymásnak egy csetet, csetelnek, vagy éppen más egyebet tesznek, ami nem a személyes kapcsolatot erősíti. Én a személyes kapcsolatot nagyon fontosnak tartom. Én a munkámba is tapasztalom ennek a hiányát sokszor, elsősorban a középiskolás gyerekeknél látom én ezt, hogy mindent a technika vesz át, és személyesen nem nagyon tudnak beszélni, nem nagyon tudnak egymásnak kitárulkozni, elmondani a problémájukat, vagy éppen a véleményüket. Ehhez feltétlenül szükségeltetik mindegyiküknek egy eszköz, ami nem más, mint a mobiltelefon. Még egyszer mondom, nem vagyok ellene, mert én is használom, nagyon jó dolog. De én úgy gondolom, hogy az, hogy én a rádión keresztül, mondjuk, ha már a Dezsőről volt szó, a Dezsővel találkozok nap, mint nap, az egy dolog, de itt összefutni megint egy másik dolog, és személyesen beszélgetni vele.
0: Jelen próbáló rádióamatőrnek lenni? Jelen próbáló leülni a mikrofon elé, vagy kézbe venni a billentyűt?
2: Én nem tudom, ezt így nem tudnám megmondani. Megmondom, hogy miért. Azért, mert ez nem egy privilégium, ez nem jó vagy rossz. A rádióamatőr, rádióamatőr. Azért rádióamatőr, mert megfogja a mikrofont, azért rádióamatőr, mert ha valaki segítségre szorul, akkor segít, önzetlenül bármikor ott van, amikor keresik.
0: Mik a tervek? Hol találkozhatunk legközelebb?
2: Hát ebben az évben már nem tervezek találkozóra menni, elvileg Bordányba elmehetnék, de már az időmben nem fér bele, utána meg a családdal leszek szabadságon, és augusztus 22-én mindenfajta ellenkező híreszteléssel szembe tanároknak már megkezdődik a munka.
3: Sziasztok, Balas Alaci vagyok, Hatosi Bolya Antal Róbert.
0: Amikor itt elkezdtünk beszélgetni, és még nem volt bekapcsolva a Magnó, egy külföldi rádiamatőr találkozóról kezdtél el mesélni. Honnan indultál, és mik a tapasztalatok? Mit jelent, hogyha egy magyar rádiamatőr, egy nemzetközi rádiamatőr találkozóra jut el?
3: Minden esetre óriási rádiamatőr élményt jelent, óriási tapasztalatgyűjtést, óriási nemzetközi kitekintést jelent. Én 12 éves koromban indultam először Friedrichshafenbe, akkor a Hatos Viktor Antal, Pankraci Józsi bácsi invitálására az akkori rádiószakkörnek a legjobb növendékeit jutalmazta meg egy ilyen Friedrichshafeni utazással, és én azóta gyakorlatilag három alkalom kivételével minden évben, hála Istennek, sikerült kijutnom. Szakmilag óriási élmény, de természetesen azért az elmúlt jó néhány évnek a gazdasági hatása, a Covid hatások, most jelen pillanatban az orosz-ukrán krízis természetesen érzékelteti a hatását ezen a szakmai területen is. Ez nyilván a kiállítók számában, kiállítók összetételében és nyilván a látogatottságban is megnyilatkozik. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy magyar kolóniának, egy magyar csapatnak kijutni egy ilyen nemzetközi kiállításra mindenképpen óriási élmény.
0: Ez a találkozó Európában is ismert, gyakorlatilag híres. A keleti, az úgynevezett régi keleti blokk országai tulajdonképpen a nemzetközi kitekintést, ha veszik alapul, akkor az mindig ez a találkozó. Most is így volt?
3: Én azt gondolom, hogy most is így volt. Európa legnívósabb rádiomatőr találkozójáról beszélünk. Nyilván, mint az előző gondolatban is említettem, picit veszít azért a népszerűségéből a kialakult gazdasági helyzet miatt, és azt sem szabad elfelejteni, hogy természetesen az utánpótlás képzést egyre nehezebb megvalósítani. Sajnos az elmúlt jó néhány évben nagyon sok értékes rádiomatőr barátunkat, amatőrtársunkat veszítettük el. Ha egy picit érzékeltetni akarom az arányokat, akkor a előző gazdasági válság, a devizahitelválság után jó néhány gyári kiállító távol maradt már ettől a szakmai kiállítástól. Akkor körülbelül mondjuk 2019-es évhez viszonyítva egy olyan 20-30%-kal volt kevesebb a látogatottsága, mint a korábbi években, vagy évtizedekben. Most érzékelhetően körülbelül ahhoz képest, az állapothoz képest, tehát mondjuk 19-hez képest pedig egy olyan 40%-kal volt kevesebb a látogatottsága, de még így is azért több tízezer látogatóra tett szert a kiállítás.
0: A több tízezer az önmagában rádiomatőrt jelent, hívójeles rádiomatőrt, vagy pedig családtagjaival együtti létszámról beszélsz?
3: Ezt nehéz nagyon megítélni, de nyilván látok akár a magyar kolóniából is olyanokat, akik családosan érkeztek, és nyilván nemzetközi barátságból is látok olyanokat, akik egyénileg, mint amatőr, tehát mint szakmai érdeklődő látogatták a programot, de természetesen láttam számos nemzetközi rádiomatőr mellett családtagot is. Tehát én azt gondolom, hogy vegyes a kép, nagyon sokaknak alternatíva lehet, egyrészt a szakmaiság miatt, másrészt pedig a találkozónak, hogy a Friedrichshafen ad otthont, ami egyébként is egy gyönyörű turisztikai város a Bónai-tó partján. Tehát én azt gondolom, hogy minden generáció és minden kor, nem hovatartozás nélkül mindenki megtalálja a szépségét egy ilyen nemzetközi utazásnak.
0: A mai helyzetben meg kell, hogy kérdezzem, mennyire volt politikamentes?
3: Én azt gondolom, politikamentes volt. Most, ha szétnézünk a nagyvilágban, hogy hol vannak feszültségek, milyen nációknál van krízis helyzet, én azt gondolom, hogy rádiomatőr életben ezek a nációk gyönyörűen barátsággal megfértek egymás mellett. Tehát az esti beszélgetésekkor, partizásokkor ezek ezeknek a hangulatát nem lehetett érezni, hogy bármiféle konfliktus helyzet lenne a világban. Tehát gyakorlatilag arra néhány napra szerintem ki tudtuk rekeszteni a politikát az életünkből.
0: Mennyire volt érzékelhető a múlt, most itt a technikát értem, a jelen, és mi a jövő?
3: Ez azért érdekes kérdés, mert nyilván a gyári kiállítóknál ott látszódik, hogy akik ugye a jövőt jelentenék ebben és a kutatásfejlesztésben, és szeretnék megmutatni a legújabb fejlesztéseket minden évben, a nagy gyártók közül azért többen távol maradtak. Tehát az ismertebb gyártók, nem tudom, hogy ezt média formában lehet-e mondani, vagy reklámnak minősül, de talán a rágyamatőr berkekben mondhatom, hogy a Kenwood és a Jézu, akik évtizedek óta kiállítói és színfoltjai voltak egy ilyen szakmai kiállításnak, mint új gyártó kiállító, ők most távol maradtak az idejében ettől a kiállítástól. Egyébként pedig a bolha piacon ott pedig visszatekintést nyerhetünk a régmúltra, akár a rágyózás történeti kezdetekre, mert nagyon érdekes régi technológiákat is megismerhetnek azok, akik esetleg még nem ismerték, illetve akik már ismerték, azok találkozhattak ezzel a történelmi visszatekintéssel, és nagyon szép állapotú régi készülékeket, technológiákat láthattunk egyébként ezeken a bolha piacos vásárokon.
0: Hol a helye ma a rádiomatőrnek a szinte hihetetlenül alig érzékelhető technikai fejlődésben? Megtalálta a helyét, megvan-e a helye a mostani technika alapján?
3: Nagyon jó kérdés, és lehet, hogy nem is nekem kell ezt igazából megítélni. Én azt gondolom, hogy ez, hogyha a nemzeteknél körül tekintünk, akkor ez minden nemzetnél más és más. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nem feltétlenül foglalja el méltó helyét a rádiózás a technikában. Nemzetközi szinten azt látom, hogy ott azért sokkal magasabb szinten van, sokkal jobban elismertek a rádiomatőrök. Nyilván itt azért jönnek a sajátosságok, az ország populáció mérete, stb. És ahhoz képest én azt látom, hogy azért a magyar rádiomatőr társadalom egyre jobban fogy. Bár nem látom a nemzetközi gyakorlatban sem a fiatalítást és az utánpótlást képzés, de nyilván egy nagyobb populációból nagyobb számú rádiomatőr réteggel vagy társadalommal rendelkeznek, akár a környező európai országokban.
0: Arányaiban nézve a magyar rádiomatőrök körülbelül hányan lehettek azok, akik képviselték Magyarországot?
3: A magyar kolónia szerintem ilyen 15-20 főből állt.
0: A Magyar Rádiomatőr Szövetség ott volt, aki képviseltette magát?
3: Az előző években igen, az előző éveket azt értem, hogy a Covid előtti 2019-ben voltam utoljára, mert ugye utána a Covid élethelyzet miatt nem rendezték meg a kiállítást. Én elég figyelmesen jártam körbe a standokat, én nem láttam a Magyar Rádiomatőr Szövetséget képviseltetni magát, pedig a Mártékkal egyébként minden évben össze szoktunk futni. Lehet, hogy ez az én figyelmetlenségem, de én azt gondolom, mintha nem lett volna most a Magyar Rádiomatőr Szövetség képviseltetve az idén.
0: De aki azért valóban sok helyen jártál, hiszen amíg működött a Hajduk UTC, is volt szerencsém beszélgetni veled. Mi a következő? Hova tovább?
3: Az az igazság, hogy én, ha csak tehetem, akkor a hazai rádiomatőr találkozókon mindegyiken szeretek találkozni veletek. Ha az éteremben mostanság nem is vagyok annyira aktív, mert nyilván azért itt a napi küzdelem a versenyszférában azért az eléggé elveszi a szabadidőt, de egy-egy ilyen személyes találkozást azért nem hagynék ki. Úgyhogy nyilván, ami még a hazai rádiomatőr találkozókból hátra van, tehát akár gondolok itt Csongrádra, Szarvasra, Debrecenbe, ezeket mindenféleképpen szeretném még veletek együtt megélni és eltölteni egy pici időt. Ami a nemzetközi frontot érinti, Hegenfeldenben lesz október első hetében egy nemzetközi szinten egy záró, kicsit családias hangulatú rádiomatőr találkozó. Ha az akkori Covid helyzet meg egyáltalán a politikai helyzet engedi, akkor természetesen azon szeretnék részt venni.
4: Hobbyradio.hu
5: A rádió.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV. Csütörtökön és pénteken ülésezik majd az országgyűlés a jövő héten. Visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozó hatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszortan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
6: Művészarcok, Sándor Judit, 6. rész. Az 1951-es év a felszabadulás utáni első magyar opera színpad állításáról nevezetes. A Huszti kaland zeneszerzője Kadosa Pál, szövegírója Szabolcsi Bence volt. A dalművet 1951 nyarán a rádióban is előadták, Kóródi András vezényletével. A szövegkönyv Jókai egyik elbeszélését mesélte tovább. A történet a kuruc korban játszódik. Farkas Tamás kuruc vitéz szereti Rédei uram lányát, Annát, akit természetesen nem akarnak hozzáadni. Farkas be is akarja bizonyítani, hogy legény a gáton, és a lány kezéért még Husztvárát is képes lenne elfoglalni. A pátosz és a vigyelték elemek egyaránt megtalálhatók a darabban. Az operaházi bemutató annájáról így ír Huszár Klára kritikája. Sándor Judit bensőséges, szerint Annája, hangjának melegsége közvetlen kapcsolatot tudott teremteni a közönséggel. Még ebben az évben mutatták be Szervácki Endre Vasból Varó Vár című meseoperáját is, Bárány Tamás szövegével a Magyar Rádióban. Sajnos Szerényi István kritikus értékelését, a szereplők alakítását nem tudjuk legalább utólag ellenőrizni vagy felidézni, mert a felvétel valószínűleg elveszett. Sajnos nem csak a meseopera tűnt el, de a Huszti Kaland című operából is csak használhatatlan részletek hozzáférhetők. Idézzünk meg egy Sándor Ügyi szóló lemezén megtalálható nagyon is időszerű opera részletet, a Lantos áriáját a Dózsa György című Erkel operából. Ez lett volna a sokadik nadrág szerep Sándor Judit pályáján, de ezt az operát 1948 és 78 között aktív pályafutása alatt sehol nem játszották. Következik a részlet a második felvonásban.

0: kortársoperák operák bemutatói közül kiemelkedett Kenesei Jenő az Arany meg az Asszony című egyfelvonásosa, Hajdú Mihály Kádár Katálya és egy vígoperai kísérlet, Ribári Antal Lajos király Válik című dalműve. Ribári Antal Lajos király Válik című operáját megint nem tudjuk felidézni, következik Erzsébet királyné monológia a zenemű alapjául szolgáló Bródi Sándor egyfelvonásosból. Erzsébet nem tud fiörökös szülni a férjének, ezért Kolostorba vonul. De a szerelmet semmilyen politikai érdek nem írhatja felül. Az előadó Rutkai Éva.
1: Erzsébet, boldogságos szűzanya, itt állok előtted, reám tekints. Máriám, eljött értem az uram, és visszakíván, és én visszavágyom hozzá. Én az övé vagyok, az ő kívánságainak szolgáló leánya, kinek lábához, kinek melléje, a magam földi vágyam von. Máriám, asszony vagyok, ám aki az uram, Anzsú Lajos, a te lovagod, hűséges, jóságos, szépséges katonád. Hűséges, jóságos, szépséges vitézem, az, ki nekem megbocsát, testének, lelkének visszavált. Máriám, égi virág, visszabocsátasz-e hozzá, elengedsz-e véle. Nézd le rám, anyák anyja, lássad, nekem neveletlen kisleányaim vannak. Kívánod-e, hogy aranyhajukban mostoha fésűje akadjon? Kívánod-e, hogy már én őket soha meg ne mosdathassam? Föl ne ékesítsem. Kívánod-e, hogy az legyek, aki nem vagyok? Én földi asszony vagyok. És élni, élni, szeretni akarok. Az én szívem földi szerelemmel van tele. Nem tudok itt maradni, nem tudok szent lenni. Engem űzzel, engem bocsáss el. Az asszony kéri az asszonyt, az árva anya, a szerelmes hitves. Nézd rám, incs. Intett. Igen, megyek haza, hazamegyek.

Az egy évvel korábban, 1959-ben bemutatott Kádár Kata a szerző első színpadi alkotása volt. A darab érdekessége sajátos népies hangvétele és a balladai szerkezete, amely ellentmond az operai konvenciónak. Tiszai Magda nagyasszonyos gyulainéja és Simándi József eszményi Gyula Mártonja mellett a kritikus Sándor Judit Kádár Katáját dicséri. Ez a mélyen érző igazi művész az átélt nő alak finom erezetű lélekrajzát mintázza. És, mint megszokhattuk, itt sem duskálhattunk az elérhető hangfelvételekben. Az, hogy milyen megrendítő ez a népi környezetben játszódó Római és Júlia történet, Bazilides Mária és Bartók Béla előadása reprezentálja a hallgatóknak.

Pernye András évtizedek óta várt új magyar operaként köszöntötte Petrovics Emil Szelager Ilyen a háború című művét az 1961-es novemberi rádió bemutató kapcsán. Az opera Hubay Miklós színdarabja alapján készült. Pernye nem csak a témaválasztást, hanem a dodekafónia eszközeit felhasználó feszült, drámai légkört teremtő zenei szerkezetet is, és a hiteles emberábrázolást is dicsérte. A színház ősbemutatóról a Muzsika című zenei lap júniusi számában megjelent kritikája Udvardi Tibor ezredese és Szilvási Margit házmesternéje mellett Sándor Judit alakítását tartotta a legjobbnak. A második szereposztásból Sándor Juditot kell kiemelnünk. Otthonosan mozog a szokatlanul modern színpadon, játékából teljes mértékben hiányzik mindenféle operára jellemző teatralitás. Mély muzikalitásának köszönhető, hogy emellett a nehéz énekszólamot kristálytisztán adja elő, szinte magától értetődő természetességgel. Bízvást elmondhatjuk, hogy Sándor Judit ezzel az alakításával megteremti a Petrovics opera előadói gyakorlatát, sőt, hagyományait. Az 1962-es év is bővelkedett kortárs zenei bemutatókban. Mihály András József Attila dalaiból és Farkas Ferenc Gyümölcskosár dalciklusából lemezfelvétel is készül. Következzék három dal az előadott művekből. Farkas Ferenc Tartózkodó kérelem című Csokonai Vitéz Mihály verséreit dala, és Mihály András Könnyű emlékek és Édesanyám egyetlen te drága című József Attila versére írt műve.

A siker egy szokatlan szerepkörben is megismétlődött, Csima Róza Titkos házasság című operájának bemutatója során. Fidalma szerepét játszott a Sándor Judit. Kertész Iván kritikája szerint a férjért epekedő vénlány zsörtölődése sok derűs percet szerzett a közönségnek. A sokoldalú színészi készség, amelyről már korábban is esett szó, legfőbb bizonyítéka, hogy Fidalma égi mását, Melisandot és Oktáviánt is ebben az időszakban énekelte Sándor Judit. Nem kell hozzá sok magyarázat, hogy a szerepek karakterben és színpadi játékban mennyire eltértek egymástól. Következik egy részlet az operából. Karolina és Paulino titokban már összeházasodtak. Nem merik elmondani a lány apjának, mert az arisztokrata férjet akar. Paulino a házukba hívja régi barátját, Robinson grófot, aki viszont barátja feleségébe szeret bele. Aztán kiderül, hogy a lányok nagynénje Fidalma meg Paulinóba szerelmes. Az űrzavart a gróf elsimítja, feleségül veszi Karolina nővérét, Karolina és Paulino is bevallja a házasságát. Fidalma pedig egyedül marad, Sándor Judit mellett közreműködik Melis György, László Margit és Ágai Karola.

hatalom, a pósomat megölelem, hölgyem rendelkezzék velem, kell, hogy itt is kedves legyek, csókolom a csepp kis kezet. Jövök

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV, csütörtökön és pénteken ülésezik majd az országgyűlés a jövő héten, visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozó hatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsimban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
1: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót!
3: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.

0: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
1: Kellemes szép napot kívánok, hölgyeim és uraim! Olyan dalok jönnek a következő egy órában, amelyek bizony már régen szóltak, de nagyon-nagyon ott vannak még a fejünkben, illetve a fülünkben, és hogyha meghalljuk őket, igazán szeretjük őket dúdolni. Ez itt a Nekem 80, a 80-as évek legnagyobb slágereivel, illetve Sommer Gáborral a mikrofonnál. És akkor már is belevágunk a multidézésbe. Jön egy amerikai énekesnő az igazi diszkókorszakból. 1949. szeptember 7-én született Gloria Falls, mégis művész nevén mi Gloria Gaynorként ismerjük. Az 1960-as évek közepe óta énekel Gloria Gaynor, egy évtizeddel később pedig a diszkó korszak beköszöntével vált igazán világhírűvé. Olyan slágerekkel, mint a Never Can Say Goodbye, a Reach Out, I'll Be There, és mindenek előtt az I Will Survive. Az évtizedek során repertoárja house, R&B, high energy, urban, illetve jazz stílusú felvételekkel is bővült. 2006-ban még itt Budapesten is adott egy koncertet. Jön a kezdésben a méltán híres I Will Survive, utána pedig egy ugyancsak legendás svéd pop együttest hallgatunk, sokat szerintem nem kell róluk beszélnem. Jön az Abba és a One of Us nem sokára itt a Nekem 80-ban.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Dalok, amelyeken nem fog az idő, a 80-as évek legjobbjai közül. Már is jön a 80-as évek egyik jelentős német pop együttese, Thomas Anders és Dieter Bohlen részvételével. Nagyon könnyed, romantikus és egyszerű hangulatú, de ennek ellenére kidolgozott slágereket adtak elő. A tagok külön-külön is sikeres pályát jártak be, Anders mint szólóénekes, Bohlen mint számos más híres és énekes, valamint együttes zeneszerzője. Közreműködött ő CC Catch, a Blue System, Bonnie Tyler, Chris Norman vagy éppen a Smokey karrierjében is. Legnagyobb slágerei közül a You're My Heart-ot hallgatjuk, utána pedig irány Amerika, és hallgatjuk Sherilyn Sarkis, Ian LaPierre, Bono Almant. Hát, hogyha a mindennapokban ezt a nevet kellene folyton kimondani, azt hiszem beletörne sokunk nyelven. Egyszerűbb szerintem mindenképpen a Cher, minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, több mint 270 millió eladott albummal maga mögött, többszörös Grammy-díjas, Emmy-díjas, illetve Billboard-díjas énekesnő. 2005-ben a Farewell Tourral, illetve a Do You Believe Tourral bekerült a Guinness rekordok könyvébe is. Nem csak sikeres énekes, de színészként is megállja a helyét, kapott Oscar-díjat, Emmy-díjat és Golden Globe-díjat is. Számtalan zenei díjjal büszkélkedhet, többek között Bravotto díjakkal, háromszor választották meg Európa legjobb énekesnőjének, és ő számít Nagy-Britannia első számú és legsikeresebb énekesnőjének is. Még ma is túl a 60-on, keményen nyomja az ipart, és bizony készül a nagy visszatérésre. A Modern Talking után egy kicsit Memphisben sétálgatunk, Cher és a Walking in Memphis nem sokára a 80-as évek legjobbjai közül.

0: Hobby Rádió.
1: Ez itt még mindig a Nekem 80, és hétről hétre minden adásban, a Dupla 80-ban minden héten hallgatunk egy-egy olyan együttest, illetve előadót, akik ebben a műsorban két dallal is elkápráztatnak bennünket. A mai napon egy németországi szinti rock együttest hallgatunk, amely az 1980-as években volt a legnépszerűbb. Alapítóik Marian Gold, illetve Bernard Lloyd. Először Forever Young néven indult az együttes, később azonban váltottak az Alphavérre. 1982-ben pedig csatlakozott a duóhoz Frank Mertens is. Így trióban élték sikereiket a 80-as években. A Dupla 80-ban hallgatjuk tehát az Alphaville két nagy slágerét, először a Sounds Like the Melody-t, aztán pedig a Guardian Angel-t pörgetem, itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Folytatódik multidézésünk a Nekem 80-ból, természetesen a hazai kedvencek sem hiányozhatnak, a 80-as évek legnagyobb hazai dalait sem mellőzzük. Hétről hétre itt a Nekem 80-ban hallgatjuk pillanatokon belül azt a zenekart, aminek első kislemeze 1981-ben jelent meg, és 178 ezer példányban fogyadt el, ezt követte következő két hasonlóan sikeres stúdióalbumuk, valamint egy koncertlemez, számtalan kislemez és rádiófelvétel, majd pedig egy aranyalbum. 1983 az együttes a Requiem című dallal megnyerte az ausztriai Villachban a Nemzetközi Táncdalfesztivál nagydíját, ezt követően pedig szerződést kötött az Osztrák Lemeztársasággal. Két nagy lemezük jelent meg a kiadóval Nyugat-Európában, amely az első a Requiem című, Ausztriában aranylemez lett. Az együttes 1985-ben beszüntette működését, tagjai azonban többnyire ma is aktív muzsikusok, valamennyien közismert személyiségek lettek, jó nevű zenekarokban játszanak, tévéznek, illetve rádió. A Cartago és a Requiem érkezik elsőként a hazai kedvencek közül. Utána pedig Magyarország egyik leghíresebb rock együttesével folytatjuk, az 1973-ban Griff néven alakult, majd pedig 1974-től Edda művek néven folytatódó társulást hallgatjuk. Többet szerintem nem is kell róluk beszélnem, senkinek nem kell bemutatnom. Az Edda művek és az érzés a 80-as évek hazai kedvencei közül nem sokára itt a multidézésben.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: A legnagyobb retro kedvencek a 80-as évekből egy órában. Ez itt még mindig a Nekem 80. A folytatásban pedig hallgatjuk Gordon Matthew Sumner-t. 1951. október 2-án született az angliai Newcastle-ben. Szerintem mindenki tudja, hogy a Police frontemberéről és alapító tagjáról Stingről beszélek én. Egy kicsit lassabb hangvételű felvétel jön a folytatásban itt a Nekem 80-ban. A Russian után pedig hallgatunk egy előadós énekest, méghozzá Iván személyében. A dal azonban azóta is imádjuk, a fotonovella idézi vissza a 80-as éveket, nem sokára.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Jövő héten újra ülésezik az országgyűlés, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, visszatér a kánikula, 35 fok is lehet napközben. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így ez nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A magyar egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzékelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később lápcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet. Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fejtől és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
3: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robotműsor vezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük 2 órás hírösszefoglaló magazinműsorunkat. Ma augusztus 20-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 36,3 fokot mutatnak a hőmérők. István, Vajk és Állami Ünnep nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Ma augusztus 20-a van, ma az államalapítás ünnepe van. Nemzeti ünnep és hivatalos állami ünnep az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére. Szent István király szentté avatásának 1083 évfordulója. Egyházi ünnep is. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. Szent István első ünnepélye. A Rómában szentté kanonizált István király földi maradványait Székesfehérvár ott a sírból nagy ünnepéllyel fölvették, mely alkalommal Salamon király is kibocsátatott a fogságból, ki előző évben azért záratott el Visegrádon, mert fondorkodott László király élete ellen. A szentté avatási célból megírják Szent István király legendáját, valamint Szent Gellért püspök első legendáját, a későbbi legendák közös ősét.
4: 1952. megkezdődött a hajdúsági gyógyszergyárban Debrecen az antibiotikum gyártás. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
5: Hobbi Rádió.
2: Műsorajánló.

0: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 20-án az István nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentésebb koszorú, görög, latin, német, magyar eredetű névről van szó, mely olyan személyiség kialakulását támogatja, aki sokat és keményen dolgozik, szereti a rendet maga körül, sokkal inkább reál, mint humán beállítottságú, az életre sokszor szkeptikusan tekint. Becézése Istvánka, Isti, Pistike, Pistike, Pityu, Pityuka, Pistuka, valamint Petya, jeles viselői ennek a névnek, Bátori István, erdélyi fejedelem, Betlen István, erdélyi fejedelem, Bocskai István, szintén erdélyi fejedelem, Bujbik István és Bújtor István, színész, Csukás István, író, költő, Dobó István, várkapitány, Fekete István, író, Örkény István, író, Pálfi István, híradós, író, Szent István, király, Széchenyi István, politikus, Tömörkény István, író, Vágó István, műsorvezető, kvízmester és zenész, valamint Verebes István, színész és ön, kedves István. Ezen a napon köszöntjük még Vajk, Bernard, Bernát, Eliot, Eliel, Elton, Filibert, Ozmin, Samu, Samuella, Stefi, Stefán, Stefánia, Sámuel, valamint Éliás nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Legyen, ahogy kéred, ahogy most akarod. Mindent viszek, mindent hozok.

0: A mai nap is különleges.
1: Augusztus 20-a a Magyar Államalapítás és a kenyér ünnepe. Állami ünnepünk, amelyen az 1000 éves magyar államiságot köszöntjük, Szent István királyra emlékezve.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk adtanhass.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1083. augusztus 20-án szentté avatták első István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában. Erre a napra emlékező ünnepeljük minden évben Szent István királyt és a keresztény magyar államalapítást. Szent László uralkodása idején az első István által minden évben Nagy Boldogasszony napján tartott törvénynapokat áttette augusztus 20-ára István király szentté avatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar egyházi ünnep volt. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvetette a naptárakba, elhozatta a Szentjobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította. Folytassuk 1245-tel, augusztus 20-án 4. Béla magyar király fiát, 5. Istvánt még gyermekként királlyá koronáztatta. A 14. század elejére ugrunk, 1310. augusztus 20-án Székesfehérvárot harmadszor, és már teljesen jogszerűen királlyá koronázták első Károly Róbertet, az Anjou-ház magyarágának megalapítóját. Folytassuk a 19. század végével, 1897. augusztus 20-án megszületett Asher Oscar, színész, szavalóművész. És lépjünk át a 20. századba, 1901. augusztus 20-án megszületett Salvatore Quasimodo, Nobel-díjas olasz költő, kritikus, műfordító. Folytassuk 1920-szal, augusztus 20-án Detroitban megkezdte adását a 8MK rádióadó, az első kereskedelmi rádió. 1941-jel folytatjuk, augusztus 20-án megszületett Elizabeth Ashley, amerikai színésznő, aki 1962-ben Tony díjat nyert. És végül, de nem utolsó sorban, 1973. augusztus 20-án megjelent a boltokban a Rolling Stones Angie című kislemeze, mely pályafutások legnépszerűbb dala lett. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Máté evangéliuma 18. fejezetéből.
1: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 20-a csütörtök, Szent István király ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 24-től 29. vers. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Elmélkedés. A keresztény király öröksége. Aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Olvassuk az evangéliumban Jézus szavait. A sziklára és a homokra épült ház példázata a hegyi beszéd lezárása, Jézus tanításának összefoglalása. Nem elég hallani az igét, hanem a hallottak szerint kell élni. Az élet legmélyebb biztonságát nem a látható eredmények, hanem az Isten szavára alapozott döntések adják. Az ilyen életállapot az, amit Jézus sziklára épített háznak nevez, és a történelemben ritkán ragyog ez olyan tisztán, mint Szent István király életében, aki a sziklára építő ember példája. Szent István nem csupán államot alapított, nem csak törvényeket hozott, nem csak hadvezér vagy diplomata volt, hanem hitvalló, és országában a hit terjedését előmozdító uralkodó, aki a magyar nép sorsát az örök sziklára, Krisztus tanítására akarta alapozni. István király tudta, hogy egy újonnan megkeresztelkedett nép jövője csak akkor biztos, ha nem a múló politikai érdekekre, hanem az evangélium maradandó értékeire épül. Ezért nem volt elég neki az, hogy népe megkeresztelkedett, ő valódi evangéliumi életet akart Magyarországnak. Szent István nem választotta szét a hitet és az életet. Számára a kereszténység nem dísz volt, hanem iránytű. Az államalapítás nem pusztán jogi cselekmény, hanem lelki alapvetés is volt nála. Krisztus tanítása az a szikla, amely minden vihart kibír. Ez az a biztos alap, amely elviseli az évszázadok változásait, a történelem próbáit. Az István király által írt intelmek fia Imre herceg számára nem csak korának egyedülálló politikai és vezetői iránymutatása, hanem személyes hitének tanúságtétele is. A bátorító szavak mögött ott van egy olyan ember tapasztalata, aki tudja, az uralkodás felelőssége semmi a lélek kormányzása nélkül. Jogosan érezte, hogy az egyház nélkül nem maradt fenn az ország, és ez profétai szó volt részéről. Nem csak magánemberként, hanem közösségként, nemzetként is sziklára kell építenünk. Ez napjainkban különösen is időszerű üzenet. Szent István király példája arra hív, hogy ne csak visszatekintsünk örökségére, hanem élő alapnak tekintsük azt. István király nem félt rábízni országát a szűzanyára. Ez a felajánlás nem csupán legendás gesztus, hanem mély teológiai cselekedet. Elismerése annak, hogy az emberi bölcsesség kevés, ha Isten vezetése hiányzik. És valóban, amit István felépített, nem csupán történelmi állam volt, hanem keresztény közösség, amely máig élő identitást hordoz. A kérdés ma is aktuális. Mit építünk? Mit tekintünk alapnak a saját életünkben? A családban, a hivatásunkban, a társadalomban. Kősziklára vagy homokra építünk. Ez a jelen és a jövő kérdése. István király nem azért lett szent, mert őrizte a meglévőt, hanem mert hittel merte formálni a jövőt. Ez a mi feladatunk is. Nem elég a keresztény hagyományra, a keresztény gyökerekre hivatkozni, ha a krisztusi igazság nem válik belső meggyőződéssé, cselekvő hűséggé, nem válik szilárd alappá. Nem elég megőrizni a hitet, hanem tovább kell adni a következő nemzedékeknek. A jövő szilárdsága attól függ, mennyire épül be Isten igéje a családokba, az iskolákba, a közéletbe. Szent István király és Jézus úgy állnak előttünk a mai ünnepen, mint két szikla. István életpéldája összhangban van Jézus példabeszédével. Nem csak hallotta az igét, hanem meg is valósította. És a ház, az ország, amit épített, nem omlott össze a viharban. Ez a keresztény király öröksége, és ez a mi reményünk is. Ha életünket Krisztus szavára alapozzuk, bármilyen vihar támad, megmaradunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked Szent István királyért, aki magyar népünket sziklára, Jézus tanítására építette, és országunkat a szűzanya oltalmába ajánlotta. Segíts minket, hogy ne csak ünnepeljük őt, hanem kövessük hitét és bátorságát. Add, hogy személyes életünk és közösségünk is sziklára épüljön, az evangélium igazságára. Erősítsd meg bennünk a hitet, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói is legyünk igédnek, és így részesüljünk a te örök országodban. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Attól jön az olyan tény.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy-két éve folyó 6000 kismamára terjedő vizsgálatból az derült ki, hogy még Nagy-Britanniában átlagosan több fiú jön világra, mint kislány, 106 fiú újszülöttre jut 100 kislány, az alapvetően növényi táplálékon, illetve a tejtermékeken és növényeken élő anyukák átlagosan mindössze 85 fiú gyermeket hoznak világra 100 kislányonként.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. A legfrissebb híreinkben a szemlátás kérdésköre köré fonódik a nap, hiszen a Hobby Rádió csapata több fronton is beszámolt róla, hogy miként erősödik a közösségi összetartás a látássérült és családjaik körében. A Dantri újság és a Vakok Tartományi Szövetsége által szervezett Bac Ninhi ünnepségen 209 egészségbiztosítási kártyát és két közel 20 millió VND értékű ösztöndíjat adtak át hátrányos helyzetű vakgyermekeknek, amit portálunkon részletesen olvashatnak. Ezzel párhuzamosan a Jász Nagykun-Szolnok megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének kezdeményezésére szeptember 6-ig szavazhatnak a vásárlók, hiszen zsetonokkal támogatni lehet a szolnoki programot, amely az önállóságot és az egészséges életmódot helyezi előtérbe. Székesfehérváron a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete és a Baranya Megyei Vakok Egyesülete vakvízi evezést szervezett a Vitál Klub Sportegyesület szakmai segítségével, ami egyedülálló élményt nyújtott a résztvevőknek. A Délalföldi Rehabilitációs Központ új mozgásfejlesztő programját is kiemelték, hiszen a felnőttkori látásvesztés elleni küzdelemben a testmozgás és a közösségi erő kulcsfontosságú. Közben Herceg Dávid és felesége, Bianca, a közösségi médiában megmutatta ritkán látott kislányukat, Szárá T., akinek csak bal szeme fejlődött, de már másfél évesen jelentős előrelépést mutat, ami reményt ad a hasonló helyzetben lévőknek. Mindezek a történetek azt bizonyítják, hogy a látássérült közösség támogatása egyre szélesebb körben kap helyet, és mi is részesei vagyunk ennek a pozitív változásnak. A részletek és a további beszámolók olvashatóak a hobbyradio.hu oldalon. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. 19 órakor a
1: Hobby Rádió!

Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Jelenleg a fővárosban 36,3 fok van. Holnap a nap hajnal 5 óra 48 perckor kel fel, a naplemente pedig este 3:48-kor lesz. A napközben gyenge eső várható, a felhőzet változóan felhős ég helyett inkább szórványos felhőkkel, és időnként cseppekben jelentkezik. A hőmérséklet 23 fok C és 33 fok C között mozog, a közérzet legmagasabb értéke 34 fok C, a legalacsonyabb pedig 25 fok száz. A páratartalom 41%-től 85%-ig terjed, így a levegő időnként meglehetősen nedves lesz. A dél felől fújó szél erőssége 21 km per óra, de szélrohamok akár 61 km per órára is gyorsulhatnak. A csapadék valószínűsége 42%, a várható csapadékmennyiség 4 mm, a teljes napi csapadékösszeg szintén 4 mm. A napfény körülbelül 6,8 órát nyújt majd, az UV-index 6-os értéken áll. A havazás és a porállomás egyaránt 0 cm, tehát nem kell aggódni sem hó, sem por miatt. Összességében a napot gyenge eső, változó felhőzet és mérsékelt szél jellemzi, a hőmérséklet pedig a nyárra jellemzően meleg marad. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúra a főszerep a hírek után. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Ősszel tárgyalhat az országgyűlés az Európai Ügyészséghez való csatlakozástól. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tártak fel hazai gyermekotthonokban, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy épp az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarot hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van egy csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Fóti logisztikai központ feldolgozási kapacitását. Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám.
3: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.

Kosztolányi Dezső. Akarsz-e játszani? A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni, borból vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni. Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú-hosszú őszt. Lehet-e némán téját inni véled, rubin téját és sárga pára gőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan? Néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utcaseprő, szegény betegember, ki fütyűrész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmat, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt? Színlelni sírást? Cifra temetőt? Akarsz-e élni? Élni mindörökkön? Játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön? S akarsz-e játszani halált?

ahol minden sarkon fölszáll a füst a csatornákból, ahol sárga taxik és sokszínű trélerek hatalmasan fordulnak, elegáns négerek és félelmetes kínai negyedek, s a Broadway-n árad ki a színházból a téli tömeg, hidegben, nevetve.

Della Streettel a titkárnőjével jön kifelé egy palotából a győztes tárgyalás után. Simon és Garfunkel mennek egy hídon, egymás mögött a ködben. Cohen ül egy magányos szobában, füstben, Bronxban, az ócska fűszerüzlet fölött, a külső lépcsőházak mentén. Ott dereng a hajnal,

narancsok repülnek, egy nő sikolt, s a magas vasút győztesen húz el Gene Hackman fölött. És ott szemben, aki szomorúan jön, az Al Pacino az örök haver. Robert Redford fordul be a túlsó házkapuján, székek egymáshoz vágva, a kocsma darabokban, de Nicholson kalapja Brandóéhoz ér, semmi baj. Woody, miért röhögsz te ezen az egészen?

0: A rostábla sűrűjében az erdő szélén élt, éldegélt a mezei egér család, egérmama és három leánykája. Nem ment rosszul a soruk, kellemes környék, kedvező széljárás, ennivaló akadt bőven. Egy szép napon a legkisebb egérke felkapaszkodott az ökörfarkóró magas szárára, érdeklődve körül pislogott, majd a lenyugvó napra mutatva toppancsával azt kérdezte a jó egérmamától.
1: Anyu, mondd, mi az arra felé?
0: A nagy világ, felelte az egérmama.
1: Hát arra,
0: mutatott a csöpség az ellenkező irányba. Szintén a nagy világ, kislányom.
1: Ó,
0: csodálkozott a kisegér.
1: És arra, meg arra, amarra is?
0: Igen, arra is, meg amarra is, bólintott egérmama.
2: De hát micsoda tulajdonképpen az a nagy világ? Kíváncsiskodott a legkövérebb egérlányka. Mesélj, anyukánk, mesélj, kérlek!
0: Így vágtak egymás szavába, s egérmama, aki látott már egyet és mást élete során, s lehet mondani, a sajtja javát is megette, hosszan mesél gyermekecskéinek a nagyvilágról. Addig, hogy a kisegereknek kedvük szottyant mindenről saját szemükkel meggyőződni. Rendben van, egyezett bele egérmama mosolyogva. Holnap nekivágunk a nagyvilágnak. Első állomásunk mi legyen? Meglátogatjuk a nagyvárosban egyik kedves ismerősünket. Sokáig mentek, mendegéltek, tán egy egész hétig, vagy tán egy hónapig is, ki tudná pontosan megmondani. Egy szép nap végre beérkeztek a nagyvárosba.
1: Hát ez a nagyváros szörnyű lármából és egy nagy csomó lábból áll,
0: jegyezte meg a legkisebb egérke, mikor a villanyrendőr zöldjére várva fáradtan lehuppantak egy kockakőre.
2: A nagyvilág szerintem igen veszélyes,
0: jajdult fel Dagi, aki alig tudott elugrani egy elsuhanó autó kerekei elől.
1: A nagyvilág csodálatos dolgokkal van teli,
0: sóhajtotta ábrándosan a harmadik egérke, mikor egy cukrászda elé értek.
1: És hát mindegyiküknek igaza volt.
0: Sokáig bolyongtak a város utcáin, terein, míg végre megtalálták azt a házat, melynek 20. emeletén közvetlenül a tető alatt egérmama ismerőse lakott. Gyönyörű, vörösbarna egérdáma volt, s a kicsik elragadtatva bámulták. Soha életükben nem láttak még ilyet, ilyen elegáns egérhölgyet.
3: Isten hozott benneteket,
0: örült meg nekik a vörös, aki lenn a kapuban várta őket, kinyitotta előttük a liftajtót.
4: Tessék, micsoda nagyszerű érzés! Az egérkék most először utaztak liften, és amikor valami rejtélyes erő fölrepítette őket, nem tudtak hová lenni a gyönyörűségtől.
1: Jaj, a nagy világ olyan csodálatos,
0: lihegte Dagi az elragadtatástól. De hirtelen szinte kővé dermedt, mert a liftbe egy néni szállt be, és ibolya szemű, teljes kávébarna macskát húzott maga után finom pórázon. Dagi rettentően félt a macskáktól, ami nem csoda. Kövér egérke volt, étvágy gerjesztő. Minden macskának azonnal kedve szottyant rá. Dagi behúzta a hasikáját, csak hogy minél soványabbnak lássék, de a macska ügyet se vetett rá, ugyanis nem hétköznapi macska volt, de nem ám.
4: Külföldi, súgta oda nekik a vörös, Sziámi. Egy igazi úr, kifogástalan a modora és nagy inyenc, kizárólag vitaminkeveréken és spenóton él.
1: Ó, de pompás, a nagy világcsodás meglepetésekkel van teli,
0: sóhajtott fel megkönnyebbültem Dagi. A vöröske lakása tágas, összkomfortos, műanyag samponos flakon volt, s mély benyomást tett a mezei vendégekre. Tessék, üljetek asztalhoz, mondta udvarjasan a vörös, az utazás után bizonyára megéheztetek. Hát, valóságos a lakoma vette kezdetét. Akadt ott minden. Többféle sajt, felvágott bőr, hering gerinc, desszertnek pezsgős üveg dugója, gusztusos sárga C-vitamin tablettákkal. Vacsora után a vörösbundás egérdáma a tetőre vitte a vendégeket, ahonnan nagyszerű kilátás nyílt. Az egérkék néma hallgatásba merültek, és lenyűgözve nézelődtek. Aztán a legkisebb mezei egérlányka felkapaszkodott az egyik tévéantenna tetejére, és kíváncsian körbe pillantott.
1: Hát arra felé mi terül el?
0: Kiáltotta fentről, tappancsával a lenyugvó nap irányába bökve. A nagyvilág, mondta a művelt vörös egér.
1: Ó,
0: csodálkozott a kicsi.
1: Hát arra?
0: És arra felé mutatott, amere szülőföldjét sejtette. Arra szintén a nagyvilág, aranyom, válaszolt vöröske.
1: Hát akkor,
0: mondta a pöttöm, miközben lecsúszott az antennáról.
1: Hát akkor, e szerint mindenütt a nagyvilág van. Anyu, menjünk haza.
0: Egérmama összecsomagolt, valamennyien megköszönték a szíves vendéglátást, aztán elindultak. És egérmama azt gondolta magában, hogy bár az a pöttöm az ő legkisebb lánya, de egyáltalán nem a legbutább. És mindahányan szerencsésen hazaértek.

0: Krisztina Brozevska meséjét Márkus László mondta el. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Szőlősi Csák Gergely a stand-up egének legújabb fellege. Azt nem mondhatjuk, hogy üstökös vagy állócsillag, mert ez vagy az már mindenki volt. Szőlősi Csák Gergely a teológiát is megjárta. Saját állítása szerint ma este is a Jóisten segíti őt itt a színpadon. Fogadjuk őt nagy tapssal, Szőlősi Csák Gergely.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Szőlősi Csák Gergely vagyok, és hát ma különösen örülök, hogy itt lehettek, ugyanis egy pár órája még a nagy motorvizsgámat csináltam, és hát az a helyzet, hogy egy kicsit hamar elbíztam magam, és hát megállni sikerült, csak elfelejtettem letenni a lábam, úgyhogy hát eldőltem oldalra, és hát mint egy teleszart búváruha, hát így a motor alatt elhelyezkedtem, de hál' Istennek volt rajtam bukós isak. Nem azért a fejemet nem vertem be, de legalább nem láttak, hogy sírok, tehát hogy volt egy ilyen erős pár másodpercem, viszont volt jó oldala is, mert rá kellett jönnöm, hogy én volnék az ország legjobb mentalistája, ugyanis hát én úgy hajlítottam meg a motor teljes első villáját, egy tized másodperc alatt, hogy még nem is gondoltam rá, tehát hogy ez mindenféleképpen jó volt, és hát odarohantak a társaim a vizsgabiztosra együtt, ha már így alakult, akkor gondoltam, hogy az utolsó kegyelmdöfést megadom, úgyhogy leszették a fejemre a bukot, és kérdezték, hogy mi történt, mondom, fogalmam sincs, amióta leszettük az oldalkocsit, mindig ezt csinálja. Az a helyzet, hogy újdonságokat mondjak, fölhívott múlt héten Kovács András Péter, és mondta, hogy média szereplésem lesz, úgyhogy azt gondoltam, hogy befektetek, és körülbelül 1,5 millió forintért vettem egy új szemüveget. Aztán fölhívott, és mondta, hogy rádió, hát nem esett jól, de mindegy, de ennél még volt rosszabb élményem is, ugyanis hát a kis hölgy a pult másik oldaláról annyit mondott, hogy ez a szemüveg sima, fekete, végtelenül egyszerű, illik magához. Hát mondom, jó, hogy lennem bunkozó így nagy hirtelen, köszi szépen. Kicsit térjünk át a külsőmre, így az 50 kiló ösztömegemmel és a 180 centimmel plusz ezzel a kis szakállal. Tisztában vagyok vele, hogy nagyjából úgy nézek ki, mint egy utolsó stádiumos éces Bud Spencer imitátor. Igen, ez van, ti se vagytok szebbek, mindegy. És hát viszont az a helyzet, hogy nem én teltek róla. Tehát nekem sanyarú volt már a gyerekkorom is, és nem volt egyszerű az életem. Ez eleve ott indult, hogy édesanyám inkább lányt szeretett volna. És hát én voltam az egyetlen szomorú arcú kisgyerek, aki páros karközés közepette egybe lány fekete tornazásba szaladgált körbe-körbe. Hát, és a könnyeimen keresztül is folyamatosan azt a kis dudort néztem a lábam között, hogy így fizikális elváltozással nem jár-e a lány tornadressz. Hát ott nem járt, viszont az a helyzet, hogy ezt valószínűleg sikerült annyira beszugerálni, hogy 30 éven nincs fizikális elváltozása a kis dudort illetően. De bár az a helyzet, hogy rá kellett jönnöm, hogy az utóbbi egy évben 100%-osan leíró rám, mint szexuális, mint családi állapotomat tekintve az egyedülálló kifejezés. Igen. És hát a minap is egy fiatal hölgyel ültem egy kávézóban, és hát kérdezte pajkosan, hogy Gergely, miért nem vágod le a szakállad, és hát én mondtam pajkosan, hogy hát nem tudom, nekem bejönnek a szakállas pasik, és nem ugyanra gondoltunk, tehát hogy így láttam, hogy így fölsejlett benne egy kép, ahogy egy ilyen komolyabb motoros találkozó után engem három szakállas pasi csinálgat egy ilyen Harley Davidson tetején. Térjünk vissza a megtévesztettségre, tehát hogy én 18 éves koromig én hülyen hittem, hogy apám pék, mert hogy amíg az én kenyeremet eszed, mondta mindig, és nem, tehát hogy ez... És hát ez sem volt igaz, de a megtévesztések sorozatának itt még mindig nem volt vége, mert hát ugye 16 éves korában az ember próbál valami kapaszkodót keresni a világban, és hát én úgy döntöttem, hogy skinhead leszek, és hát több mint 20 volt, amikor anyám szólt, hogy zsidó vagyok, és hát... Igen, tehát ezek nem olyan könnyű pillanatok az ember életében. Amiről még mindenképpen szeretnék beszélni, az pedig a szexualitás. Azt gondolom, hogy ez mindenki életében egy közös pont. És azt gondolom, hogy az első alkalomra szinte mindenki persze pontosan emlékszik. Hát ezzel így vagyok én is. Ez gimnázium első év első félben volt, hát megbaszta a kémiából. Köszönöm. És hát nekem még csak annyi segítségem sem volt, mint Kazincz Barcikai futballista barátomnak, aki hát a helyi futballcsapat sztárja volt, és hát ő, mint sportoló, hát neki nem kellett annyit teljesíteni, úgyhogy a nyelvtan érettségén a kettesére a mentőkérdés a következő volt, hogy elemezd a következő mondatot, Jóska bátor, és hát nem jött zavarba, tehát hogy akkor mit állítunk, tor, kitor, Jóska bár, tehát hogy... Tévedni lehet, tehát, hogy így 22 éves koromig én is azt hittem, hogy a bakteriológia mához tartozik, de mint már elhangzott, és hát ez talán külsőleg nem látszik, de jártam egyetemre is. Hát ugye az ember magának a legjobbat szeretné választani, hát én teológiára jártam, gondoltam, hogy az biztos isteni lesz. De hát tévedtem. A teológia tényleg az a hely, ahova azok a lányok járnak, akik már tényleg csak Istenbe bízhatnak. Tehát, hogy talán ronda, fekete szoknyás férfiak majd jó tanácsokkal fognak minket ellátni, hát ez nem mindenféleképpen van így. Az a helyzet, hogy én empatikus figura vagyok, és hát látom, hogy az egyházak bajban vannak. Mi ez a fórum, hogy meg lehetne fogni a fiatalokat, és hát azt gondolom, hogy ez a képregény formátum, és hát én kitaláltam az új katolikus hős Superman és Spiderman után. Amen. Tehát, hogy... Hát a boltokban még nem lehet kapni, talán a jövőre, ami szintén nem látszik így fejről, de már dolgoztam is életemben. Hát így az egyetem után, hát hol helyezkedjek el? A vásárcsarnokban helyezkedtem el, mint stannál egy eladó, hát ez így biztos jó lesz. A vásárcsarnok egy furcsa hely, tehát hogy így azt gondolom, hogy a városban az egyetlen olyan pont, ahol egy kilométer sugarú körben osztódással szaporodnak a húzós kocsis öregasszonyok. És én a húzós kocsis öregasszonyokkal amúgy is bajba vagyok, mert sokszor nem tudom eldönteni, hogy meddig tart az öregasszony, és honnan kezdődik a húzós kocsi, mert mind a kettő picit töpörödött, és nyiszog, miközben megy. Tehát, hogy viszonylag tényleg nehéz, és nem tudom, hogy megfigyeltük-e, de ott van előtte a lámpa, és amíg zöld a lámpa, addig az összes öregasszony lerakja az összes koffert, szatyrot, és bemelegít. Tehát, hogy addig bemelegítenek, és amint piros lesz, keresztül kasul esnek egymáson. Tehát, hogy jaj, édes Istenem. Tehát tényleg egy érdekes hely. Az a helyzet, hogy viszont van új munkahelyem, hát ezzel mindenképpen el szeretnék büszkélkedni. Én fölvettem az édesanyám nevét, és születési nevem hát Hornyák Gergely, és hogy nem egy Hornyák Gábor ügyvédi irodában helyezkedtem el. Némi protekcióra számítottam, és hát a családunkról azt tudni kell, hogy bármelyik tagja költözik bárhová, ott biztos, hogy vagy a szomszéd lakásba kezdődik egy teljes 5 éves lakásfelújítás, vagy az utat bontják fel előtte egy 6 évre. Tehát, hogy így ekközül a kettő közül lehet választani, és hát az iroda is így járt, de mondom, hogy végre itt találtam egy rendes melós brigádot, mert ahogy benéztem a belső udvarra, láttam, hogy az épület szobrok szépen egymás mellett sorakoznak, és ez az én szívemnek kedves, tehát hogy tényleg végre vigyáznak valamire, és ekkor hát Vera barátnőm, aki ott dolgozik, megkocogtatta a vállam, és mondta, hogy azért, mert 4 órája nem mozdult meg, az nem az épület szobra, hanem melósok, tudod? Tehát, hogy így, és ez egyszerűen be a polgárpukkasztása, tehát mi beülött 4 órája egy helybe? Ferrari sapkával az meg, mert ő gyorsan dolgozik, tehát hogy így, jaj, édes Istenem. És azóta, mióta megy ez a felújítás, tehát van A és B nap, tehát hogy A napon villany nincs, B meg víz. Tehát, hogy nem tudod felkapcsolni a villanyt, akkor mehetsz WC-re. Tehát, hogy így vannak ilyen összefüggések. Én mentem WC-re, és hát mint kiderült, van C verzió is, tehát se víz, se villany. Tehát, hogy így... Ugye, hát két fél WC van, tehát hogy az egyik ez a two-in-one-os bidés verzió, tehát hogy még össze se zártál, de már másfél liter víz meg most belülről, tehát hogy ez egyik, a másik pedig ez a produkciós iroda hangulat, tehát ez itt a tiéd, ezt te csináltad, csinálj vele valamit, tehát hogy van ez, hát na ez utóbbi van a bátyámnál. Amiről még szeretnék mesélni, hát most elég hosszú ideig kórházban voltam, miután kijöttem, az egyik barátom azt gondolta, hogy hát jó meglepetés lesz, úgyhogy elvitt egy fürdőruha bemutatóra. Nem hiszitek el, hogy kirendezte ezt a fürdőruha bemutatót, most úgy kell mondanom, hogy le is mehessen, tehát az Eszkó gazdaságos, tehát hogy mondom, mi nem lesz, csajok vagy ruha, tehát hogy egyáltalán nem mindegy, és voltak csajok is, ruhák is, volt egy pár nagyon jó topmodell, meg a magyar celvvilág egy nagy része. Tehát ha ezt egy kicsit egyszerűbben akarnám mondani, akkor mondhatnám úgy is, hogy volt egy pár jó fenék, meg rettentő sok seg. Tehát, hogy az a helyzet, hogy hát olyan igazi jó magyar hangulatúra sikerült ez a rendezvény, tehát hogy nem tudom, hogy ATV-n a fásimulatót ismerik-e, de azt hallottam, hogy hirdették úgy egy párszor, hogy mert egy ország szereti. Ezzel nincs is semmi baj, csak akkor derítsük meg ki végre, hogy melyik az ország, mert senkinek kíváncsi erre a szarra, de tényleg örülök, hogy rám kíváncsiak voltak. További szép estén.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: A nagy melegben fontos, hogy eleget ígyunk, de nem mindegy, hogy kinek mennyi az elegendő mennyiség. A kisgyerekek és az idősek számára különösen veszélyes a kiszáradás. Időskorban csökken a szomjúságérzet. Ezért nagyon fontos, hogy akkor is ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak, kortyolgassunk el naponta legalább 1,5-2 liter vizet. Aki aktívan dolgozik, mozog, annak legalább 2-2,5 liter vízre van naponta szüksége, az aktív sportolóknak még akár ennél jóval többre is. Kisgyerekekre nagyon figyeljünk, hogy elég vizet igyanak, legalább 1,5 literre van szüksége egy kisgyereknek is. Az anyateljes csecsemőket ilyenkor gyakrabban szoptassuk, a tápszeres csecsemőknek, illetve a 6 hónapnál idősebbeknek pedig kínáljunk rendszeresen vizet. A testhőmérséklet megfelelő szabályozásához az izzadsággal elveszett folyadékot mindenképpen pótolni kell. Megfelelő vízbevitel segíti a veseműködést, az emésztést, és magunk is hamar észrevesszük, hogyha nem ittunk elegendő vizet, hiszen megfájdul a fejünk, nem tudunk koncentrálni, esetleg fáradékonyabbnak érezzük magunkat. De erre van segítség, ígyunk megfelelő mennyiségű vizet, erre a csapvíz tökéletesen megfelelő.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Kamureklám.
3: 60x 110 cm-es padlásfeljáró padlás nélkül 16.990 forint.
2: Kamureklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Szüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV, csütörtökön és pénteken ülésezik majd az országgyűlés, a jövő héten visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapított azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsimban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársaság elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten a magasabb értékeket.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
4: Az Életrádió. T-Rádió.
5: Jó napot kívánok! Rendkívüli tudósítást hallanak itt a T-Rádióban. Bontás alatt álló 4 emeletes épület dőlt össze Székesfehérváron. Egy ember rekedt a romok alatt. Jelent meg a híradásokban, röviden, tömören összefoglalva, hogy mi minden történt Fejér megye központjában. Adási munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, ennek a műsornak a házigazdája. Természetesen nem hagyhattuk ki ennek az eseménynek a mentőhátterét sem. Megkerestük, megtaláltuk és megszólaltattuk azt az orvost, dr. Már Csabát, a Hunor mentőszolgált orvos szakmai vezetőjét, aki megpróbálta megmenteni az ismeretlen életét.
6: Egy nagyon furán álló ház volt. földrengéses helyszíni videókon, illetve képeken már hasonlót azt láttam. Az ugrott be egybe, hogy oda nekünk be kell menni.
5: Akkor már lehetett tudni, hogy van valaki a romok alatt?
6: Igen, az első riasztást azt úgy kaptuk, hogy egy személy a romok alatt rekedt. Ehhez mentünk le. Nyilván a speciális szaktudásunk, felszerelésünk, illetve az, hogy védőruházatunk van, illetve olyan eszközeink, amikkel biztonságosan meg tudjuk őt közelíteni. Ezért kellettünk mi. Illetve nyilván a csapat védelmére is, akik a mentést végezték.
5: Ilyenkor, hogyha az ember szolgálatban van a mentőknél, akkor leváltják, vagy hogy kell elképzelni?
6: Ez egy utasítás, hogy ha a hunornak riasztása van, akkor a szolgálat alól mentesülünk. Nyilván az az érdek, hogy ilyenkor az a néhány személy, aki esetleg alkalmas a mentésre, azok elhagyják a szolgálatot, a váltás pedig majd később érkezik itt az autóra.
5: De még tudtál beszélni ezzel az emberrel?
6: Közvetlenül én nem, de a közelében, távolból igen. Kérdésekre válaszolt, felmértük így az állapotát.
5: Van valami speciális eljárás itt végül, és nem tudom én, hogy hány kiló, tonna, nem tudom mi van egy emberen, ami nyilván leemelésre kerül, és akkor teljesen más lesz a testnek a kiterjedése. Van valami eljárás, ami speciálisan ezekre a helyzetekre érvényes?
6: Tűzoltók tudnának nyilatkozni pontosan orvosi szemmel. Nyilván, amit nagyon számít az egészben, hogy nagy testfelületen és több órán át keresztül össze van nyomva. Súly van rajta, ami annyira összenyomja az izmot, illetve a csontokat, egyrészt, hogy vagy eltörnek. Az izom, az pedig gyakorlatilag kiszorítódik belőle a vér, illetve nem is tud belemenni, mert ugye nagyobb a külső nyomás, mint a vérnyomás. Ez azt jelenti, hogy keringés nélkül fog maradni egy nagyon nagy testfelület, a bőr, izom, illetve az alatta levő további lágyszövetek is. Ezáltal ott oxigén hiányos terület fog keletkezni. Na most az izomnak azért nagy az oxigén igénye, hogyha több órán keresztül nem kap oxigént, meg vérellátást, akkor ezek a salakanyagok felgyűlemlenek, anaerob keringés lesz, és ez tovább romlik, akkor megkezdődik az, hogy elkezdenek szétesni a sejtek. Ha ez a betemetődés, illetve összenyomatás, ez véget ér, akkor ismét keringeni fog az a rész, viszont olyan rész fog keringeni, ami gyakorlatilag elindult az elhalás felé. Amint ezek a metabolitok, salakanyagok felszabadulnak, illetve a sejtek újra oxigént kapnak, ezek károsodott részeket fognak eredményezni, mivel kálium is szabadul fel a sejtelhalás során, ez pedig a szívhez érve gyakorlatilag pár percen, illetve órán belül halált is okozhat. Ezek a metabolitok az izom szétesése okán, ezek a keringésbe fognak kerülni, amik eltömítik például a vesét, és ezáltal vese elégtelenség, illetve több szervi elégtelenség is ki fog alakulni igen hamar.
5: Nyilván a mentőorvosnak a feladatköre az ritkán mondható, hogy olyan egyszerű, de azért ez jóval súlyos a probléma halmaz, amivel ott meg kell küzdeni egy ilyen helyen.
6: Igen, ezt végig kell gondolni, hogy nagyjából mennyi idő lehet, hogy tudjuk menteni az állapotát, milyen szupportív terápiával tudunk ezen segíteni, támogató eljárásokkal tudjuk segíteni. Gondolok itt arra, hogy folyadékot adunk neki, infúziót, hogy azzal is pótoljuk a több órán át azt, hogy folyadékhiányban van. Nyilván, hogyha nagyobb a folyadék, akkor ez a sok metabolit jobb, nagyobb víztérben fog elosztani, illetve azzal, hogy esetleg adunk a savbázis háztartás kompenzálására a nátriumbikarbonátot, ami egy bázikus hatású szer, ugye itt az, hogyha a metabolitok felszabadulnak, ez savas közeget fog eredményezni, vagy savasabbat, inkább azt mondom, akkor ezt próbálja kompenzálni. Erre vannak egyébként nemzetközi eljárásrendek is, azt mi adaptáltuk a magyarhoz.
5: Van olyan a világban, ahol abszolút gyakorlottak az ilyen problémák, mert nyilván földrengéssújtott a területek jöhetnek szóba elsősorban.
6: Én azt gondolom, hogy gyakorlott senki nem lehet, mivel minden egyes sérültnek a mechanizmusa, illetve maga a probléma más. Az, hogy nagyjából van egy olyan szindróma, ami tünete együttest jelent, az viszont igen, abban ezek a mentőcsapatok jobban gyakorlottak, mint bárki más, mert többiet látnak.
5: De miért lettél hunoros? Nincs elég bajod?
6: A csapat jelenlegi operatív vezetője kért fel engem. Korábban érdekelt, kacsingattam már felé, de nem tudtam pontosan mivel jár, illetve nem is voltam tisztában minden részletével. őkért meg arra csatlakozok a csapathoz. Nagyon nagy lelkesedéssel vágtam neki, amint ő részletesebben tájékoztatott, hogy miket csinálunk, mik a feladatok. És nyilván a közösség is egyébként egy nagy vonzerő.
5: Közösség megvan a mentőknél is. A feladat megvan a mentőknél is.
6: De ez egy picit más közeg. Mi nyilván az egészségügyi ellátása vagyunk, illetve az a fő feladatunk, de mellette azért vannak olyan feladatok is, amik a tűzoltóság kötelékébe tartozó kollégákkal közösen kell megoldani. Ez még izgalmasabb, hogy olyanokat meg tudunk csinálni, amit egyébként más mentősként csak kárhelyen kívül, mert ugye ez egy veszélyzóna. És hogy veszélyzónán belül azt a minimálisat viszont meg tudjuk csinálni, ami a legszükségesebb ahhoz, hogy jól ki tudjuk őt menteni. Nyilván ezt úgy hívják, hogy kompromisszumos medicina, csak azt, ami éppen a legszükségesebb, vagy ami hosszú távú állapotjavulást tud eredményezni a gyors beavatkozással.
5: Tanultál ebből az ügyből bármit?
6: Igen, több tanulságunk is volt, így az egészségügyi csapattal ezt mind levontuk, és arra jutottunk, hogy az a fájdalomcsillapítási technika, amit alkalmaztunk, az jó volt, a tűzoltókkal nagyon jól együtt tudtunk ismét működni. Nagyon jó volt az, hogy konkrét időt szabtunk az újratervezésre. Tudni kell a tűzoltókról, hogy ők hadsz egy időkorlátot nekik, azt gyakorlatilag biztos, hogy az alatt meg fogják oldani a helyzetet, ez működött is. A másik oldalról pedig, hogy milyen ellátási stratégiát végezzünk egy egyéb helyszínen, a jövőben, azt nagyon módosította a mi szemünkből.
5: Az, hogy te nagyon hosszú idő dolgozol a rohammentően, az mennyiben segített téged ebben a helyzetben?
6: Az észszerű döntések meghozásában, illetve abban, hogy mit milyen sorrendben, szerintem abban nagyon sokat hozzá tudott tenni. Ne heroizáljuk túl, amivel esetleg a mentési vagy kimentési időt el tudnánk húzni, ugyanakkor a legszükségesebb és legalapvetőbb dolgokat viszont meg tudja kapni. Ebben azért igen jelentős, sem mérvadó volt számomra, a korábbi tapasztalat, illetve az is, hogy az irányelveket nyilván napra készen kell tudni. De leginkább az, hogy hogyan priorizáljuk a teendőket, abba segített, illetve nyilván a gyógyszerválasztás is, mert hogy ez egy különleges helyszín, mások a lehetőségek. Ez is egy példa volt számomra, hogy mindig alázattal legyünk, mert nagyon kicsik vagyunk, az életmentéshez pedig továbbra is alázatosak kell, hogy maradjunk a beteg számára. Még egy szakmai tapasztalat, vagy ilyen korábban még itthon nem történt, megtapasztaltuk, hogy működik a magyarországi helyszínen történő mentés. Társszervekkel együttműködés, az is egy plusz tapasztalat volt, hogy nagyon-nagyon határozottan kell a beteg ellátás részét végezni.
5: A reménytelenség, vagy kilátástalanság, vagy a esélytelenség érzése, az nincs ilyenkor?
6: Kevésbé éreztem. Volt az utolsó időszak, volt akkor már az, amikor már nagyon-nagyon hosszú ideje alatt a romok alatt volt, és akkor már felmerült más megoldási lehetőség is. Megnevezve ez a végtag amputáció, ami csak nagyon súlyos esetekben jöhet képbe. Ugyanakkor meg olyan szinten be volt temetve, összenyomva a teste, hogy nem volt olyan lehetőség, hogy ezt megtegyük. Se hely nem volt, se lehetőség rá. Így ezt elvetettük.
5: Lesz ebből dolgozat, tanulmány, elemzés?
6: Egy rövid elemzést csináltunk a csapatunk számára, a konklúziókat levontuk. Azt gondolom egyébként, hogy belül a helyszín egészségügyi munkát nem lehetett volna ennél jobban összehozni. Közös munka, ez kiváló volt.
5: Már Csabával beszélgettünk, a Hunor mentőszolgálat orvos szakmai vezetőjével. Egy székesfehérvári házomlás kapcsán hozott bennünket össze a történések sora. Adás munkatársa Ágyos Gábor volt. Marosi Antalt hallották itt a rendkívüli tudósításban.
7: T-Rádió, ami feltűzel.
8: A T-Rádió műsorát hallották.
9: Hobbi Rádió.

0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban!
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű még működő két turbináját. Letartóztatták az M3-ason balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Napos meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így ez nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A Magyar Egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz élszelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet. Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszortan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
3: Itt a Hobby Rádió.

0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: Rippel Ferenc a vendége a Média Válogató Sztár Titkok műsorának. Én Szép Bence vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Különös szeretettel köszöntelek téged, akinek egy hihetetlenül izgalmas gyerekkora volt, hiszen egy nagyon színes, nagyon inspiráló családban nőttél fel, és hát egy közismert tény rólad, hogy te korábban tanultál meg bukfencezni, szaltózni, mint járni. Ez a legenda része, vagy ez tényleg így volt?
4: Szóval a gyerekkorom még mindig tart, úgyhogy ezt fogalmazzuk át, mert nem sikerült felnőni, hiszen artista, művész vagyok, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bohókás játékos sportoló, aki a sportból, a művészetből összekovácsolt egy ilyen munkát. És igen, ez nem mendemonda, ez nem városi legenda, mint hogy ezt sokan kell feltételezik, hanem ez tényleg így volt, hogy otthon volt egy gumiasztalunk, ami 70-es években nagy ritkaság volt, édesapám önmaga heggesztette, úgy volt megcsinálva a gumizata, hogy autógumi belsőből voltak ilyen hosszú csíkok kivágva, és azt tartotta ezt a középső hálót, amit ők fontak. Szóval
3: el sem tudom képzelni, mennyi munkája volt.
4: Hát ez egy több évnyi munka volt egy ilyet megcsinálni, de hát akkor ez különlegesség volt, és hát ugye ez meg is állt a helyét, mert a cirkuszban is használták a fellépéseiknél. Na hát ez állt az udvarunkban. Most gondolj bele, hogy van egy gyerek, akinek már a szeme elkezd kinyílni a világ felé, és felrakják erre az asztalra. Lehet egyébként az asztalon készültem, ezen a gumiasztalon, csak ugye ez nem ennek a műsornak a része, mert hogy annyira különlegesség egy ilyen asztalon lenni a mai napig. Bárki, gyerek, felnőtt, kicsi, nagy, teljesen mindegy, az imád gumiasztalozni, mert egy nagyon különleges élmény. Na hát nekem, amikor így felraktak erre, mondták, hogy nem az volt, hogy elkezdtem sírni, hanem kimondottan élveztem. És ugye apukám meg anyukám a gumiaszt a két oldáig elkezdett ringatni, és én éreztem, hogy így megemelkedek, és ezt ugye elmondták, de nyilván belém lett kódolva, és ahogy a levegőbe voltam, mondták, hogy csináltam egy ilyen, így összeúztam magam, és így átfordultam, majdnem, meg nem voltam 2 éves. És épp, hogy csak a fejemelés, meg egy kicsi totyorgás volt ma az életemben. Úgyhogy igen, hát és akkor utána jött a gyerekkoromban az, hogy na hát akkor a gumiasztalra kiköltöztünk. Minden nyáron ott aludtunk, de nem volt nap, amikor a saját ágyamban aludtam. Apu épített fölé egy ilyen csodálatos kis nylon takarót, hogy az eső akkor megvéd minket, meg a hajnali párától. Éjszaka megnéztük a csillagos eget, meg hát rugózik, ez milyen egy fiatalnak. Aztán azon éltem az első szerelmes életemet, minden. Szóval így követtem a családi hagyományokat, de nyilván egy csodálatos gyerekkorunk volt, ami mondom, még mostanáig tart.
3: Emlékszel még arra a gyerekkorodból, hogy milyen volt az első fellépésed?
4: Hogyne, hiszen mi a Viktorral már nagyon hamar rájöttünk, hogy apukánk vizualizálta nekünk ezt az artista létet. Ők is artisták voltak, a Trio Cortez produkcióikkal utazták az országokat, világokat, a különböző csodálatos előadó művész helyeket, és mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, igazából játszotok, persze koncentráltam figyelemmel, és ezzel tudtok a világban utazni, ezért még fizetnek nektek, ezért még híresek lesztek, ismertek, és csak azt kell csinálni, amit szerettek a legjobban. Kézen állni, szaltózni, mindenféle ilyeneket, és hát egy gyereknek mi kell több? Ennél nem kell több, hogy egy olyan jövőképet vizualizál az apukája, amiben maradhat gyerek, játszhat. És ez a mai napig tart, és bizony ebben rengeteg játék volt, ebben rengeteg csodálatos gyerekkori élmény volt. És ugye az első fellépésünk pont ebből jött, mert apukánk már abba hagyta az artistáskodást, elkezdett a mi képzésünkkel foglalkozni, viszont mi megtaláltuk az ő régi jelmezeit, és felvettük magunkra, és már ugye hát a szertornászkodni is mentünk, meg atlétizálni, és egy nagyon komoly bázis tudásunk volt, és hogy felvettük apukánk jelmezeit, kimentünk ott nálunk a térre, kiraktunk egy ilyen kis kalapot, és elkezdtük a Viktorra produkálni magunkat, és hirtelen egy ilyen 50-100-an gyűltek körénk, és ilyen 5-6-7 évesek lehettünk, már ott gyűlt a kalapban a pénz, amit így ilyen utca zenészként vagy utcai performerként előadtunk. És az onnantól kezdve belénkódolódott. Megszerettük, és ez azóta 38 éve, mint hivatalos artista, de hát ugye már lassan 50 éve, mint artisták csináljuk.
3: Köszönöm, most egy picit zenélünk, és innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Trippel Ferenccel folytatjuk a beszélgetést. Milyen volt az első professzionális fellépésetek, amikor már fizetős közönség előtt mondjuk cirkuszban léptetek fel, arra emlékszel-e?
1: Természetesen, hát azért a gyerekkoromban nagyon sok fellépés volt már. Az artista iskolában jártunk, azért 9 évig állandóan kaptunk tőlük próbafellépéseket, gyakorlásokat. A Madách Színház leszerződtetett, és 3 évig a Madách Színházban, a Macskákban szerepeltünk.
0: Hát akkor kaptatok ilyen rövid időszakokat, tehát szép fokozatosan vezetett be a szakma
1: fel. Így van, úgy épített fel minket, de rengeteg új lehetőség is jött közben. Viszont ugye akkor még mindig szocializmusról beszélünk, és akkor kicsit centralizálva volt ez a szakma, és kötve voltunk egy adott ügynökséghez. És hát ahogy az artista iskolába végeztünk, onnantól kezdve azonnal az ügynökség olyan alternatívát kínált fel, amit nem lehetett nem kikerülni, és el kellett vállalnunk azokat a munkákat. De nyilván a környező szocialista és kommunista országokat kellett végigjárnunk, először Bulgáriába 6 hónapig, és utána jött a többi 10 hónap Szovjetunióba, még akkor Szovjetunió volt, azért is így mondom. Viszont nem mentünk nagy nehézségek árán, mert tudtuk, hogy ott rengeteg jó artista van. Igaz, hogy a körülmények akkor még nem voltak olyan jók, nagyon sokat kellett éheznünk, böjtölnünk, ott tanultuk meg a böjtölés alapjait, de ott tanultuk meg a tulajdonképpen a mostani jelen munkánknak az alapját, mert az orosz artisták a világ legjobb artistái például, és tőlük tanultuk meg az összes ilyen kis nüanszot, ami ahhoz kellett, hogy a világ legjobbjai közé sorolja.
0: Ezeket már a fellépések közben lested el tőlük, vagy oda mehettél hozzájuk, és azt mondtad, hogy menjünk le egy terembe, és mutassátok meg, hogy ti hogy
1: dolgok. Felléptünk együtt, és ők jöttek oda, hogy látják, hogy milyen jók vagyunk, és ők szívesen segítenének nekünk. Uh-huh. Ezek ilyen önzetlen artista együttműködések voltak, és belénk investálták a tudásukat. Nagyon izgalmas volt, mert tényleg ebből a mai napig úgymond profitálunk. Na de hát aztán innen, ahogy ezek az úgymond első profi előadásaink elindultak, azért rögtön 2 év cirkusz turnéval telt el, utána belecsöppentünk egy bahamai egy évbe, ahol a Bahamákra mentünk ki, éles váltásból, a Szovjetunióból a Bahamákra. Ott már a saját produkciókkal mentünk, ott már önmagunk fényében tudtunk tovább fejlődni, és nyilván ebből jött rögtön utána Amerika, aztán vissza Európa, és itt az európai munkáink közül talán hát bármelyiket ki tudom emelni, mert nagyon-nagyon színes skálán mozgott a Wintergarten Varietétől, a Friedrichstadt Palaszig, a párizsi Moulin Rouge-ot 10 évig léptünk fel. Ezért az egy nagyon komoly állomás volt, úgyhogy Párizst is legalább annyira ismerjük, mint a tenyerünket. 10 éven keresztül szórakoztattuk a közönséget a párizsi Moulin Rouge-ban, de többször visszajártunk Amerikában, a Ringling Brothers Barnum & Bailey cirkusznál, a Cirque du Soleil nevű ilyen mega cirkusz egységnél rengeteget gáláztunk, és aztán rákaptunk erre az ízére, hogy nagyon-nagyon szeretünk ugyan fellépni, de már 300-300 fölötti előadás számunk volt egy évben.
0: Az azt jelenti,
1: hogy minimum napi egy, de nem lehet napi egyet, mert egy-két szünnapunk volt, hanem inkább napi 2, napi 3, aztán egy-két nap szünet. Volt olyan előadás évünk, ahol 450 előadásunk volt egy évben. De hát ez azóta is tart, úgyhogy most így egy picit lecsökkentettük, és szeretünk egy ilyen 200 előadás per évnél megállni, mert azért a testünk öregszik, még hogyha úgymond küzdünk ellene akkor is, de igazából másfelé alakultunk. Ezeket a gálaműsorokat nagyon szeretjük csinálni, ezzel utazunk, most is megyünk Indiába, nem sokára, egy pár hét múlva bele kell állni a dolgokba, mert az emberek igényt adnak erre, hogy úristen, ezt szeretnék látni, hogy ezek a modernkori gladiátorok, mert mi áthoztuk az ókori Rómából ezt a gladiátor stílust egészen mostanáig, ezt élőben látni, ez egy nagyon különleges dolog. Én magam is imádok olyan artistát nézni, illetve az artisták többsége az mind élőben dolgozik, és ez azt jelenti, hogy egy csodát varázsolunk oda arra pár percre.
0: Nagyon röviden, csak a rengeteget jártok külföldre, de Magyarországon is meg lehet nézni benneteket?
1: Valami? Magyarországon is vagyunk, igen, többségében ilyen privát eladásokra hívnak minket nagy cégek, de nagyon kevés időnk van, és azt a kevés időt, amit be tudunk táblázni, azt igen, a magyar közönség is. Most például vidéken voltunk egy párszor, különböző ilyen szuper kis eladásokat tudunk, de ezt így nem tudok egyet csak kiemelni, ezt figyelni kell a médiát, és hát, hogyha itt nálatok is elhangzik majd, hogy hol lehet látni minket.
0: Köszönöm, most egy picit zenélünk, de hamarosan jövünk vissza.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió.

0: Ripper Ferenccel beszélgetünk, és nagyon izgalmas, hogy járod a világot, itthon is vannak fellépéseid, egy elképesztően elfoglalt ember vagy, de közben tanítasz is, van iskolád. Kik csatlakozhatnak az iskoládhoz?
1: Én amikor engem kérdezel, akkor általában mindig kettesbe fogok válaszolni. Igen, tehát mi vagyunk egy egység a Viktorral,
0: a testvéremmel,
1: Ripper Viktorral, akivel közösen alkottuk meg a Ripper Brothers Akadémiát, ami tulajdonképpen ennek a csodálatos műfajnak a bemutató iskolája. Hiszen mindenki azt hiszi, hogy az artista művészet ez valami csillámporral beszórt ilyen kis izgalmas dolog, és tényleg az, de nem övezi akkora misztikum, tehát mi ezt a csodakaput kinyitottuk, és áramlanak be rajta a fiatalok. Egy évben 1000-1500-an járnak hozzánk körülbelül, és már 17. éve csináljuk az akadémiánkat, és ezen a képzésen belül, ahol tulajdonképpen a kapu úgy nyílt ki, hogy bárki kipróbálhatja ezt. És ha tetszik, akkor visszajárhat hozzánk. Nincs semmi előképzettségi megkötés, korban sem. Azt szoktuk kérni, hogy ilyen 5-6 éves múljon már el a gyermek, ha a gyerek jön. De van, hogy a gyerek helyett az anyuka maradott és jár vissza. Vannak nagymamáink, akik bakancslistáznak és szaltozni akar életébe.
0: Óriás.
1: Eljön hozzánk, megtanul szaltozni, utána ad egy nagy ölelést és megy tovább a bakancslistáján. De van, aki ott marad, mert egy edzésformának is csodálatos. Itt zsonglőrködünk, légtornászkodunk, egyensúlyozunk, akrobatikázunk, páros emeléseket csinálunk, Ripper Brothereskedünk, szóval nagyon sok mindent tudunk, és ugye mi ezeket megtanultuk az iskolában, meg főként édesapánktól, már úgy mentünk az iskolába, hogy tudunk zsonglőrözni 3-4-5 eszközzel, labda, karika, buzogány, de nagyon jó, egyensúlyozunk, felrakok bármit az orromra vagy a fejemre, azt meg tudom egyensúlyozni. És ennek nagyon komoly fiziológiai oka, tehát hozatala is van, mert aki nagyon jó egyensúlyozik, meg bírja a forgást, annak az idegrendszere, az agyi működése nagyon jó lesz. Ha valaki sokat van fejjel lefelé, mondjuk kézen áll, vagy lóg, vagy fejen áll, akkor ez a megnövekedett agyi tulajdonképpen vérbőség, ez jobb tanulmányi eredményeket hoz. Tehát bárki, ki hozzánk jár, az mindenki jobb tanulási eredményről számol be. Jó, hát sok izomlázról is, mert ez egy kemény dolog, de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és ezt a sulit nagyon szeretjük csinálni, mert amikor itthon vagyunk, na itt meg lehet minket találni, aki eljön a Ripper Brothers Akadémiára, az rögtön ott lát minket, mert mi személyesen is ott vagyunk az edzőikkel.
0: Helyileg hol vagytok?
1: Mi Rákospalotán vagyunk, a Dózsa György Gimnáziumnak a táncművészeti főiskola részén.
0: És amikor éppen külföldön tartózkodtok Viktorral, a testvéreddel, akkor vannak helyettesítő tanárok?
1: Persze, akik, most már az elmúlt évek alatt annyi csodálatos artistát neveltünk ki, meg tanulóból lett tanár, hogy igen, sokan vannak. A testvérem felesége is ott van, ő vezeti az intézményt. Nagyon sok tanárunk van, és nagyon széles a spektrum, mert tényleg a légtorna, a tissú, a karika, a trapéz és mindenféle egyéb nyalánkságon keresztül ilyen populáris modern sportokon keresztül, a rúttánccal, a gumiasztallal, mindennel foglalkozunk. Úgyhogy olyan, mint ezek a gumiasztal parkok, csak nem csak gumiasztal van, hanem mindenféle ilyen ninja eszközünk is van. Na például a Ninja Warrior-ra is itt készültem fel a saját sulimba. Én azon is indultam, és többször is, és majdnem meg is nyertem őket, de nyilván, ha lesz még, akkor azonnal fogok menni rajta megint.
0: Egy nagyon rövid kérdésre van időm. Említetted, hogy szerepeltetek 10 éven keresztül a Moulin Rouge-ban, Párizsban. Egy sztorit mondjál el, ami nagyon kedves.
1: Hát,
0: gondolom, hogy rengeteg van így a 10 év.
1: Hát a több óránk van, akkor nagyon szívesen mesek, de az egyik, és ebből talán mindenki le tudja szűrni azt, amit le akar, hogy a párizsi Moulin Rouge-ban nagyon sok táncos van. Táncos lányok, táncos fiúk. És a táncos lányok ilyen 100 fölötti létszámmal vannak, és van egy 30 fős fiú létszám, amiből mindenki, tehát a táncos fiúk azok a saját nemüket szeretik. Ezáltal csak mi voltunk, úgymond heterók, az egész csapatban, és hát az összes táncos lány igazából minket imádott, mert hát egy természetes evolúciós folyamatnak voltunk a részei, na hát ez így minden napra megadta a lehetőséget, hogy nagyon jó társaságban, nagyon jókat szórakozzunk, persze az előadásra koncentrálva, mert ott szigorúan 2 előadás minden nap szünet nélkül 10 éven keresztül, és hát éjjel 2-kor végeztünk. Utána nem lehet rögtön lefeküdni, aludni, és aztán innentől most pont nem részletezzük.
0: A többit a nézők, hallgatók fantáziára bízunk, most egy picit zenélünk, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Hobbi Rádió.

0: Folytatjuk a beszélgetést Ripper Ferenccel, és nem tudom kihagyni azt az ígyszert, hogy megkérdezzem tőled, mi a titkod, hogy ennyi idősen még ilyen jó kondid van, és még mindig csinálod, hiszen nagyon sok élsportoló már a 30-as évei elején ugye a szögre akasztja a csizmát, a focicipőt, stb. Mi az a titok, ami téged életben tart, amitől ennyire jó neked a kondíciód, a testi-szellemi energiáid ennyire rendben vannak?
1: Ez egy komplex felfogás kell ehhez, mert ezt csak úgy lehet csinálni, és ilyen aktívan artistáskodni, hogyha maximális odafigyelünk az egészség minden egyes aspektusára. És ez tényleg komplex. Itt az étkezéstől, a mozgáson át, az alváson át mindent össze kell rakni, hogy jól működjön.
0: Mondjál néhány tippet. Tehát gondolom nem iszol alkoholt, nem dohányzol. Nem tudom, olvastam róla, hogy nem iszol koffeint. Nem tudom, zöld teát azt például a szoktál lefogyasztani.
1: Én nem tippelek, én rippelek. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy én tulajdonképpen biohackerkedem, biohacker vagyok, ez a másik titulusom, amit itt szeretek kihangsúlyozni, mert ennek a biohackerkedésnek köszönhető az, hogy az 55 éves testemben egy 34 éves fizikai erő rejtőzik. Ez kimutatható már életkortesztekkel, én is így néztem meg, és csodálatos érzés az, hogy tényleg összehangoltan ezt át lehet látni, és bizony a gerinc egészségével kellett kezdenem. Mert addig az életmódváltásomban volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy meg vagyok telítődve mindenféle étellel, és rögtön a glutént kivettem, meg a tejtermékeket, meg mindenféle olyan nagyüzemi, ipari előállított szemetet, amitől a szervezetem elkezdett hibásan működni. Ezeket a hidrogénezett olajokat, margarinokat, minden ilyen mű dolgot kivettem, és innen jött a következő lépés, hogy átléptem ebbe a paleoketogén irányba. A paleolit táplálkozás az egy őskori rendszer, amit egy kicsit modernizáltam, és ráhoztam ezt a ketót, a ketózist, ami annyit jelent, hogy a szénhidrát megvonástól a szervezet elkezd a saját zsírraktáraihoz nyúlni, és a zsírraktárokat lebontva azokból a zsírmolekulákból szénhidrát hiányában ketontesteket gyárt, az úszkál a véremben a cukor helyett, és ebből a szervezet kétszer annyi energiát kap, mert a zsírsejthez, meg a ketontesthez 9 kalória tartozik. Hogyha ebből a szempontból nézem, akkor ez egy nagyon jó dolgot hozott az életembe, viszont még kevés volt ahhoz, hogy elérjem azt az optimális állapotot, és hozzá kellett raknom a gerinc állapotát. Így elkezdtem csontkovácskodni, hivatalosan is csontkovács vagyok, van praxisom, ezzel dolgozom, mert másnak is tudok segíteni, akinek ilyen problémái vannak, hogy fáj a derek, a fáj a háta, nem hoz nagy változást, az étrendi változás. Lehet profán oka, például a gerincben egy szubluxált kimozdult csigolya mondjuk pont a gyomor vagy hasnyálmirigy ideget nyomja, és hogyha a gerincvelőnkből kilépő ideget nyomja egy kimozdult, rossz helyen lévő csigolyacsont, akkor az a hasnyálmirigy nem biztos, hogy jól fogja értelmezni az agytól érkező jelet. Adjon inzulin, ne adjon inzulin, glukagon, ne adjon, mit termeljen, mit ne termeljen, mikor. És ezeket a csontkimozdulásaimat helyre raktam. Úgy kezdtem, hogy összeírtam, hogy úristen, mind fáj. Hát most már 40 éves vagyok. Fájt a térdem, fájt a könyököm, golfkönyök, teniszkönyök, fájt a nyakam, alig tudtam elfordítani egyik irányba. Másikba még ment, de ott lehajtani nem tudtam. Recsegett, homokszerű zúgás. Elkezdett a fülem sisteregni, csomó ideig sipolt, zúgott, a látásom romlott, fájtak az ujjaim, már nem tudtam rendesen kinyújtani. Ezeket fellistáztam, összeírtam, és elkezdtem egyesével ezeket megcsinálni.
0: De ezeket magadtól? Jöttél-e, hogy mit, vagy kértél szakembertől segítséget?
1: Nem, hát amikor ezt elkezdtem, még annyira az internet sem volt nagyon ismerte. Persze volt már, de nyilván nem volt ennyi dokumentáció, nem volt ennyi publikáció róla, és most viszont már van általam is, és nagyon sok olyan dolgot hoztam be így a biohackerkedésbe most már, amitől tudom, hogy a gerincet rendbe raktam, tehát az étkezési dolgok is hatékonyak, rendbe raktam a testemet, minden egyes fájdalmat el tudtam tüntetni, és úgy kellek feregni, hogy nem keresi az agyam, mert már fájdalomnak az emlékét is elfelejtettem, és ez a kulcs. Nem szabad emlékezni a régi fájdalmakra, hogy mi volt eltörve, mi volt régen, az tök mindegy, a szervezet, amíg élünk, meggyógyítja magát. És erre jöttem rá, és ez a biohackerkedés lényege. Egy kis szaunával, egy kis jegesfürdővel bekísérve, szerintem ez mindenkinél hatékony.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, aki bővebben érdeklődik a téma iránt, azt kérem, hogy keresse fel.
1: Megkeresett persze.
0: Köszi szépen a beszélgetést.
1: Én is. Szia.
2: Hobby Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Műsorajánló.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
8: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Life.
9: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
10: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
11: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
12: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
13: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Műsorajánlót hallottak.
14: Hobby Rádió.

0: Bodor Tibor színművész volt az, aki a legnagyobb mértékben járult hozzá a magyar nyelvű hangoskönyvek gyarapodásához. A közismert színészt a vakemberek többsége nem elsősorban a méltán népszerű Szomszédok című teleregény Kenéz elvtársaként zárta szívébe, hanem a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében működő hangoskönyvtár ikonikus felolvasójaként. A Bodor Tibor Kulturális Egyesület alelnökével, Helle Maximiliennel, Balázs Zsanett beszélgetett.
1: Alapvetően a vakembernek lételeme a hangos olvasás valamilyen szinten, hiszen azért mégiscsak kisgyerekként a szüleink rengeteget olvasnak föl nekünk, és az, ha már honnan, akkor innen mindenképpen van egy kis emlékünk erről. Nekem is innen származ egyébként. Az első élményem Bodor Tiborhoz kötődik, ezért is volt nekem ő külön szívügyem. A Magyar Vakok és Gyengéltek Országos Szövetsége foglalkozik hangoskönyv készítéssel, hangoskönyvtári szolgáltatást is üzemeltetnek a 60-as évek eleje óta. Ez a 2000-es évek elején úgymond egy picikét megcsappant, hiszen akkoriban az újonnan készülő hangoskönyvek gyártása sajnos leállt. És én arra gondoltam 2013 környékén, hogy picikét segítsünk be nekik a saját kis módszerünkkel, és ha már annyira fejlődik a technikai adottságok tárháza, akkor ha más nem, akkor önkéntesek segítségével otthonról dolgozzunk be. És hát ez odáig fajult, hogy lényegében idén februárban megalakult az egyesületünk, és szeptemberben az első 175 darab hangoskönyvünk láthatunk nagy közönségnek.
2: Hogyan néz ki a hangoskönyvek gyártása a gyakorlatban? Említetted, hogy otthonról folyik a munka, gondolom én ez a vágási munkálatokat jelenti, igen, de a felolvasók honnan kerülnek ki? Hogyan választjátok ki őket? Ők jelentkeznek, vagy ti keresitek őket?
1: Nagyon fontos, hogy ők jelentkeznek hozzánk. Mi a Facebookon is megtalálhatóak vagyunk, ugye, mint Bodor Tibor Kulturális Egyesület. Van egy próba felolvasós szövegünk, ez a Kis Hercegnek a 13. fejezetéből kb. Másfél oldal. Ugye a 4. bolygó az üzletemberé volt az első mondata, az utolsó pedig az, hogy semmit, birtoklom őket. Ez az a két tólik határ, amitől várjuk ugye a próbaolvasásoknak a felolvasását. Ezt a felolvasó maga megteheti gyakorlatilag otthon a kis kanapéján ülve egy okostelefonnal, akár egy digitális diktafonnal, vagy bármivel, amit számítógép vagy technikai adottságokra alkalmas. Tehát emiatt külön nem kell bejönni. Épp ezért vagyunk egyébként már elég sokan ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és többen egyébként külföldről, többek között Erdélyből, Londonból, sőt Melbourneből is van felolvasónk.
2: Van arról információtok, hogy Bodor Tibor milyen kötődéssel rendelkezett a látássérültek irányában? Inkább önzetlen segítségnyújtásból végezte ezt a szolgálatot, vagy pedig érintettség okán?
1: Valahol mind a kettő egyébként. Bodor Tiborról érdemes tudni egyébként azt, hogy ő Kiskunhalason született 1921-ben és 79 évig élt. Az ő nagypapája volt látássérült, és ő fiatal színész korában rengeteget olvasott föl egyébként a nagypapájának, és emlékezett arra, hogy a nagypapája mennyire szerette azt, hogyha ő felolvas neki. És talán ez vezérelhette egyébként őt arra, hogy a hangos könyvtárba közel 500 könyvet felolvasson. Azt hiszem, hogy ez nagyon szép szám, és egy nagyon szép példa ahhoz, hogy megmutassa azt, hogy önzetlen segítségnyújtással is mennyi mindent lehet az embereknek segíteni. Például ő nagyon sokat dolgozott színházban, tehát neki reggel 8-ra már próbán kellett lennie. Viszont reggel 6-kor ő bement a szövetségbe azért, hogy felolvassa ezeket a könyveket. És volt, hogy még este 10-kor viszont még játszott, utána még haza is kellett mennie aludni, viszont reggel 6-ra neki már be kellett menni a stúdióba felolvasni, vagy hát ő maga vállalt, hogy bemegy és felolvas. Mi ezt próbáljuk meg továbbvinni, ezt a hagyatékot. Nincs meghatározva, hogy mit várunk különösen. Az nagyjából igaz, hogy igazából próbálunk kortárs vonalra rácsúszni, mert nagyon sok klasszikus mű már megvan ugye a hangos könyvtárban, többek között Bodor Tibor tanácsolásában. Tehát mi próbálunk pont emiatt a kortársabb vonalra rámozdulni, ami azt jelenti, hogy ilyen 1970-es évek utáni könyvekben gondolkodunk főképp. Ha valami korábban jelent meg, és még nincs megcsinálva, az sem baj, de a fősodronyunk az a kortárs vonal. Nagyon sokféle könyvünk van már, van szakácskönyvtől kezdve pszichológiai tanulmányokat, magával foglaló kötet, verses kötetünk is van, kortárs regények, gyermekmesék, nagyon sokféle anyagunk van, sőt, még van egyébként zenei életrajzi anyagunk is.
2: És az írók, a kiadók hogyan fogadták a ti kezdeményezéseteket?
1: Nagyon megdöbbentett és pozitív irányban az a fajta mellénkállás, amit egyrészt az önkéntesek részéről tapasztaltunk, tehát az, hogy tényleg szinte azt mondom, hogy napok alatt sikerül több száz önkéntest is magunk mellé állítanunk, illetve az, hogy a kiadók és a szerzők is szinte első szóra mellénk állnak egyébként. Tehát volt olyan országos kiadó, aki azt mondta, hogy az első 175 hangoskönyv átadása azért lett végül is annyi, mert a mi legyártásunk a 150 lett, de ők azt mondták, hogy még ezt megtámogatják 25 darabbal, és beleadnak a nagy közösbe. Ebből lett egy elég jó együttműködés, úgyhogy nagyon pozitív a hozzáállása, azt hiszem, a kiadók részéről.
2: Ez a kezdeményezés segít abban, hogy hidat képezzetek látó és látássérült ember között?
1: Azt hiszem, hogy igen. Tehát mindenképpen azért fontos ezt megemlítenem, mert hiszen egyrészt magukon a kulturális programokon, amiket szervezünk is, jelen vannak látók és látássérültek. Maguk a programoknak a miensége is úgy épül fel, hogy látássérült és látó emberek egyszerre történik bevonásával. Tehát mindenképpen fontos az, hogy mi egy közösségi tér is legyünk, ugyanakkor viszont útjelző tábla is. Ember az ember mellett tud úgy élni, hogy nincs különbözőség, és nincsenek korlátok, azt gondolom. Minimum vannak, csak azokat tudni kell úgy átlátni, hogy az jó legyen.
0: A Bodor Tibor Kulturális Egyesület folyamatosan hívja és várja mind a könyvek felolvasásában, mind pedig azok utómunkálatainak végzésében a segítséget. Részletes információkat az egyesületről, valamint a segítségnyújtás menetéről a Bodor Tibor Kulturális Egyesület Facebook oldalán, illetve a hangkölcsönzőkukac@gmail.com címen kérhetnek.

arca köddé vált. Nem ismerem rég, mosolyán közöny, szeme villant még, tán egy fagyott könyv.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: Jövő héten újraülésezik az országgyűlés, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, visszatér a kánikula, 35 fok is lehet napközben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli javaslatot tett.

0: legfeljebb 5 évre szól. Összesen 96-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójára, míg a 4 elnök helyettesi posztra 68-an. Hétfőn megkezdődik a pályázatok értékelése, közölte Hantolysi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának 10-es elnöke. A bizottság várhatóan augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatásra meghívott pályázókról. A személyes meghallgatásokat tervek szerint augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak. Majd a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, derül ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Kiderül belőlük, hogy sok gyerek kénytelen volt elfogadhatatlan körülmények között, penészben, sötétben, balesetveszélyes bútorok között élni. Volt olyan megye, ahol a napvilágra került bántalmazások után magukra maradtak a gyerekek a traumáikkal, máshol a kortársak közti szexuális bántalmazás terjedését derítette ki a vizsgálat. A TISZA frakció szerint több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítást fogadott el az országgyűlés az első 100 napban. Felidézték, hogy egyik legfontosabb vállalásuk a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt. A több ezer milliárd forintnyi EU-s pénz hazahozatalának érdekében az országgyűlés átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadott el. Csökkentették a parlamenti kiadásokat és a képviselői fizetéseket, miközben döntöttek az iskolakezdési támogatástól, a vényköteles gyógyszerek 0%-os áfájáról és az Erasmus programok újraindításáról is. Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fejtől és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten a magasabb értékeket.
1: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Az itt a föld, az ég kék, a fű zöld.
1: És már is kezdődik a mai adás is, ahol egyébként nem mellesleg ugye befejezzük a Honda prelüdet belülről menet közben, és ennél sokkal fontosabb, még mielőtt elkezdenénk, hogy ne felejtsétek el, még a héten nevezhettek arra bizonyos termoszra, ami ugye a Honornak köszönhetően érkezett hozzánk, de ne aggódjatok, az augusztus végi sorsolás után a következő hónapban, azaz szeptemberben azonnal jön a következő ismételteni termosz, de arról majd a jövő héten, hogy mi is, hogyan is, meg miért is. Most pedig prelüd.
2: Beültem a Honda prelüdbe, induljunk el szerintem. Ugye gyújtás rajta van, megnyomjuk a D-gombot, közben a klíma miatt az ablak már elkezdett itt párásodni. Amint elindulunk, ezúttal bekapcsolja ugye a belső égésű motort, hiszen most az energia az már nem sok. Elvégrét egy csomót tehát, amiközben felvettem az autót kívülről, belülről. Ablak törőnek szép hangja van, szép csendes. Az autóban hallod és érzed a motornak a zúgását. Nekem ez tetszik. Irányézve egy jó hangja van.

komfort fokozatban, ilyen hangja van. GT fokozatban továbbra is ilyen hangja van, egy kicsit emelt a fordulatszáma. Sportban még egy picit emelt a fordulatszáma. És individuálban pedig ugye te fogod tudni beállítani, hogy mégis mit szeretnél. És hogyha megnyomjuk ezt a Sport Plus gombot, akkor is emelt egy picit a fordulatszáma. Nem mérhető, vagy nem ilyen nagyon hangos, de mégis emelt egy picit a fordulatszáma. És így kezd el gyorsulgatni Sport Plusban. Na de ennek a Sport Plusnak igazából ugye hol lenne a legnagyobb értelme? Hát sportban. Sport. Sport Plus. Yeah. Szép hangja van. Jó, a Sport Plus-t kikapcsoljuk és visszavárjuk. Komfort üzemmódban. Szép hangja van az autónak, és egyébként nem csak a hangja szép, hanem harap is. Tehát amikor odalépsz neki, akkor azért el is indul az autó. Nekem ez tetszik. Egy picikét, egy picikét gondolkodik, tehát hogy nem az lesz, hogy odalépsz, és azonnal érzed az, hogy elindult, hanem kicsit megpörgeti a motor, de onnantól kezdve aztán már szépen szágúzik és indul. Ahogy említettem, nagyon jó az oldaltartása az ülés meg, tehát hogy mind combban, mind derékban, most nyilván azért hisztizik, mert a 30-as tárgát ezelőtt nagyon sokkal felismertem, most pedig már 41-en megyek. Az ülésnek az oldaltartása mind combban, mind derékban szerintem nagyon jó. Kipróbáltam most korán reggel az ülés fűtését is, kíváncsiságból, hogy hogyan fűti fel, nagyon gyorsan reagál, nagyon gyorsan elkezdi melegíteni a kis popódat, meg a derekadat is. Ez is jó. Én mondtam, hogy ez a fekete kialakítás, ez nekem, vagy a belső kialakítás, ez nekem nem a kedvencem, ez továbbra is így van, viszont jó pofa az autó, lentülsz, viszonylag lentülsz, ugye egy sportautó, alacsonyan vagy, azért ezt így érzed. Most viszont ki fogjuk próbálni, pont az ellenkező irányba, mint amerre szoktuk, de azért ki fogjuk próbálni, hogy milyen az, amikor itt a happy és hupás úton megy az ember, a lehetőnek kellett hajtanom, ami jó, az az, hogy a tempomatot, azt ugye egy gombnyomással szépen lefelé meghúzod, és akkor annyival fog menni az autó, amivel te éppen akkor mentél. Ez szerintem jó. A hepehupás úton most mindjárt megtapasztaljuk azt, hogy milyen az, amikor csörög, zörög, csattog, minden ilyesmi. Most azért hisztizik, mert 51-en megyek 50 helyen, mert semmi más nem hisztizik, ezért hisztizik. Hallani azért azt, hogy így a felnik, a nem kicsi babucsok, találkoznak az úttal, hallani az autónak a zaját, tehát hogy nem lesz halk nagyon az autó, de egy sportautótól nem is azt várja az ember.

egyébként nem érzem azt, hogy nagyon durván felülne, nem érzem azt, hogy ilyen szét akarni esni, már nem ilyen hangot adna. Most arra leszek kíváncsi, hogy átváltom a sport szemmódba, akkor a futóműve keményedik el, vagy érezhetően keményedik el, vagy nem érezhetően keményedik el. Picit talán, de nem rossz, tehát ő nem az, hogy felült meg, ki akarja látni a mesét, de picit ezt talán keményebb, picit veszélyesebb ez, de amikor visszaváltottam, most azért érezhető, tehát én azért érezhető a különbség a sportnak a konfortfutat között. Szerintem egy élhető autó, szerintem egy szerethető autó, egyetlen baj van, hogy ő tényleg családoknak nem. Családoknak biztos nem, tehát hogy a családi autó akkor ez a második. Ha egyedül vagy és szereted a sportosabb autókat, szereted a sportossága mellett csinos, elegáns megjelenést, akkor ez simán. És azért azt se felejtsük el, hogy a mondtam rá, hogy árban biztos, hogy olcsóbb lesz, mint a hasonló kialakítású sport vagy sportos autók. Ez egészen biztos. És azért ezzel a hibrid hajtással, figyeljetek, én azért tennap, amikor elhoztam, vagy tennap előtt hoztam, nem is tudom, mindegy, amikor elhoztam, akkor azért kétszer-háromszor odaléptem neki, kétszer-háromszor azért ugye az autópályán a sport, illetve a sportbusz fokozatokat ott kapcsolgattam. Most ugye egy csomót alapjáraton, egy órát legalább alapjáraton itt jártunk, közben megcsináltam a felvételeket, amiket akartam, és így sikerült feltornázom a fogyasztását 5,7-re. Azért az nem rossz egy ilyen élményautóhoz képest, és szerintem, hogy tényleg egy élményautó. Na, erről ennyit szerintem fölöslegesen ne beszélgessünk továbbiakat, meg többet. Tudjátok, augusztus végéig még tart a Honor nyereményjáték, tehát most gyorsan azonnal keresetek rá a Begobóba a Facebook oldalán arra posztra, aminél meg kell adnod, hozzá kell szólnod, hogy melyik rádióban hallgatod a Begobóba autóiskötyű mostra adását. És hát ahogy már említettem, meg ahogy kérlek benneteket, nyugodtan szóljatok hozzá, írjatok e-mailt, mutassátok meg, hogy aktívak vagytok, és egyébként szóljatok hozzá, hogy mit mutassunk meg, hogyha nektek van olyan járművetek, bármitek, bringátok, motorotok, autótok, buszotok, teherautótok, repülőtök, helikopteretek, amiket gondolt, hogy szeretnétek, hogyha a világ is megismerne, akkor nyugodtan keresetek bennünket, itt a rádióban elmeséljük, hogy mit kell róla tudni, de akár még egy videófelvételt is csinálunk róla. Csak itt, csak most jelen, vagy csak ott, ahol hívtok bennünket. Na, ne menjetek messzire, muzsika, és aztán tudjátok, folytatjuk hamarosan, hiszen van még itt, ugye, végre az autós műsornak a címe, tehát autós kütyű mostra, tehát autós kütyű műsornak a címe, autós kütyű mostra, ez a lényeg, tehát hogy ne menjetek messzire, na, csak sikerült ki, ebeg nem, csak sikerült ki, habog nem. Jó, jöjjön a muzsika.

0: Ojaj, ojaj, azt kell mondanom, hogy ez az előző hangblokk, ez, hát ez borzasztó volt. Figyeljetek, ez szörnyű volt, egyszerűen én kérek elnézést saját magam miatt, vagy az miatt, hogy ez így sikerült. Az van, hogy a telefonokkal próbálom meg mindig fölvenni hangot, és ugye 3-4 telefon tesztelgetek, hát ez a mostani legutóbbi, ez be kell, hogy valljam, ez nem sikerült jól. Az, hogy ez melyik telefon volt, erről majd a jövő héten fogok beszélni, nem most a héten, hanem jövő héten fogom elmondani nektek, hogy melyik telefonnak volt ennyire borzalmas a hangja, még egyszer elnézést kérek. Viszont itt hívom fel a figyelmet arra, hogy ajánljatok már nekem olyan mikrofon szettet, bluetoothost, vagy internetest, vagy bármilyen mikrofon szettet, amit ugye fel tudnék csiptetni magamnak ide a kis államhoz, a kis pofámhoz, a kis számhoz, és a telefonnal összekapcsolva, akkor ugye nem a telefon saját mikrofonját használnám, hanem a mikrofonnak ugye a hangja érkezne bele, és akkor nyilván sokkal szebb és sokkal profibb hangot tudnék nektek itt prezentálni. Arra kérlek benneteket, hogy írjátok meg nekünk a tesztelelkemindennek@gmail.com címre, tehát tesztelelkemindennek@gmail.com címre írjátok meg nekünk, hogy melyik mikrofon szettet, vagy milyen mikrofont, vagy mit ajánlátok annak érdekében, hogy profi, élvezhető, hallható és tiszta hang legyen itt a rádióban, ne ilyen borzasztó, mint az első kettő megszólalásban. Ne menjetek sehova, hiszen most is felhívom a figyelmet, hogy még a héten tart az a bizonyos nyereményjáték, amivel tudjátok, Honor Thermos lehet nyerni, augusztus végén sorsolunk, és hogy ehhez mit kell tenned? Hát csak annyit kell tenned, hogy a begurulva Facebook oldalán megkeresed azt a kiemelt posztot, amin ott van, hogy szóljál hozzá, hogy te melyik rádióban, melyik webrádióban, melyik csatornán hallgatod a Begurulva Autó és Kütyű Mustra adásait hétről és hétre. Vagy hétről hétre? Inkább legyen az, hogy hétről hétre. Szóval, muzsika, aztán jövünk egy következő valamivel, de előbb várd meg a zenét szépen végig.
1: And we go a little something like this. Hit it.

durusol, morog, ő nem más, mint a Fiat 500 Cabrio, és amikor a Fiat 500 Cabrio-ra ránézel, most ezúttal kivételesen hátulról kezdtem el ránézni elsőként, akkor azt fogod észrevenni, hogy hát természetesen a teteje, hiszen Cabrio-ról van szó, a teteje az teljesen másképp van kialakítva, mint az alap Fiat 500-asnak, a lámpája ugyanaz lesz, a csomagtér ajtónak az az alsó része, ugye, ami egyáltalán van, az is hasonló kialakítású, már mint formavilágra, mint a sima alap Fiat 500-as, itt is alul van a ködlámpa, alul van a tolatólámpa, az irányjelző az ebben az esetben is egy ilyen kis vízszintes téglalap, és a maga a világítása az itt is ilyen C, illetve D betűre hajazó ledes világítás lesz, több kis vonalból mélységet adva így a lámpatestnek. A Fiat felirat itt is megtalálható, természetesen rendszám fölött, ugye azon a részen, ahol a csomagteret nyitod, illetve a világítás van a hátsó rendszámtáblának, és a csomagtér ajtónak a jobb alsó sarkán itt is van egy hibrid felirat. És ha már itt vagyunk hátul, akkor én gyorsan bel is nyitok a csomagtartóba, legalábbis megpróbálok benyitni a csomagtartóba, ez sikerült. Itt is fölfelé nyílik a csomagtartó. Nem lesz nagy a nyírás, és nem lesz nagy a csomagtartónk se, de hát valamit valamiért. Cabrio életérzés, itt nem az a lényeg, hogy te óriási csomagot pakoljál bele, hanem az, hogy a tetőt letekert, vagy hogy hívek ezt, tekert, vagy... Miért? Nem tekert, de tekert, na egyefene legyen tekert, lenyisd vagy ilyesmi, és a csomagtér ajtó az majd elég érdekesen fog csukódni, ilyen két teleszkóp nyomja fel ezt a kicsi kis ajtót, és így elég markánsan meg kell nyomni lefelé, hogy ez bizony becsukódjék. A tetőről majd egy kicsit később, mert arról akarok videót csinálni, a lényeg az az, hogy egy vászontetőt kapott, és a vászontető tetejénél, ott a legfelső részen, ott van egy spoiler kialakítva, és ebben a spoilerben természetesen benne van az a bizonyos pótféklámpa is a Cabrio autónál is. Oldalon, amikor ránézel, akkor viszont szinte tényleg már teljesen ugyanaz lesz, mint az alap Fiat 500-as, azzal a különbséggel, hogy a tetőt azt itt is fogod látni, hogy ez egy vászon tető. Egyébként az első szélvédő tetejénél kapott egy ilyen kis merevítést, de onnantól kezdve ugye vászon, és ami nagyon fontos, hogy itt nem az, hogy az egész tető lenyílik, hanem ebben az esetben a Fiat 500-asnál úgy oldották meg, hogy magának az ajtónak a váza, a kerete, ez a felső keret az egész végig megmaradt, a C-oszlop is megmaradt, az A-oszlop is megmaradt, a tető vonala is teljesen megmaradt, ugyanúgy, mint a kis Fiat 500-asnál. A különbség az annyi, hogy itt maga a tető lemez, az lett kicserélve egy vászonra, és ott van egy sín, ami ez a kis vászon darab, ez csúszik föl le.

kiderül a képlet. A Fernie ezúttal is csodaszép, nem hanem csak simán csodaszép. A kilincs az ezúttal is ugye elektromosan nyílik, mind kívül, mind belül. Itt is megvan az első irányjelző, ugye egy külön kis körben szerepel, a világításunk az pedig ugye ebben a kis tényleg szemrehajazó, szempilla, szemöldök, alsó szemhely, minden ilyesmi, és az irányjelző az ezúttal sem a külső visszapillantó tükörbe lett elhelyezve, hanem az első kerék fölött, ott, ahol a motorháztető szépen lekanyarodik, és elkezd vízszintesen előrefelé futni, oda helyeztek egy ilyen kis kiálló, hát majdhogy nem spoilerként is üzemelő kis műanyag lemezt, és abban van benne a ledes irányjelzőnk. Ami jópofa, itt is az első ajtó, hiszen nincsen hátsó ajtó, tehát itt is az ajtónak a kilincse fölött, hát nem vízszintesen, mert hátra egy kicsit enyhén emelkedik, egy kromcsik fut végig, valamint az ajtó felső éle az ablakoknál, amit az ajtó ablak, illetve a hátsó ülésnél az oldalsó ablaknak a felső része az króm, és a hátsó résznél visszakanyarodik egy kicsit a vízszintes vonal előrefelé, és oda egy 500-as felirat lett elhelyezve. Ez a szín, amiben pompázik ez a kis 500-as, ez pontosan az a szín, amivel ugye megjelent, amivel reklámozzák, ez a kis úgymond ilyen bevezető színe. Hát nem is tudom, hogy ez mi, rózsaszín, vagy pezsgő, vagy... Szóval ilyen nagyon érdekes, amikor süt rá a nap, akkor teljesen más, amikor esik az eső, akkor teljesen más, amikor süt rá a nap, akkor a különböző éleknél teljesen más. Na de mindegy is, és ennél az autónál is ugye elől a Fiat 500-as felirat fog nagyon markánsan szerepelni króm színben, két vízszintes csíkkal, ugye az 500-asnál az 500, meg a, illetve az 5-ös meg a nullák, a kettő darab nulla, azok így egybe folynak, és a közepük az ki van harapva, mármint így vízszintesen, ez jó pofa. Ez alatt van egy nagyon vékony, vízszintes kis mosolygó szájra hajazó, vagy ilyen széthúzott szájra hajazó légbeömlő, illetve alulra rendszámtábla alatt vannak ezek a kis nagyon összepréselt, majdhogy mélysejt, de inkább ilyen függőleges téglalapokra hajazott, én nem tudom másképp mondani, tehát arra utaló, légbeömlő, alul jobban ömlik a levegő, és alul inkább látszik a hűtő, és itt is van kettő darab kis műanyag betét az irányjelző alatt még, ami ugye az, hogy át van-e törve, vagy nincs, azt én most innen meg sem tudom állapítani, ezért közelebb jövök, és megállapítom, hogy nincs át törve, ez csak design elem. Nekem ez a szín, ez baromira tetszik, mondom még egyszer, hogy ez az a szín, amivel egy csomó helyen láthatjátok az összes plakáton, megjelenésen volt nyereményjáték, pont egy ilyen színű autót lehetett nyerni, azt már át is adták a Dunaautónál. Összességében egyébként jó pofa az autó, és igazából a lényege ennek az autónak az tényleg nem más, mint ez a kábrió életérzés, hogy letekered a tetőt, és ömlik be a fény, ömlik be a napsütés, ömlik be az eső, hogyha mondjuk esőben tekered le a tetőt. Na de, most mindjárt még mielőtt beleülnénk, szépen megnézzük ezt a tetőt, hogy ez hogyan is működik, és mit kell róla tudni. De előtte jöjjön egy kis muzsika.

Lenyitottam a tetőt, és ez furcsa lett, hogy itt jár az autónak a motorja, de nem akarom, hogy lemerüljön a hibrid erőforrás, és ami nagyon fontos, hogy amikor lenyitottad a tetőt, hát akkor ne próbáld meg kinyitni a csomagteret, mert így pont rányílik, ugye erre az egész kis csomagtér ajtó nyitó, illetve nem a nyitó, hanem ahonnan nyílik, ugye erre a kis felső részre. Ha nem akarod összekarcolni az autót, meg összegyűrni, akkor inkább ne nyisd fel ilyenkor a csomagteret, én meg nem próbálom. A tetőt azt ilyen szépen hajtogatja egymásra, tehát tényleg látványos ez az egész, ahogy kinéz, de egy nagyon fontos dolog, ugye most vízes az autó, vízes a teteje, azért ez sokáig ne hagyd így, mert ugye ilyenkor azért az a víz ott, hát hogyha napokig így hagynám, miután így beállok a garázsba, akkor ott szépen berohadnod, nyilván nem tenne hosszú távon jót. Viszont azt is lehet látni a videón, mert hogy videó is készült, hogy azért ez a tető ez nagyon szépen van, hogy szólták ezt, majd impregrálva ez az, mert hogy a vízcseppek azok szépen így megállnak magán ezen a vászon tetőn még így összehajtogatott állapotában is. És akkor most jön a trükk, most jön az igazi trükk, az pedig nem más, mint hogy említettem, hogy ha hátra van nyitva a Fiat 500 Cabriónak a vászon teteje, akkor ugye rányílik, illetve rácsukódik, vagy hogy van ez, ráhajtogatódik a csomagtér ajtóra. Ami ugye fölfelé nyílik, ezért azt mondtam, hogy hát itt ne is nyisd ki, mert össze fogod karcolni. Na de mi van akkor, hogy annyi csomag van nálad, hogy éppen be akarod rakni abba a pici kis csomagtérbe? Hát most ezt mutatom, de ahhoz, hogy ezt lássad, ahhoz itt a rádiót el kell engedned, és hát meg kell nézned, méghozzá a begurulva Autó és Kütyümustra Instagram, Facebook, illetve TikTok csatornáján, hogy mi van akkor, amikor te ki akarod nyitni a csomagteret lenyitott vászontető mellett. Figyelj! Megnyomtam a gombot, amivel nyílik. A tető szépen felnyílt, illetve felcsukódott egész addig, amíg a szélvédő helyére nem állt, illetve a tető vonala az már szépen fel is futott, tehát kb. Addig, ahol a nyitáskor elsőre megáll ez a kis tetőcske, és már is nyitva van, hiszen lehetett hallani, meg lehet látni is a videón, hogy már is nyitva van a csomagtér ajtó. Ez egy zseniális és okos megoldás, mert így megelőzik a mérnökök, megelőzték a mérnökök, hogy te összezúzd a kis Fiat 500 Cabriónak a csomagtér ajtaját, vagy esetleg a vászontetőt.

Na, az, hogy ezt a kabrió életérzést ezt tudjuk érzékeltetni, ahhoz ugye benyúlsz az autóba, vagy ha benne ülsz, akkor szépen megnyomod a gombot egyszer is. Ha megnyomtad a gombot egyszer, akkor ezt a kis harmonika-szerűen felnyitódó, vagy felnyíló vászontetőt, ezt nagyjából az autónak, hát az első üléseknek a hátával egy vonalba fogja elsőre felhúzni. De ezzel még nem lesz vége a jelenetnek, hiszen ha még egyszer megnyomod, akkor viszont szépen fogja magát, és hátul behajtogatja ezt az egész tetőt, méghozzá úgyhogy a szélvédőbe, a hátsó szélvédőbe, az ugye egy ilyen kis ablak, és innentől kezdve már szépen ugye lehet látni, hogy hogy nyílt le a tető, hogy mekkora hely van benne, illetve hogy milyen világos az autó belülről.

de mindegy, hogy hányas dobsz. Mert úgyis lenyomunk, érted? A kocsi súlya üresen csak 1000 kiló, a teljesítménye meg 75 ló. Az a lényeg.

Fiat 500 Cabrio, a tető az be van húzva, szépen elindulunk az autóval, irányjelzője az ugye tök jó pofa, és igazából nem fog sok mindent beszélni az autóról, hiszen nagyjából ugyanaz, mint a Fiat 500-as. Hát annyi, hogy ugye a tető megoldás, mert egy kicsit más mások a zajok. Most egy kis rezgést hallhattatok, az nem volt más egyébként megint, mint a föltett kamerának a kis tapancsa, viszont azért ebben az autóban nem sok az erő, finoman szólva. Hát lehet hallani, hogy itt szegényke próbálkozik, itt erőlködik arra, hogy be tudjak sorolni majd itt az autópálya fölhajtót. Szegény szenved, de hát ilyen ez. Szóval az ereje az nem sok, viszont hát legalább hangos így a motor, de amikor fölváltasz, akkor azért sokkal halkabb lesz a motor, viszont ilyenkor semmit nem fogsz tudni gyorsulni, sőt egyébként ilyen gödörői emelkedő, emeletes emelkedőnél vissza is kell egyet-egyet váltanod, hogy ne hagyjon cserbe az autó, ne lassuljon az autó. Na, nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha kinyitjuk a tetőt, ilyen hát 90-nel megyek itt a kamion mögött, kinyitjuk a tetőt félig. Szélzajaszban, méghozzá annyira, hogy a hajamat is fújja a szél, hát én ezt nem fogom erőltetni. Tehát autópályánál nem az igazi lehajtott tetővel közlekedned, vagy pedig akkor azt kell csinálni, hogy teljesen le kell hajtani a tetőt, ugye csak a felé nyitottam ki. Ott azért nagy volt az zaj, nyilván teljesen lehajtom, akkor is nagy lesz a zaj. De igazából egy cabrio életérzés nem is biztos, hogy az autópályás közlekedésről szól, szerintem legalábbis. Mert ugye vannak, akik ezt megcáfolják. Amit viszont szeretek ebben a kis autóban, azért az, hogy oké, hogy ez a motor ez nem egy erős valami, viszont tényleg én gondolom, hogy a kis 500-as cabrio nem is arról szól, hogy te itt ezerrel szágúdozz el az autópályán, nem is arról szól, hogy gyorsulgassál. Ez az autó az arról szól, hogy szépen fogod magad, a tetőt azt lenyitod, és a Balatonparton, Velencei tóparton, Tiszató parton, Duna parton, Tisza parton, Ráva parton, Körös parton, meg mindenféle parton szépen te gurulgatsz az autóval, élvezed a napsütést, élvezed a nyarat, meg ilyesmi. Egy biztos, hogy ha cabriót veszel magadnak, vagy cabriót használsz, akkor érdemes baseball sapkát használod, hogy ne égjen le a fejed, azon kívül érdemes lemvászolni inget, nadrágot használod, hogy ne égjen le se a tested, ami esetleg így kilógna a napfényre. És a legfontosabb az, hogy hát azért hidratálni ebben is kell a nagy melegben. Egyébként hallhatjátok most, hogy így megyünk egy 90-es tempóval, itt a kamion mögött, 95-es tempóval, nincsen neki semmi baj, így már a motor sem hangos, nem erőlködik, stb. Szerintem egyébként egy jó pofa élhet autó, egy vidám autó. Sajnos azt kell mondanom, hogy hát ugye a mai gazdaság, a magyar gazdaság legalábbis nem áll, úgyhogy mindenki megtehesse azt, hogy egy második, harmadik autónak egy kis cabriót válaszol, akár például ezt a Fiat 500-ast. Na, így röviden most ennyi, hiszen a Fiat 500-asról már beszéltünk egy csomót, a belsőt már körbejártuk, a belsője ugyanaz egyébként, mint az alapfelszereltségnek, egyetlen egy változás van, a tető, de erről már beszéltem, tehát maradjatok velünk, nem menjetek sehova a zene, aztán vagy folytatjuk, vagy valami lesz, de nem menjetek, ne adjátok el a rádiót, és ne felejtsétek el, augusztus végéig tart a Honor nyereményjáték.

Szóval ne felejts el nevezni gyorsan erre a kis Honor termoszra, és legyen egy kicsit aktív, létszik, szóljál már hozzá, akár a Facebookon, akár az Instagramon, akár a TikTokon, vagy bárhol, hogy egyébként mondjuk nagyjából így a Begorú Autó és Kütyű Mustra platformjaira, illetve a rádiónak a platformjaira, hogy szerinted melyik legyen a jövő héten a főszereplő. A Honor vagy 6-os okosóra, vagy pedig esetleg egy Samsung Galaxy Watch 8-as okosóra. Szóval, hogy melyik legyen a főszereplő, melyikről beszéljek, melyiket mutassam meg nektek, mutassam be nektek, hogy hogyan és miként működik. Egyébként nagyon sok hasonlóság van a két óra között, nagyon sok különbség is van a két óra között, sőt, előre lelőgöm a point, a két óra nem ugyanazt a lépést fogja neked számolni, sőt, egyébként még a pulzus számban is van eltérés a kettő között, hogy miért és hogy hogyan, erről is beszélek majd a jövő héten, addig hallgasd a rádiót, kövesd mindenféle közösségi platformon, közösségi felületen, szólj hozzá, legyél egy kicsit aktívabb, és mondom még egyszer, a héten még tart a Honor nyereményjáték, augusztus 31-én pedig sorsolunk.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, visszatér a

0: televízió épület előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszortan fordulhat elő zápor zivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Jó szórakozást!
11: Műsorajánlót hallottak.

0: Jó napot!
1: Jó napot! Hol fáj? Ott lent? Az durva?
0: Nővérke, mindegy, ahol csak akarja.
1: Megmérem a lázát, csak vigyázzon vele. Ha kicsap a higany, mit szól majd a neje?

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvéd tisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten a Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli transzakciókra.

0: ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
1: Hobbi Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 21-én köszöntjük Hajna, valamint Sámuel nevű hallgatóinkat. A Hajna női név Vörös Marti Mihály névalkotása a Hajna szó utolsó mással hangzójának elhagyásával keletkezett, jelentése pedig Hajnal. Ünnepelnek a Hajnák még július 9-én, valamint október 10-én is. Becézése Hajni, Hajnika, Hajnácska és Hajnalka. Szintén ezen a napon köszöntjük Sámuel nevű hallgatóinkat. A héber eredetű név a Samuel névből ered. A Biblia szerint prófita, aki megszabadította Izraelt a filiszteusoktól, és megtisztította az országot az idegen kultuszoktól. Jelentése Isten meghallgatott. Ünnepelnek még a Sámuelek február 16-án, valamint október 10-én is. Becézése Samu, Samuka, Samuci, Sami és Samika, jeles viselői ennek a névnek. Abba Sámuel, Árpádházi király, Tessedik Sámuel, az alföldi mezőgazdaság gyakorlati fejlesztője, és ön, kedves Sámuel. Ezen a napon köszöntjük még Baldwin, Erik, Erika, Franciska, Grácia, Kemenes, Maximilián, Pelbárt, Pius, Samu, Samuella, Chantal, valamint Jeanette nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 21-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1698 az első időpontunk, augusztus 21-én Cremonában megszületett Giuseppe Antonio Guarneri, aki Antonio Stradivari mellett a legjelentősebb itáliai hegedűkészítő volt. A cremonai hegedűkészítő műhely alapítója a ma is híres Niccolò Amati hangszerkészítő családja volt. A 16. század első felében fejlődött ki a hegedűkészítés, majd a 17. századtól játszott jelentős szerepet a zenében, mivel az egyes hangszerekre itt szólók a jó művészek mellett jó hangszereket is igényeltek. Ugorjunk a 19. századra, 1858. augusztus 21-én először jelent meg az Üstökös című élclap Jó Kaimor szerkesztésében. Folytassuk 1908-al, augusztus 21-én Török Bálinton megszületett Feleki Kamil színművész, Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1930. augusztus 21-én megszületett Sajdik Ferenc grafikus karikatúrista. Az ő tollából származott a Pompom meséi és a Nagy Ho-ho-ho horgász. 1938 a következő időpontunk, augusztus 21-én megszületett Kenny Rogers country énekes. Lépjünk előre két évet, 1940. augusztus 21-én mexikói számüzetésében gyilkosság áldozata lett Lev Trockij, orosz forradalmár. Kelet-szibériai számüztetése után vette fel a Trockij nevet, hajdani börtönőrét hívták így. Eredeti neve Lev Davidovics volt. Ugorjunk 1945-re, augusztus 21-én megszüntette Truman amerikai elnök a Lend-Lease programot, amelynek során az USA kb. 50 milliárd dollár támogatást adott az amerikai szövetségeseknek a II. Világháború alatt. Megint csak két évet lépünk előre, 1947. augusztus 21-én meghalt Ettore Bugatti, olasz verseny és luxusautó tervező és építő. És végül, de nem utolsó sorban, 1993. augusztus 21-én elveszett egy NASA űrszonda, amely a Marsot kutatta. Az űrszonda sorsa máig ismeretlen, a küldetés egyébként 980 millió dollárba került. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet Ezékiel próféta könyve 18-as fejezetéből.
1: Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen.

0: 2026. augusztus 21-e péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 22. fejezet 34-től 40. vers. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Elmélkedés. Jézus korában a törvénytudók gyakran vitáztak arról, melyik a legfontosabb parancs. A mózesi törvény 613 előírása sok élethelyzetre adott útmutatást, de közülük melyik az első, melyik a legfontosabb? Erre irányul a farizeus kérdése a mai evangéliumban. Jézus válasza világos, egyértelmű, rámutat a törvény lényegére, ugyanakkor újdonságot is tartalmaz. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Nem új parancsról van szó. Mindkettő megtalálható az ószövetségi törvényben. Jézus e két törvény egységét emeli ki. Az Isten felé és az emberek felé irányuló szeretet összetartozik. Az első parancs Istenre irányítja a figyelmet. Nem elég tisztelni őt vagy engedelmeskedni neki, hanem szeretni kell. A szeretet olyan kapcsolat, amely átalakítja az emberi szívet. A második parancs a fele barát szeretetét írja elő. Aki Istent szereti, annak szívében helynek kell lennie a másik ember számára is, minden ember számára, nem csak a hozzá közel állók számára. A szeretet nem válogathat, nem húzhat határokat. Fontos azonban egy harmadik elem is, mint önmagadat, mondja Jézus. Azaz önmagunkat is szeretnünk kell. Ez nem önszeretet kultuszát jelenti, hanem annak elismerését, hogy Isten képmása vagyunk. Aki nem tudja elfogadni önmagát Isten gyermekeként, az nehezen fogja önmagában és másban felismerni ezt a méltóságot. A valódi szeretet mindig keressté válik. Nyitott Isten felé és az embertárs felé hajlik. Istenem, taníts szeretni téged teljes szívvel, és fele barátaimat úgy, mint önmagamat. Szabadíts meg a félelmeimtől, a közönyömtől és a sértettségemtől, hogy szívemben ne önzés, hanem irgalom éljen. Add, hogy ne csak halljam a parancsodat, hanem éljem is, az emberek felé fordulva, és önmagamat is a te szeretett gyermeketként látva. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, uram? 1000 éve egész Európa fejet hajtott az ős magyarok kiismerhetetlen lovasharcmodora előtt, és félelemmel csodálta a lovon használt fegyvereit, az íjat, a szabját, a fokost és a gerejt. Hogy a könnyű lovas fegyver nem évezredes tradíciójában gyökerezik a messze földön híres és világszerte elterjedt magyar történelmi lovasság, a huszárság. Virtuóz harcmodora és a szellemisége máig fogalom. Jellemző lovas felszerelése, fegyverzete és díszes öltözete szerte a világban megtalálható.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon. Lesz!

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy pecsenyekacsát fogunk készíteni vörösborban. A kacsákat megtisztítjuk, majd besózzuk a belsejét. Teszünk bele egy darab almát és petrezselymet. Tepsibe rakjuk és közepesen meleg sütőben sütjük meg. A húsát annyi ideig sütjük, ahány kilogrammos a kacsa. Például egy 1 kg-os kacsát 1 óra, 2 kg-os 2 óráig kell körülbelül sütni. Amíg sül a kacsa, elkészítjük a párolt káposztát és a birsalmát. Az almákat meghámozzuk és a magházat eltávolítjuk. Fedő alatt vörösborban megpároljuk a hagymával és a káposztával együtt. Cukrot karamellizáljuk, hozzáadjuk a hagymát és a káposztát, sózzuk, köménymaggal és egy kis ecettel ízesítjük, majd a birsalmáról öntünk rá egy kevéske vörösboros főzőlevet. Mézzel ízesítve pikánsabbá tesszük. Ha a kacsák megsültek, negyedekbe daraboljuk. A birsalmába töltjük a vörösboros mézes káposztát, majd a tetejére tesszük az alma másik felét, mint egy sapkát. A kacsákat és a töltött birsalmákat egy tepsibe rakjuk, öntünk alá a maradék vörösboros főzőléből és a sütőben készre sütjük. Köretként ajánljunk hozzá rösti burgonyát vagy hagymás tört burgonyát.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobby Rádió. Értünk szól. Story. Locker.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
12: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
12: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
13: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Szüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV. Csütörtökön és pénteken ülésezik majd az országgyűlés, a jövő héten visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Gárman Márton vagyok. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapított azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsimban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszortan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Ma éjjel táncolj, ez a
6: egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig van.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, ne táncolj mi!
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.

0: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban. UK Fever Show. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Ed Mushore.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
9: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
9: Vasárnap néptől. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
9: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.